0: könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmazz nekünk, Uram!
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész.
0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámadt, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, hogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél, és mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása. És érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy a zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén látjuk, hogy egy asztal is ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnákon félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert hát a
az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a ház ura részéről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot, tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten

tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolgasorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek, és ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinos szót. Triklinosnak nevezték azt az alacsony asztalt, amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinos, hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas asztalnál ültek, és ehhez képest 90 fokba helyeztek el további ilyen triklinoszokat, ilyen három helyet ellátó asztalokat, és minél távolabb került valaki a főasztaltól, annál alacsonyabb rendű volt. Jézus mondja is, hogyha meghívnak egy ünnepi asztalhoz, akkor ne ülj fel a magasabb rendű székre, vagy a magasabb rendű helyre, hogy nehogy leküldjenek, hanem inkább ülj egy alacsonyabb, alázd meg magad, és akkor nagy megtiszteltetésben van részed, hogyha azt mondják, hogy mozdulj feljebb egy kicsit, mert méltóságosabb vagy, mint amit választottál. Ugye? És ez erről szól, hogy volt a fő hármas ülés, és aztán 90 fokban, aztán két oldalt folytatódott az asztali rend, ilyen hármas üléseknél. Na most, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra, ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványok vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosan mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson

kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak. Amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is, és olyan érdekes, hogy a leggyengébbekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül. Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére, és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter, a legközelebbi barátai végig alusszák azt az idő, azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban, és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal, és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a mi jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele. Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól, és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye. De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, és ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás, valószínűleg, hogy éjfélig tarthatott, és a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Ez az Olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felől. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban, odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az Olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj, prés.
Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén, olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18.2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvösei segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához. Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk. Amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, bár, tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak. Valószínű azon az estén minden értelmetlennek tűnt. Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma valószínűnek látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei, tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűné tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézust, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen. És hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, atyám. Jézus
itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vért izzad. És az a vértizadás, ez valóban létezik, ilyen szörnyű halálfélelmekben valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis, valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben az órákban, és megnyugodva jön vissza. Mondjuk érdekes az a részlet is, hogy az egész jelenet egy kertben játszódik le, a Getsemáni kertben. Az egész emberiség története is egy kertben kezdődött. És már említettem a korábbi műsorokban, hogy a zsidó ember számára, a közel-keleti ember számára a kert az nem a gyümölcsös vagy a zöldséges kert, hanem elsősorban a szerelemnek a helye. Az a hely, ahova azért megyünk, hogy felüdüljünk, és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy, és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna a törölközött ebben a helyzetben. Isten akaratában lenni, amikor mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így... Ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját! A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet felajánlunk minden édesanyáért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy itt előtted beborulva imádkozhatunk ebben a szentségimádási órában. Úrunk, te az anyák szívébe adtad a gyermekek szeretetét. Most arra kérünk téged, hogy a gyermekek szívében is add az anyák szeretetét. Ma, amikor az édesanyákért imádkozunk, add Uram, hogy a gyermekek mindenkor szeretettel legyenek édesanyjuk felé, akkor is, amikor már idősödik, akkor is, amikor már az erejük megfogy, akkor is, amikor már esetleg az értelmük sincsen már teljesen rendben, akkor is, amikor a fizikai erejük elfogyik. Adj Uram gondoskodó gyermekeket az édesanyák számára, akik nem csak testi szükségleteikről gondoskodnak a szükség esetén, hanem a lelkükről is. Tekints Uram az édesanyákra, áld meg őket azért a hivatásért, amit választottak. Emlékezz édesanyádra, ki szintén vállalta az anyaságot, hogy te évettünk, e világra születhess. Úrunk, áld meg az édesanyákat. Amen.

Istenem, köszönöm a mai napot, köszönöm ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel te körülveszel. Köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj Szentlélek, imádkozz velem és bennem. Add Uram, hogy szavaim és tetteim mindig összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a te jelenléted, és az emberek elgondolkodjanak rajta, és elkezdjenek téged keresni. Amen.

Mennyei atyánk, áld meg kérünk az édesanyákat, őket választottad, hogy gyermekeidet a világra hozzák. Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretetet. Te adtad lelkükbe a hozzád vezető igaz hitet. Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával, kik a te nevedben gyermekeidért életüket adják. Áld meg te is őket szent kegyelmeddel, gyermekeinkért aggódó szeretet, szerető lélek.

Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy az édesapákon keresztül számtalan jó téteményben részesítettél minket. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velünk az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálásak lehessünk irántuk. Áld meg minnyájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg testvéreinket is, és minden rokonainkat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts minnyájunkat újra örök atyai házadban. Amen.

Könyörgünk, Uram, azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az élet felé fordulnak, azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre. Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket egyszerűségben, becsületben és tisztességben. Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel. Azokért a szülőkért, akik a világ szelleme szerint élnek, és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését. Istenünk, köszönjük neked édesanyánkat. Áld meg a szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édes anyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sosem felejteni el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt-nappal átéve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

Istenem, amikor az oltár előtt állva, társunk szemében nézve azt az ígéretet tettük, hogy egymásnak és neked, hogy elfogadjuk a gyermekeket, akivel megajándékozod a házasságunkat, egy csodálatos felemelő, olykor mégis ijesztő, nehéz kihívásra mondtunk igent. Illenek ide a dicsőítő dalnak a szavai. Megtiltál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Kihívás és hatalmas felelősség. Napról napra jó apának, jó anyának lenni. Segíts, hogy férként és feleségként, apaként és anyaként beléd tudjunk kapaszkodni, hogy te legyél az erőnk. Olyan szép, hogy a családfő alakját a Bibliában épp úgy a jó pásztor képével rajzoltad meg, mint szent fiad alakját. Segíts, Uram, hogy a ránk bízottak körében a saját, kicsi családegyházunkban betölthessük mi is a jó pásztor szerepét. Arra hívsz, Uram, hogy támasza legyünk családunknak, felelősséggel segítsünk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, az ő testi és lelki növekedésükért, hogy hű társai legyünk neked, és hogy szeretettel hordozzuk családunkat, hogy közelebb vezessük őket hozzád. Segíts ebben, Urunk. Amen.

Uram, az apai feladataink olykor nagy kitartást igényelnek. Átvirasztott éjszakák, aggodalmak, betegség idején, türelempróbák, lemondások. Kérlek, segíts minnyájunkat, hogy szülői feladatainkban a nehézségeket, hanem hivatásunk nagyszerűségét lássuk. Te nem aggodalomra, hanem hagyatkozásra hívsz minket. A lemondásunk áldozatoknak benne teljesedik ki az értelme. Kérlek ma mindazokért, akik lelki édesapák, gyakorló apák, vagy a jövőben válnak azzá. Különösen is kérlek azokért, akik a családjainkban nem működnek jó pásztorként, de még csak pásztorként sem. Segíts, hogy soha nem megítéljük őket, hanem imádkozzunk értük, és lehetőségeink szerint segítsük őket. Add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett erőfeszítéseinkre és törekvéseinkre, hogy a te tervednek megfelelően munkálkodjunk családunkban. Amen.

mennyei atyánk a Biblia, nem csak atyához, hanem édesanyjához is hasonlít téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod. Olyan Isten, akinek anyai szíve van. Hálát adunk neked az édesanyákért. Hálát adunk az édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Amen.

Ó, kegyes és szent atyám, adj nekünk téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőt, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fönségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jézus Krisztus, hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk, akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban. Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat, akik teljesen a te országodnak szentelik magukat. Érítsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged. Megváltó Jézusunk, imádkozunk hozzád minden férfiért, aki igent mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban. Gyújtsd bennünk szent tüzet, hogy ami neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük, igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük, és munkánkat örömmel végezzük. Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk, és olyanokká legyünk, akiknek élete érték, tevékenység és tüzes szeretet, és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén. Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek. Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett téged. Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, Máriás lelkülettel. Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei. Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap a világ végéig. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, a szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, mi az a cselekedet, vagy mozzanat, vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk, vagy szavunk, amely alapján fele barátunk megértheti, hogy szeretjük őt. Mert ez a tett, ami szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük, és meg is tudjuk valósítani. Amen.

dicsőség, Szent Háromság minden szeretet és közösség forrása. Köszönjük neked családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szereteteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságokban és családi életünkben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívüket családtagjaink iránt alázatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd a fiatalainkat, hogy bátran vállalják a családi életet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörülj érettünk. Amen.

0: Úr Jézus, mennyi kedves gondolat, mennyi szeretet övezi az édesanyákat. Eleve nincs fel szívünkbe ezt a szeretetet, akár élő, akár elhunyt édesanyákért, hisz a szeretet összeköt élőket és holtakat. Add Uram, hogy a bennünk lévő szeretet általad még teljesebb legyen, még szebb legyen, még erősebb legyen. Segíts szeretnünk édesanyáinkat. Amen. Most pedig imádkozzuk el Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a szent lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretete lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel

0: teljessége lakozik.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájon merítettünk.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Érvalmazd meg őt.
0: Isten bárvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd meg őt.
0: Isten bárvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten bárvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Érvalmazd meg
0: őt. Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, s arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, kivel dévés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véved szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül

0: élvezzük, aki esz és uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Áldott legyen az Isten,
2: áldott legyen az Isten,
0: áldott legyen az ő szent neve,
2: áldott legyen az ő szent neve,
0: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
2: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
0: áldott legyen Jézus szent neve,
2: áldott legyen Jézus szent neve,
0: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
2: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
0: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
2: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
0: áldott legyen Jézus drága szent véve,
2: áldott legyen Jézus drága szent véve,
0: áldott legyen a vigasztaló szent vévek,
2: áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária.
2: Áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
2: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
2: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
2: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
2: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet az édesanyákért, édesapákért ajánlottunk fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák társokból a Mária Rádiót az este hátralévő részébe is. Innen Nagyváradról búcsúzunk önöktől, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: láttál.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy!

0: találtál.
1: Asszonyunk, szűz Máriam, Istenemnek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér király.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk téma.

0: Szent Ferenc a megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése. Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulójára emlékezünk, nem sokkal megtérése után a város peremén álló, elhagyatott San Damiano temploma mellett halad, de nem megy el mellette, hanem megáll és betér. Ezzel a romos és gyülekező templomba belépéssel Szent Ferenc egy találkozásba kerül, melyben az Anyaszent Egyház szerzője, az Isten maga szólítja meg, és kezdődik egy olyan párbeszéd kettejük között, amelynek teljességébe a mennyei Jeruzsálembe Ferenc éppen a tranzitusával lépett be. Balázs atya emlékezése azt az utat tárja elénk, ahogy a ma embere megáll, és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim! A megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinten lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely,

A jele nincs. Ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep. Legfeljebb egy-egy buli. Semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például miért van az, lehet, hogy ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba, és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a műtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, hogy a megfesti, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön ki a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatok a soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, beszélget egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta, én is szeretnék hinni, de nem tudok. Azt egy másik kontextusban mondja, hogy néha Párizsba betérek egy templomba, de szeretném, hogy senki ne legyen ott. És abban a csendben is érzek valami szakralitást. Mi ez? Hát azt mondja, ha sokan vannak, mise van, akkor a latinra szeretek bemenni. És ez nem propaganda a latin mise mellett, mert ő mit keres? Ne szólj hozzám, ember. Meg egy kicsit agresszívnek tartaná, hogy azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket. Hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a domokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába enged be a zsidót is, és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy Balázs atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az emberélet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás itt-ott meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amellyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondoltam. Ez az évfélelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor?
Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomban. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, az miánk lesz. És ez a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, mennyi, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tiéd, ugyanúgy a miénk, mert a Szentlélekben fogantatott. És az emberségét sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, Szent Háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élők bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentségesen tart meg bennünket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat, de nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyház, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretetük tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löki ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is. És ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanúk bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat, hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. De azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében, ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilkolt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk. Az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulág, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti, meg ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen?
Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt azért. Szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházban, az se jó. Mindent meg kell reformálni, és egy ilyen beszélgető csoportban Daniel Robsot meghívták, egy nagy tudós jezsuita, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Ez a pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony úgy nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a Siha Gárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szentegyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szentegyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a rómos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapba, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis köműves szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból egy körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. Konfraternitás. Itt már nincs aláfelé rendelés. Itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökött szegények, akik beáradtak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni egy kornak a vágyát, egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből, és erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk, hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az Esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem. Majd a következő nap arról elmékedünk, hogy nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ábel papbácsi, Józsa Ferenc és Dávid Gyöngyi, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki velünk a Mária Rádióval ébred. Áldott szép reggelt, napot, hetet kívánunk! 2026. június 15-én, amikor a születésnaposok házassági évfordulót ülök mellett ünnepelnek még a Jolánok, a Zóják, Videk és Viola hallgatóink. Isten áldó szeretete kísérje mindennapjaikat, s az önökét is, kedves hallgatók. Hűségükért cserébe elmondom műsor kínálatunkat, amiben bizony lesz egy kis változás, úgyhogy egy picit jobban figyeljenek. De még nem 6 órakor, hiszen ez a rend szerint kezdődik majd a Kertész Marika műsora, a reggeli csendesség, aztán a reggeli imákat is együtt mondhatjuk. A Zsolozsma reggeli dicsérete az 6 óra 15 perckor veszi kezdetét, a kármelita nővérek vezetik, 6 óra 40 perckor pedig mindennapunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária szerkesztésében. Hát éljük is úgy meg a mai napot, hogy legyen ajándék nem csak magunknak, hanem másoknak is. 6 óra 45 perckor meghallgathatják a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat. Ha hétfő, akkor általában Ábel papbácsitól. 7 órakor, na itt van a változás, Szent Misét közvetítünk Máré falváról. A hét plébániájáról többet megtudhatunk, hogyha Gábor Anna műsorát, a hét plébániáját is meghallgatjuk, majd 8 órakor találkozhatnak velünk, kedves hallgatók, és együtt ébredünk egészen 8 óra 55 percig, amikor az ígéző veszi kezdetét. Itt meghallgatunk egy szép tanúságtételt, majd 9 órakor az önök ima szándékait is meghallgatjuk, és együtt imádkozunk 9 óra 15 perckor az örvendetes rózsafűzért, mondjuk az önök szándékaira. 9 óra 50 perckor Jézus szíve litániát is elmondjuk, majd 10 órakor katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perckor a Lélek tüzében dr. Sávai János műsora, 11 órakor Gyógyír dr. Reikli Istvánnal, majd életképek 11 óra 30 perckor Karácsony Tibor atya szerkesztésében. 12 órakor harangszóval hívjuk az együttimádkozásra, az úrangyalát fogjuk elimádkozni, majd a napközi imaórát a Zsolozsmából, aztán kezdetét veszi a Déli magazin, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Én úgy látom, hogy érdemes a reggelt és a délelőttöt a Mária Rádióval tölteni. Most egy kis csendességre hívom önöket, és nem csak én, hanem Kertész Marika is. Csendesedjünk el együtt!

Hallottátok, hogy azt mondták, szemet szemért, és fogat fogért. Én viszont azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. Nem visszavágni, sőt még a másik arcunkat is oda tartani, ha az egyiket megütötték. Egy világi ember számára ez elképzelhetetlen, felháborító. Sokszor még mi, keresztények is így gondolkodunk ennek kapcsán. Amikor igazságtalanul bántanak, az ösztönös válaszunk többnyire az, hogy védekezünk, visszaszólunk, kikérjük magunknak a dolgot. Mivel Isten szeretett gyermekei vagyunk, valóban nem illet meg egyikünket sem ilyen bánásmód. Ez nem méltó ahhoz sem, aki ezt tenné, és annak méltóságát is nagy mértékben sérti, akinek ezt el kellene szenvednie. Jézus nem gyávaságra tanít. Nem arra, hogy hagyjuk magunkat lépten nyomon megalázni, vagy bántalmazni minden helyzetben. Inkább arra figyelmeztet, hogy ne a harag, a bosszú irányítsa a szívünket. Hogy hozzá hasonlóan gyakoroljunk irgalmat, és legyünk készek megbocsátani. A bosszú rövid ideig talán elégtételt adhat, de hosszú távon tönkretesz. Nem gyógyítja a szívet. A megbocsátás viszont szabaddá tesz.

Ezért soha ne a bosszút választ, hanem mindig a megbocsátást. Teljesen mindegy, hogy milyen mértékű volt az ellened elkövetett bántás, vagy hogy ki követte el azt. Ha krisztusi módon akarsz megnyilvánulni, nincs más lehetőséged, csak ez. Lehet, hogy nem lesz könnyű, sőt, nagyon fájdalmas lesz. De ha emellett döntesz, az Úr végigvezet rajta. És olyan mély megkönnyebbülést, felszabadulást fogsz kapni ezáltal, amit semmilyen visszavágás vagy elégtétel nem tud megadni. Mert a megbocsátás által nem csak a másik embert engedett szabadon, hanem te is felszabadulsz. Leomlanak a harag falai, és a szíved újra békét találhat.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!

0: Mindenható örök Isten, te boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted szent fiat keresztjének alázatos hordozására, a kemény és önmegtagadó életre. Érdemeiért és közben járására ott, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életben.

szentek legyetek. Ha a jót követed, jó leszel. Tartja egy kínai közmondás.

0: nap evangéliuma. Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért, én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne szálljatok szembe a gonosszal! Kedves rádió hallgatók! A mai evangéliumban Jézus első hallásra talán meghökkentő szavakat mond nekünk. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a másikat is. Mit jelent ez? Vajon azt, hogy hagyjuk magunkat bántani? Nem, Jézus ennél sokkal mélyebbre vezet bennünket. A világ logikája azt mondja, ha megbántanak, üss vissza. Ha rosszat kapsz, adj vissza rosszat. Ha valaki igazságtalan veled, te is légy kemény vele. Jézus azonban egy új utat mutat. Azt az utat, amelyen nem a harang, nem a bosszú, hanem a szeretet győz. Milyen nehéz ez, amikor valaki megbánt, amikor igazságtalanság ér bennünket, amikor csalódunk emberekben, ösztönösen vissza akarunk ütni, ha nem is kézzel, talán szóval, sértődéssel, vagy hallgatással. Jézus mégis arra hív, hogy ne engedjük, hogy a rossz irányítsa a szívünket. Mert amikor rosszra rosszal válaszolunk, a gonosz már kétszer győzött. Amikor azonban szeretettel válaszolunk, akkor megtörik a rossz láncolata. Gondoljunk csak Jézus Krisztusra, amikor bántották, nem átkozódott. Amikor megfeszítették, nem bosszút kért. A kereszten ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Ez nem gyengeség volt, ez volt a legnagyobb erő. És talán ma valaki, aki hallgat bennünket, éppen egy nehéz kapcsolatot hordoz a szívében. Talán egy családi seff fáj, talán valaki megbántotta, becsapta, vagy csalódást okozott neki. Az Úr Jézus ma azt mondja neked, ne engedd, hogy a keserűség fogjává tegyen. Ne engedd, hogy a harag uralja a lelkedet. Bízd rám a fájdalmadat, és én békét adok neked. Jézus békét ad nekünk. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a rosszat. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a rossz uralkodjon rajtunk. A szeretet nem mindig könnyű, de mindig szabaddá teszi a szívet. Milyen szép lenne, ha ma mindannyian megtennénk egy kis lépést ezen az úton. Egy kedves szó valaki felé, akivel feszült a kapcsolatunk. Egy imádság azért, aki megbántott minket. Egy mosoly ott, ahol eddig csak közöny volt. Jézus nem lehetetlent kér. Amit kér, ahhoz kegyelmet is ad. Nem egyedül kell szeretnünk. Ő szeret bennünk és általunk. Ő általa, ő vele és ő benne élhetünk és szerethetünk. Ezért ne féljünk a jóságtól, ne féljünk a megbocsátástól, ne féljünk a szeretettől, mert a szeretet soha nem veszít. Lehet, hogy nem azonnal látjuk a gyümölcsét, de Isten kezében minden szeretetből fakadó tett örök értéket nyer. Kérjük ma a boldogságos szűzanya közbenjárását, hogy tanítson bennünket Jézus szelíd és alázatos szívére. Tanítson arra, hogy a rosszat ne rosszal viszonozzuk, hanem a szeretet erejével győzzük le. Mert végül nem az lesz a legerősebb, aki vissza tud ütni, hanem az, aki szeretni tud akkor is, amikor nehéz. Forduljunk bátran Jézushoz, és kérjük, Uram Jézus, taníts minket úgy szeretni, ahogy Te szeretsz minket. Add, hogy a mi szívünkön keresztül a Te szereteted nyilvánuljon meg, és általad tudjunk szeretni mindenkit, hogy így napról napra a Te szereteted győzedelmeskedjen a világban. Ne engedd, hogy a rossz, a gyűlölet, a harag győzedelmeskedjen bennünk, hanem mindig a szeretet legyen az, ami győz a szívünkben, az életünkben. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat hallottuk Ambrus István Ábel szombat favi plébánostól.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László látja el. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Ezt a szent misét el, mint Károly és Erzsébet testvéreinkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, és sokat vétkeztve, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem. Istenünk, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés próféta idejében történt. A jezraeli Nabótnak volt egy szőlője Jezraelben, Ahábnak, Szamaria királyának palotája mellett. Szólt azért Ahab Nabótnak, és azt mondta, add nekem szőlődet, hogy zöldséges kertet csináljak magamnak belőle, mivel szomszédságomban, a házam mellett, és én neked egy jobb szőlőt adok érte, vagy ha inkább úgy tetszik, annyi ezüstöt, amennyit megér. Nábót azt felelte neki, mentsen meg az úr attól, hogy odaadjam neked atyáim örökét. Ahab erre elment házába, kedvetlenül és mérgelődve a beszéd miatt, amelyet a jezraeli Nábót mondott neki, amikor így szólt. Nem adom neked atyáim örökét. Ágyára vetette magát, a falnak fordította arcát, és nem evett semmit sem. Ekkor bement hozzá a felesége Jezabel, és megkérdezte. Mi van veled? Miért szomorodott meg a lelked, és miért nem eszel semmit sem? Ő azt felelte. Beszéltem a jezraeli Nábóttal, és azt mondtam neki, add nekem szőlődet, megkapod az árát, vagy ha úgy tetszik, jobb szőlőt adok érte. Ő azt felelte, nem adom neked szőlőmet. Felesége Jezabel erre azt mondta Ahábnak, hát ilyen a te királyi tekintélyed Izrael felett? Kelj fel, védj magadhoz ennivalót, és légy jókedvű, én majd megszerzem neked a jezraeli Nábót szőlőjét. Levelet írt tehát Ahab nevében, a levelet lepecsételt a király gyűrűjével, elküldte a város elöljáróihoz és főembereihez, ahol Nábót lakott. A levél tartalma ez volt. Hirdessetek bőtöt, és ültessétek Nábótot a nép között az első helyre. Fogadjatok fel ellene két semmire kellő embert, hogy ezt a hamis tanúságot mondják. Káromolta Istent és a királyt. Aztán vezessétek ki a városból, és kövezzétek halálra. A város lakói, az elöljárók és a főemberek, mind akik vele laktak a városban, úgy is cselekedtek, amint Jezabel meghagyta nekik, és amint meg volt írva a levélben, amelyet nekik küldött. Bőtöt hirdettek, és Nábótot a nép között az első helyre ültették. Oda ment két semmire kellő ember, leültek vele szemben. Ez a két gonosz ember tanúságot tett ellen a nép előtt. Nábót káromolta Istent és a királyt. Erre kivitték őt a városon kívülre és agyonkövezték. Majd Jezabelnek megüzenték, Nábótot megköveztük és meg is halt. Történt továbbá, hogy amikor Jezabel meghallotta, hogy Nábótot megköveszték és az meghalt, így szólt Ákhábhoz. Kelj fel, fogadd el a jezraeli Nábót szőlőjét, aki nem hallgatott rád, és nem akarta azt pénzért odaadni. Nábót ugyanis nem él már, hanem meghalt. Amikor ezt Ákhám meghallotta, az tudni illik, hogy Nábót meghalt, felkelt és lement a jezraeli Nábót szőlőjébe, hogy elfoglalja. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felül, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak ad oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Ezek az evangélium igéjém.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim! Rabindranath Tagore filozófus és költő mondja el a következő történetet. Egy koldus házról házra kopogtatott, és néhány szelet kenyeret kéregetett, hogy tudja biztosítani a betevő falatot. Egyszer csak kiáltást hallott, jön a király. Koldus szíve örömtől dobbant, elérkezett életem fordulópontja, gondoltam. Kiregető szándékkal állt ki az út szélére, a királyi hintó meg is állt mellettem, de alamizsna helyett a király váratlanul megkérdezte tőlem, mit kívánsz adni nekem. A koldus megdermett a kérdés hallatán, majd lassan és tétován belenyúlt tarisznyájába, kivett belőle egy darabka száraz kenyeret, és a királynak a kinyújtott kezébe tettem. Az jóságos mosolyjal megköszönte, aztán tovább ment. Este, amikor a koldus kiürítette tarisznyáját, a néhány szelet száraz kenyér közt talált egy darab kenyérszelethez hasonló színaranyat. A fejéhez kapva így kiáltott, miért nem volt bátorságom az egészet odaadni. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem ha valaki arcul üt téged, jobb felül tartsd oda neki a bal arcodat. Adj annak, aki kér, aki kölcsönt kér, ne fordulj el tőlem. Hallottuk az evangéliumban. Szent Antal mondta, a szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti. Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett, hogy uralkodjon rajta. Évekkel előtt a magyarországi Caritas egyik felhívásának ez volt a jelszava, jót tenni jó. Ezt talán mi is megtapasztaljuk. Látjuk, érezzük, hogy egyre több a gond, a baj a világunkban. Háború zajlik itt a szomszédban is, ami rányomja bélyegét nem csak az ott élők életére, hanem mindannyiunk életére is. Tanúi vagyunk a pénz elértékeletlenségének. Ugyanakkor emberek milliói szenvednek lelki nyomorban. Az erkölcsi jó, a mások tisztelete, az ember szeretet, a segítőkészség minden társadalomban nélkülözhetetlen. Szent Jakab apostol mondja, ahol irigység és zűrzavar, ahol irigység és önzés, ott zűrzavar van. És az önzés nem törődömség rabja lett a világ. Albert Einstein azt mondta, hogy a 20. század nagy problémája nem az atomenergia lesz, hanem az emberi szív. A szeretetre való képességünket veszítjük el ebben a rohanó világban. Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tettétek, illetve amit egynek nem tettetek, azt nekem nem tettétek, mondja az Úr Jézus. s napjainkban sem kevesebb a beteg a testben lélekben szenvedő ember, mint hajdanan. És a 21. században éppen olyan veszélyben van az emberi méltóság is, mint korábban. Oda kellene figyelnünk, egymásra segítenünk, bátorítanunk egymást. Nem csak anyagiakkal, hanem megbecsülésünkkel. Nem kérdezhetjük Kainnal, talán őrzője vagyok testvéremnek. Egymásért felelősséggel tartozunk. A második vatikáni zsinat így fogalmaz. Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, és mi egymásnak testvérei legyünk. Egy nagyképű ítélkező tekintet gúzsba köt, egy szerető meleg tekintet segítséget felemel, és szárnyakat ad. Vaja Mihály írja, tanítsátok meg végre a világot, hogy élnünk gyűlöletben nem lehet, hogy Jézusunk csak egy vallás tanított, s a legszebb vallás az ember szeretet. Emberek iránti szeretetünk tükrözi a Jóisten iránti szeretetünket, és ad választ arra a Jóisten irántunk való végtelen szeretetére, amelyet Jézus Krisztus így mutatott be, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondják, régen, amikor a pap beteghez ment, egy minisztráns égő gyertyát vitt és csengetett, az emberek pedig az utcán térdre ereszkedtek. Ma már ez nincs szokásban, hiszen autóval járunk, de ha egy keresztény ember beteghez, segítségre szorulóhoz megy, talán ma is láthatatlan angyali kezek gyertyát visznek előttem, és csengetnek, mert Jézushoz megy. Rideg az élet, de ahol szeretet van, ott meleg fakad. Természetesen nem kell mindenkin és azonnal pénzzel segíteni, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon sokszor kihasználják jó hiszeműségünket, mondhatni úgy, hogy átvernek. De egy jó szó, egy biztatás, az mindig elővehető. Kedves testvérek, jól fog élni a bőkezű ember, és fel fog frissülni, aki másokat felüdít, írja a Szentírás. Az ember nagysága nem a gazdagságban, vagy a hatalomban rejlik, hanem a jellemben és a jóságban. Nagyon kedves Aranyos Ervin Adakozás című versem, amely arról beszél, hogy egy őzike kiveszi a hóember murok orrát és megeszi. A hóember erre a következőket mondja. Igazad van, pajtárs, vedd el répa órom. Amíg te éhezel, én csak dísznek hordom. Nekem a gyerekek hóból gyúrnak újat, kell a jég szívemnek, hogy jóságot tanuljak. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szent Lélek.
2: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozz Szent Egyházadat. Tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát épségben és biztonságban Szent népednek kormányzására. Árasz Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj örök nyugalmat elhunyt Károly és Erzsébet testvéreinknek, akikért ezt a szent áldozatot felajánljuk.
1: Kérünk téged,
0: hallgass meg minket. Úristen, oldalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicséretére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházban.
0: Istenünk, Te az embertestét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékait testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett, majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, még nélkül énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus testem és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Nem halljuk fel támadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László György József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az ők életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéjem legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békés. Béke veled. Szolgáljon lelkünk és testünk oltalmára és gyógyulására.

Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét, add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a veletekkel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A szent mise véget ért, menjünk békével.
2: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk Mári falvi Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Máré falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Máré falva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Mári falva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Mári falva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Mári várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Mári nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Mári falva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák mintegy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett Mári falviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges cserefából készült bádok borítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Mári falva parokiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kis Gergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Mári falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első

Szentági templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszög záródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pfeiffer József brassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angster cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben. Befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Mári falván született 1941. április 14-én, tanulmányai Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Mári falván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Mári falvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentségimádási nap március 21. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rádió egy fénysugárral lelkednek. Székelyüdvör helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcot fényét. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgató, 2026. június 15-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál
1: Amcs István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra és 10 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Fenyőkuti templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: Előadás Székelyudvarhelyén.
1: Nem csak a függő szenved, a hozzátartozók útja címmel tart előadást a szenvedélybetegségekről Geréb Tünde pszichoterapeuta a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban holnap délután 6 órától. Az eseményen szó lesz arról, hogy hogyan válik a család részessévé a függőségnek, mit tehet és mit nem kellene tennie a hozzátartozónak, hol húzhatók az egészséges határok, és tud-e család valódi segítséget nyújtani a függőnek. Geréb Tünde sok éve dolgozik függőkkel és hozzátartozókkal. Józsa Melinda pedig hozzátartozóként saját tapasztalatán keresztül szembesült azzal, hogy a felépülésben neki is fontos szerepe és önismereti feladata van. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a korlátlan fogyasztást is.

0: Könyvbemutató Maros-Szentgyörgyön.
1: Szerdán délután 5 órától a Maros-Szentgyörgyi Máriafi kastélyban bemutatják Moldován Irén az utolsó tánc című könyvét. A kötetet ismerteti Nagy Miklós Kunt művészeti író. Közreműködik György Levente, a Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, énekese, Szántó Árpád énekes dalszerző és Baric Lajos plébános költő az estházigazdája.

0: Csak verseny iskolásoknak.
1: Székelyudvarhely központjában a Mártonáron téren rendezik meg csütörtökön az első sakk a patkóban elnevezésű versenyt, amelyre várnak valamennyi fiatal sakkozót, kezdőt és tapasztalt versenyzőt egyaránt. A program délelőtt 9 órától a beiratkozások megerősítésével kezdődik, a megnyitó 10-kor lesz, a verseny több korcsoportban zajlik majd, a díjkiosztót pedig délután 13:30-tól tartják. A díjazás korcsoportonként külön fiú és külön lány kategóriában lesz. Jelentkezni az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével lehet.

0: Előadás Nagy Károlyban.
1: Csütörtökön délután 6 órától a Nagykárolyi Fatima és Szűz Mária templomban tart előadást Uzsainné Pécsi Rita, neveléskutató, a képernyő és internet hatásairól. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak.

0: Katona történet a Borsócska előadásában.
1: A csíkszeredai máltai szeretetszolgálat Borsócska gyermek előadó csoportja visz a Művészek Háza színpadára csütörtökön este 7 órától egy musical jellegű katona történetet, amely a Bagosi Brothers Company Csillag az égen albumának dalaira épül. A történet a háború árnyékában a születő szerelemről, vesztességről és a hazatalálás reményéről szól. Az előadás különlegessége, hogy a gyermekek csíki és gyergyói népdalok, valamint a Bagosi dalai által mesélik el ezt a történetet. Így kötve össze hagyományt és jelent. A felkészítő tanár Szász Zsuzsanna, szociálpedagógus. A belépés ingyenes.

0: Csaba testvér Csinódon.
1: Június 27-én Szent László ünnepén délután 3 órától Böjte Csaba testvér mutat be Szent misét a Csinódi kápolnánál. Utána az 100 éve történt Mohácsi csatáról hallhatnak előadást, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: Csíkszeredai Kórház napok.
1: 10. alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórház napokat július 2. és 5. között. A jubileumi rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek osztják meg tapasztalataikat, és a nagy közönség számára is lesznek előadások. A szakmai előadások július 3-án és 4-én zajlanak, majd több párhuzamos szekcióban. A programban egyebek mellett kardiológiai, intervenciós kardiológiai, anesteziológiai, gyermekgyógyászati, sebészeti, fertőző betegségekkel és kórházi fertőzésekkel foglalkozó előadások szerepelnek, de a fertilitás, reprodukció és családtervezés témaköre is helyet kap. Idén kiemelt téma a plenáris ülésen a robotsebészet, az intervenciós kardiológiai beavatkozások és a neurointervenció. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációra, előadásokat és műhelymunkát szerveznek az orvosok és asszisztensek számára ebben a témában. Ahogy tavaly úgy idén is szerveznek nyitott előadásokat számos témában, így onkológia, kábítószerfogyasztás, táplálék kiegészítők és hepatitis fertőzés témájában is. A szervezők minden érdeklődőt várnak a Sapientia MT csíkszeredai épületében zajló előadásokra, amelyek részletes programját a kórház közösségi oldalán teszik közzé a következő időszakban.

0: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futó, zápor, zivatar, élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájakon pára köd képződhet. Hajnalban 4 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20-26 fokra van kilátás. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Ma reggel 8 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 16 fokot, Baródbesterce 14, Brassó 15, Csíkszereda 14, Dés 12, Déva 15, Dicsőszentmárton 14, Fogaras 16, Gyergyóalfalu 13, Gyulafehérvár 16, Kézdivásárhely 14, Kolozsvár, Máramarosziget, Maroshévíz 13, Marosvásárhely 15, Nagybánya 14, Nagysármás 15, és Nagyszeben is Nagyvárad 13, Resica bánya 15, Sepsiszentgyőr 16, Szatmárnémeti Székelyudvarhely 14, Temesvár 17, Tordán és Zilahon szintén 14 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Árpádházi boldog Jolán, özvegy apátnő. Árpádházi boldog Jolán királyi és szent család tagja, Magyarországon született 1235 körül. Apja IV. Béla király, édesanyja pedig Laskaris Mária, a konstantinápolyi császári család tagja volt. Nagynénjei közé tartozott Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Szent Ágnes, nővére Szent Kinga, húga Szent Margit, valamint unokatestvérei között Boldog Gertrud és Boldog Szalumé is. A szülői házban mindössze 5 évet tölthetett, melybe a tatárjárás is beleesik. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és nővére Kinga Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét. 1256-ban felesége lett a kaliszi hercegnek Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. 23 évet élt példás keresztény házasságban Jolán. Nem csak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akár csak az úrnak, tudván, hogy a férfi épp úgy feje az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak. Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett, akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig, aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét, amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent, ura szeretetét, tiszteletét, elismerését. Jolán napjai a három gyermek, Hedvig Anna Erzsébet nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket, nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint. Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor volt kénytelen harcba indulni, hol a németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságát, férje ura testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. Nem csak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyát, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától. Amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán éjjel-nappal, el nem távozva a betegágytól, egyszerre tartotta önmagában is, férjében is a reményt, s készítette hitvesét az elköltözésre, arra a kis időre, amíg nem látják egymást. 1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor felosztotta vagyonát az egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett. Ekkor a két nővér az Ószandeci Clarissa kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után 1292-ben Jolán átment a Gniezói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki, és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála napját is előre megmondta. 1298. június 11-én Lengyelországban meghalt. Árpádházi boldog Jolánt a Gniezói Clarissa kolostor kápolnájában temették el. Halála után gyorsan elterjedt tisztelete. Sírját zarándokok keresték fel, és sokan kaptak rendkívüli kegyelmeket.

0: Köszöntjük azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autóban ülve hallgatnak minket, szerencsés megérkezést kívánunk nekik. 8 óra 31 perc a pontos idő, és a mai nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. június 15-e van, hétfő, az esztendő 166. napja, és ebből az évből még 199 van hátra. 1706-ig megyünk vissza, 320 évet, amikor megszületett Joachim Kandler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője volt.
1: 229 éve 1797-ben megszületett Brassai Samuel nyelvész, filozófus, természettudós. Az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja, foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zen elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez, nevelő volt a gróf Bethlen családnál, Kolozsváron megalapította a vasárnapi újságot, a kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett.
0: Ez 182 éve 1844-ben Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot.
1: 133 éve 1893-ban meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. Budapesten halt meg. Erkel Ferenc gyerekkorától kezdve zeneközelben élt, hiszen tanító édesapja egyházi karnagy is volt. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. Később zongona művészként és alkalmanként zeneszerzőként, illetve karmesterként kereste kenyerét. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től 30 éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar, későbbi Nemzeti Színháznál. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően ő zenésítette meg Kölcsey himnuszát. 1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság, 1861-ben pedig bemutatták leghíresebb operáját, a Bangban. Későbbi művei már nem voltak igazán sikeresek, viszont rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatásáért. 1875-ben közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, főzene igazgatója lett az 1884-ben megnyílt operaháznak, mindemellett nemzetközi hírű sakkozó is volt.
0: Most a legismertebb operájából, a Bangbanból hallgatunk meg egy részletet, biztosan, hogy a hallgatók közül nagyon sokan ismerik, Simándi József előadásában fogjuk hallani.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Erkel Ferenc leghíresebb művéből, a Bang Bangból hallottuk a Hazám, Hazám dalt, Simándi József előadásába. Történt ez mindazért, mert hogy évfordulója van Erkel Ferencnek, 133 éve ezen a napon halt meg. És 1946-ban 80 éve született Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes. Egy picit hallgassunk bele az ő munkásságába is, igaz, hogy egészen más fajta zenét fogunk most hallani. De ezzel egy köszöntsük a születésnaposokat és a névnaposokat.

0: Kedves hallgatók, tudom, hogy hallgatták volna még tovább ezt a nagyon-nagyon kellemes dalt. Demis Roussos énekelt, aki 80 évvel ezen a napon született. És most átmegytérünk a névnaposok, születésnaposok köszöntésére, akik ezen a napon születtek, azoknak Isten áldó szeretetét kívánjuk, és természetesen a Jolánoknak, Videknek, Violáknak, akik ma névnapot ülnek. Nézzük, mit jelentenek a nevek.
1: Jolán, Irói, névalkotás, Dugonics Andrásnak a Jolánka, Etelkának Leánya című regényében található forrása középkori magyar jó leány, jó lány, név a görög eredetű Jolanda, Jolánta magyar rosításának is tekintették.
0: A vid a délszláv gújdó magyar megfelelője, más magyarázat szerint latin, vitus névből ered, jelentése szíves, készséges.
1: A viola a latin eredetű virágnév sok nyelven vált női névé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt.
0: Szép is. Hívjanak bennünket, hogyha általunk szeretnék köszönteni szeretteiket a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259-420-555 vagy a 0359-420-555.
0: SMS-t is írhatnak nekünk.
1: A 0758-420-555.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindjárt, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm minnyájokat, és szeretném köszönteni Nyikó Malomfalván, Jakab Jolánkát. A Jóisten áldja meg, adjon neki kedves családjával együtt erőt, egészséget, Árpit is a Jóisten éltesse, férjét, unokájait, mindnyájukat nagy-nagy szeretettel köszöntök. Csíkszeredából László Margit ángyok. Minden Mária Rádió hallgatót, támogatót, minden családtagomat nagy szeretettel köszöntök. Anna néni tülkébe. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, köszönjük szépen, hogy betelefonált. Minden jót kívánunk mi is Isten áldásában.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban, és nagyon nagy boldogság a szívem, hogy be tudtam jutni, és ezen alkalomból legelőször köszöntöm Önöket, és a Nagyváradi Székesegyházban nem Pál fia, hanem Pálos atyát, aki tegnap egy csodálatosan gyönyörű szentmisével lelketöltő, melegítő gondolatokkal szép szentmisét adott nekünk, akkor Pék Sándor atyát, aki Újpalotán volt a Szent Antal búcson, ott is egy felemelő, gyönyörű szentmise volt. Önöket, és utolsó sorban szeretném köszönteni barátnémet, Hevesi Jolándát Bihar Szent Andráson, neki ma van a neve napja, és a Jóisten áldását kérem mindenkire, és áldjon és őrizzen bennünket is. Maradjunk meg szeretetben, és természetesen az egész nagy családomat is. Mindenkit, aki hallgatja a Mária Rádiót, mert a Mária Rádió ténylegesen egy fénysugár a lelkünkben, és az életünkben. A Jóisten áldjon bennünket, és őrizzen is. Katolikus emberek, fel a fejjel és előre, ne legyenek üresek a templomok. Én azt szeretném, hogyha zsúfoltig legyen, mint valamikor volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A szép gondolatait, hogy megosztotta valóban. Jó leső érzés, mikor bemegyünk egy templomba, és zsúfolásig van. Önt is a Jóisten éltesse, és örülünk, hogy a Mária Rádió hallgatója.

0: Halló!
1: Halló, halló, szeretettel köszöntjük!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm az udvarhelyi stúdióba mindenkit, és minden stúdióba mindenki szeretettel köszöntök. Nagy örömömre meglátogattad az unokám Kolozsvárról, és a menyasszonya. Nagy meglepetés volt, és már mennek is vissza, sok szerencsét kívánok, és a Jóisten áldja, és segítse, hogy tudják az esküvőt, szépen, egészségben, szeretetben, békében, augusztus 8-án lesz az esküvő, és kívánom, hogy én is jelen tudjak lenni a 84 évemmel. A Jóisten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Isten áldja.
1: Isten áldja, meg köszönjük, hogy betelefonál, mi is jó egészséget kívánunk, és nagyon az Úr sok örömet mindnyájunknak.

0: Halló, halló. Halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is szeretném Boroskatokon köszönteni Főce Jolankat, névnapi alkalmáról. Kívánok neki sok boldog névnapot, hosszú életet, a családjával szeretetét, és minden jót adjon a jó Isten neki, amit csak szeretne, hogy legyen, de sok szeretet legyen vele. Mindig, mindig Gyimesből egy állandó hallgató.
0: Köszöntjük mi is, és önt is nagy szeretettel.
1: Köszönöm szépen Navitnak is.

0: Halló, halló. Szeretettel köszöntjük.
1: Halló, halló.
0: Igen, tessék.
1: Igen, tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amme.
1: Hát halló Istennek, hogy bejutottam, mert szinte csak azért, hogy lám a udvarhelyi stúdióba bejutok. Nem tudom, miért olyan nehéz. Most is jött egy zene, de hál' Istennek belé szólt a plebános úrnak. Tudtam, hogy Józsa Ferenc jól rendezi a dolgot. Na, mindegy.
0: Igyekezik.
1: Szeretném köszönteni a drága családomot, köztük a Sebő Barni unokámot, 18-án lesz a születésnapja, de mivel, hogy most bejutottam, megelőzöm egy kicsit, a Jóisten éltesse, adjon erőt, egészséget, békességet, szeretetet a drága családja körébe, és érkezzem meg szerencsésen a kislány is, van egy kisfiú, és a Jóisten óvja, védelmezze őket. Adjon egészséget. És szeretném köszönteni Zetelokán két szomszédasszonyomat, Miklós Jolán és Sándor Jolán. A Jóisten éltesse őket is, adjon egészséget, békességet, sok szeretetet a drága családjaik körébe. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, a Jóisten áldja meg önöket, de nem tudom, mi lehet ez. No, már hallottam mástól is, hogy tanaszkodnak, hogy jöjj egy zene, aztán lesz, hogy vége, van, hogy vége lesz, van, hogy nem lesz vége, mindegy, most hála legyen a Jóistennek, hogy sikerült. Dicsértessék a jó Jézus Krisztus, szép napot és áldott szép hetet kívánok. Jóisten áldja meg önöket.
0: Köszönjük szépen, mi is minden jót kívánunk. Hát nem mindig úgy működik a technika, hogy kellene.
2: De türelem majd, kell.
0: De majd figyelünk arra, hogy jobb legyen, és a technikusunkat is figyelmeztetjük.
2: Mindenképp. Én születésnapost szeretnék köszönteni szívemnek a legkedvesebbjét, és a szívemnek a választottját, aki ma születésnapot ünnepel. A Jóisten éltesse sokáig.

0: Most pedig a nap gondolata következik, amit Járics Ferenctől választottunk.
1: Ha egy evangéliumi szakaszra gondolsz, a földi, názáreti Jézusra gondolsz. Ő azonban meghalt, feltámadt, és mint Krisztus mindenhol jelenvalóan itt van. Benne teremtetett minden. Mindent átsző és mindenben jelenvaló, benned is, tudatodban, a kezedben, lélegzetedben, de különösképpen nevének kimondásában. Isten országa bennünk van. Ha magunkban nézünk, kinyilatkoztatja önmagát, és megmutatja, miként vagyunk misztikus teste, miként vagyunk Isten gyermekei. Ez elsősorban nem képek és gondolatok útján történik, hanem a saját lényedben, ott, ahol a te életed és a lét találkoznak.
0: Járics Ferenc gondolatát hallgattuk.

0: Nem sokára az ígéző veszi kezdetét, majd 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk itt a székelyudvarhelyi stúdióban, illetve Májai Erzsike fogja fogadni.
1: Négyet tisztül az örvendetes rózsafüzért imádkozik a Mária királynő kápolnájából, 9 óra 50 perc Szőgy Jézus szívvel litánia, 10 órától pedig katekézés Tibor atyával.
0: 10 óra 30 perckor a lélektüzében dr. Sávai János műsora, majd 11 órától gyógyír dr. Rejkli Istvánnal, aztán életképek Karácson Tibor atyával, a 12 órakor harangszóval hívjuk az orangyala elimádkozásához, a Zsolozsma napközi imaóráját is elmondjuk, majd a Déli magazin veszi kezdetét, amiben benne lesz a vigasztaló szó is, és most a papbácsi vigasztaló szavát, erőt adó szavát várjuk.
1: Bízzunk az Úrban újra és újra, és kérjük az ő segítségét, hogy az ő békéjében tudjunk járni napról napra, és azt tegyük meg, amire ő hív.
0: Legyen így. Mi innen a székelyudvarhelyi stúdióból búcsúzzunk, akik ma önöket ébresztették.
1: Amos István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig Józsa Ferenc volt. Mi elköszönünk, de önök maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mert te megsegítesz és megvigasztalsz engem. 86. Zsoltár 17. vers. Nem egyszerű a kamaszokkal, nekem is meggyűlik a bajom a kamaszodó gyermekeimmel. Elsősorban a legnagyobbik lányomra gondolok. Nagyon sok mindent belepakoltunk az ő tarisznyájába születése óta, sőt még születése előtt is. A sok imádságunkkal, életünkkel, a mindennapjainkat, ahogy vezettük, az Istenhez való kapcsolatunkkal. Mindezek ellenére ő most köszöni szépen, mindent kipakol a tarisznyából, amit mi beraktunk. Ez azért eléggé mellbevágó, amikor a gyermekem direkt kész akarva minden jót, amit megadok neki, az direkt eltávolítja magától. Ilyenkor elkél a vigasztalás. Hiszem azt, hogy amiket most ő magától kirak, azt majd egyszer össze fogja szedni. Visszamegy azon az úton, ahol jött, és megkeresi, és visszarakosgatja a tarisznyájába. Engem pedig az Úr megsegít, és megvigasztal.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyüdvörhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel, mély alázattal és tisztelettel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, a Székelyudvarhelyi stúdióból a mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk. Jézus szíve hónapjában, Jézus szíve arra hív bennünket, hogy ne csak befogadói legyünk a szeretetnek, hanem csatornái is. Adjuk is tovább a szeretetet, ezen gondolatokkal fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait, és a közös imába vigyük az Úr elé köszönetünket, háladásunkat a kapott kegyelmekért, kérjük a mindenható Atyát és a boldogságos Szűz Máriát továbbra is. Adjon az Úr örömet, egészséget, a világnak békét. Szűnjenek meg a háborúk, imádkozzunk együtt. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
1: Visszatessék az ügyérős.
0: Mindjárt a kiemme.
1: Ezt a rózsafüzért, a heti összes rózsafüzéréket, csendhűséget, imalkot kell szeretném ajánlani, halabból a kapott kigyelnek itt. A boldogságos üzenyának is, a mennyi atyának. Továbbá kérem a szüzeny ótolmát, az ő közben nyarását a Szent Fiánál, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségéért, az ő munkájáért, amennyi atyának pedig kérem, hogy tegye a gyógyító fele egy gyermekemre, hogy meggyógyulhasson, visszanyerhesse egészségét. Neki egy hozzáillő szerető társét, a gonosz távozásáért a családunkból. Továbbá önökért, a Mára Rádió nagy közösségét, elmúlt szüzeny lelke ügyvéért, sok-sok szeretetét, békét, az élő hit kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékait, a Szent Atya szándékára, Isten fizesse mindenki segítő imája. Áldott szép napot kívánok, Jézuson bízok és hiszem meg benne.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk önöknek is, imádkozzunk ezen szándékokért bizalommal. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért is, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanyja. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse! És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló! Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon tisztelettel köszönöm Önöket! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a stúdióban, és nagyon nagy hálával a szívemben felajánlom a rózsafűzért, legelsősorban beteg férjemért, magamért, hogy tudjam gondozni. Amint mondtam a köszöntőben, Pálos atyáért, Pék Sándor atyáért, minden lelki atyáért, akik csodálatos miséket adnak nekünk vasárnapról vasárnapra, és kérem a katolikus papokat és szerzeteseket, hogy nagyon vigyázzunk a hitünkre és a vallásunkra, mert szerintem csökkenünk nagyon, és ez nem egy jó érzés. Talán mind kevesebben vagyunk templomokban. És utána felajánlom gyermekeimért, a Jóisten áldja meg őket erőben, erősségben, maradjanak ilyen jó gyermekek, amilyenek vannak, és újra ajánlom Hevesi Jolánért, a barátnőmért, neki ma van a nevenapja, és sajnos ő is nehéz problémával nemrég veszítette el a fiatal gyermekét, és adjon neki a jó atya kitartást, erőt, egészséget, és mindenkit, aki a Mária Rádiót hallgatja, Jucika néni, Szent Jobbon, sógornőmet, családomat, és nagyon nagy szeretettel mindenkit a világon, aki a Mária Rádiót hallgatja.
0: Hallgassa meg a Jóisten, imádkozunk bizalommal.
2: A Jóisten áldjon és őrizzen bennünket, és vigyázzunk egymásra, szeressük egymást tisztelettel.
0: Úgy legyen.
2: Kicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, a családi békért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és közös halottaimért adjon a Isten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Imád kérek férem gyógyulásáért, a Csíksomjai Szűz anya takarja be védő palástjával, gyógyítsa meg. Jézusom, bízom benned. Isten fizesse, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
3: Dicsitasik a Jézus Krisztus.
0: Mindenre tiemmen.
3: A mai rózsafüzét felajánlom, a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária rádió dolgozóért és hallgatókért, és Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról.
0: Imádkozzunk együtt, mindörökké emmem. Eszter Rózsa Füzért felajánlom családomért, Isten fizesse. Eszter Rózsa Füzért felajánlom mindazokért, akiknek imáimmal tartozom. A Rózsa Füzért felajánlom családomért és minden embertársamért. A mai Rózsa Füzért felajánlom gyermekeinkért, akik külföldön élnek, hálából és egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről. A mai rózsafüzért felajánlom egy 3 gyermekes édesanyáért, daganatos betegségéből való gyógyulásáért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló. Haló, Mária Rádió. Nagy szeretettel Halló. Köszöntöm.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, a Jóisten áldása legyen önökkel, mindig önökkel szoktam imádkozni, ezt a Szent Rózsa Füzért és minden imád, ami ebben a hónapban lesz, megkérem mindenkinek az imáját, köszönöm szépen az összes halottjaimét, de különösen a hétvégén lesz 6 éve, hogy elveszítettem a drága gyermekemet, Bálint Csabikát, aki a Kalász negyedben nyugszik. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Drága gyermekem, amíg élek, mindig velem vagy, ha meghaltál ezt. Köszönöm,
0: vigasztalást kívánunk önnek, és imádkozzunk együtt ezen szándékokért, bizalommal.
4: Imádkozunk mi is, a testvérei, az ikertestvérei, Tünde és Timeja, azoknak a családjai, Csíkból, a bánatos édesanyja, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: A Szent Rózsa Füzért felajánlom fiamért, az ő gyógyulásáért a műtét után, egészségért. Egy édesanya, köszönöm szépen. A Rózsa Füzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm az imákat. Imád kérek, egészséges, nyugdíjas évekért áldás legyen az életünkben. Hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom a Rózsa Füzért magam és a családom betegeinek gyógyulásaért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, lelki betegekért, segítő kegyelemért, békességért a családokban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse, írja egy édesanya, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló?
5: Dicsetessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké emme!
5: Ezt a rózsafüzéppel alajánlom a drága jó testvéremét, ki a tegnap adta vissza teremtőinek a lelkét, Péter Lukácsét. Dicsertessék a Jézus Krisztusunk. Köszönöm szépen az imádjukat.
0: Adjon az Úr neki örök boldogságot, önnek vigasztalódást. A Eszter Rózsa Füzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a vizsgám sikerüljön, a családom egészségért, hogy boldogok legyenek, és minden egyes ember békébe éljen saját magával és másokkal. Istennek legyen hála mindenért. Imád kérek gyógyulásomért, családomért, elhunytjaimért, a világ békéért, Gyergyóból egy névtelen hallgató. Gyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük, hogy a szent lelket adjon mindenkinek, alázatosságot a szívében, és még köszöntöm a szűzanyát, és szent fiának, Jézusnak sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké emmem!
6: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima szándékokhoz, ima kérésekhez, és bízva a közös ima erejébe, imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségéért, kisunokáimért, főleg féle egészségi állapotának javulásáért, hitünk megerősödéséért, bűneink bocsánatáért, a kapott sok-sok kegyelemért, és nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért is imádkozom. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, hallgassa meg a Isten kéréseit, imádkozzunk együtt. A rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, fiam sikeres vizsgájáért, és egy párkapcsolat helyreállításáért. A rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért a gyermekeimért, unokáimért, a testvéreimért, családjukért, a daganatos betegekért, sorstársaimért, az én gyógyulásomért, halottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért, írja Kati. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, családi békért, egy fontos ügy megoldásáért, az úton lévőkért, egy mindennapos hallgató. A mai és a héten elhangzó minden szentmisét és imád felajánló Zsolt fiam, édesanyám és minden beteg gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
7: Haló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani a családomért, egészségért, békességért, a gondok megoldásáért, a gonosz távozásáért a családból. Ugyanakkor felajánlom a hozzánk tartozó halottak lelki üdvéért. Köszönöm szépen a
0: lehetőséget.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért egészségért, békességért, férjem örök nyugodalmáért, lányom hite megerősödéséért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásukért, köszönöm szépen, áldott napot kívánok önöknek, hallgassa meg a Jóisten. Imádkozzunk drága édesanyám lelki üdvért, aki székelyvargsági temetőben nyugszik 7 éve, Isten nyugtassa békében, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, próbálkozzon a kedves betelefonáló. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásunkért, a gonosz távozásáért, hitünk megerősödésért, a halottaim lelki üdvért, Isten fizesse, és telefonálót köszöntünk, megpróbáljuk. Halló.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
8: A heti szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom egy beteg gyógyulásáért, akit máma ütnek a csíkszeredai kórházba. A szűzanya takarja be halástjával. Jézusom, bízom benned. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenkinek.
8: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi köszönjük, imádkozzunk együtt a gyógyulásért, minden beteg gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom 3 fiamért és családjaikért, férjemért, és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk! Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szeretteim gyermekeiért, a szűzanya takarja be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A Jóisten segítsen ki belőle. Hálából a szűzanyának és a Jóistennek a sok kapott kegyelemért és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: A mai szentmiség, az egész héti szentmisét, rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani. A családunk minden egyes tagjai, főleg a férjem gyógyulásai, gyermekeim, az unokáim, mivel jön a vakáció, hogy a Jóisten őrözze meg őket minden bajtól. Felajánlom az imacsoportunké, felajánlom a papácsinké, az anytársam gyógyulásai, a műsorvezetőkért. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Dicsértessék. Köszönjük, hogy hívott. Mindörökké, amen. Ennyi fért az ima szándékba. Maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Kegyelmekben gazdag hetet kívánok önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói egy nagyon lelkes iskolás csoport, a Tamás Járon gimnáziumból, ez egy 4 osztályos tanulókból, Nagy Hajnal hitoktató, valamint Kajtár Zsolt plebános jelenlétében.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

Kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Az őrmentetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál,

óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,

különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: és az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdett,
2: most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

az őrvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

asszony. Amen. Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

meg a gonosztól. Amen. Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.

0: Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Esdeklés Jézus isteni szívéhez, Jézus szívének szeretete gyúlasz föl szívemet, Jézus szívének ereje, erősíts meg szívemet, Jézus szívének irgalma, bocsáss meg szívemnek, Jézus szívének türelme, légy oltalma szívemnek, Jézus szívének uralma, töltsd el egész szívemet, Jézus szívének akarata, rendelkezzél szívemmel, Jézus szívének buzgalma, emészd föl szívemet, szeplőtelen Szűz Mária, kérdétünk Jézus isteni szívét. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogónk, és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasón fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, béke királynéje,
3: könyörög érettünk,
2: Csíksomlyói segítő Szűz, Mária rádió királynéja, Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legye, add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világ. Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Áldjon és az ő végtelen szeretetében őrizzen meg minket és családjainkat, valamint az Erdély Mária Rádió minden hallgatóját, a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
3: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.

Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és velünk együtt imádkozták a rózsafüzért mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a lelkes ifjúság volt, a Tamási Áron gimnázium 1-4 osztályából a tanulók. Ezúton is nagyon szépen megköszönjük Nagy Hajnal hitoktatónő és Kajtár Zsolt plebános munkásságát, hogy ilyen kemény erőt fektettek a fiatalokba. Reméljük, hogy megmaradnak hitben, szeretetben és egységben, és nem felejtik el a Mária Rádiót. Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy jelen voltatok, és köszönjük az ima szolgálatotokat. Várunk szeretettel máskor is. A kedves hallgatóknak kívánunk áldott hetet, Isten áldását életükre. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc nevében is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a Jézus szíve tiszteletről a magyar biblia fordításokban. Jézus szíve tisztelet fejlődéséről szeretnék egy és a helyes tiszteletéről egy pár gondolatot, egy pár műsorban ebben a hónapban a kedves hallgatókkal érzékeltetni, mélyebbre vinni és megértetni, hiszen június hónap a Jézus szíve tiszteletének a hónapja. Nemesegyi Péter jezsuita atyának a művét használom fel, de nem csak ebben a műsorban. Hát fogadják nagy-nagy szeretettel a kedves hallgatók. A Jézus szíve iránti tisztelet a kereszténységben ősi gyökerekre nyúlik vissza. És ez az újkorban pedig különös, különleges virágzásnak indult. Az egész világon épültek a Jézus szentsége szívének szentelt templomok, jelentek meg Jézus szívéről szóló könyvek, folyóiratok, alakultak Jézus szívéről elnevezett szövetségek, társulatok, szerzetes rendek, terjedtek a Jézus szívével kapcsolatos áltatosságok, virágzott az ima apostolság, folytak az első pénteki szent áldozások, a Jézus szíve litániák, a szentségimádások, felajánlások, stb. Az egyház hivatalos liturgiájában is elnyerte méltó helyét ez az áltatosság. Jézus szívének ünnepét fő ünnepként üljük meg. És magyar nyelvterületen is nagy hagyománya van a Jézus szíve tiszteletnek. A Jézus szíve szövetség, az imaapostolság, az ifjúsági csoportok, az elsőpénteki szent áldozások szerves részét képezték és képezik a magyar katolikusok életének. Bíró Ferenc jezsuita atya által alapított Szív című folyóirat, amelyet 1915-ben alapított, ez az első világháború viharai közepette alapított folyóirat, ez még átvészelt a második világháborút is. Az utána következő ínséges években viszont annyira vágyottak az emberek erre a lelki táplálékra, hogy voltak évek, amikor több mint 200 000 példányszámban jelent meg a Szív újság. A kommunista diktatúra hamarosan azonban betiltotta, de 1956. október végén néhány napig újra volt szabad Magyarország, és azonnal megjelent a Szív egyoldalas különszáma. A szovjet hadsereg visszatértével újra megszűnt a Szív folyóirat, de a külföldre menekült jezsuiták folytatták a szerkesztését és a kiadását. És amikor bekövetkezett a rendszerváltás, akkor a Szív szerkesztősége azonnal újra visszaköltözött Magyarországra, Budapestre, és a folyóirat állandóan megújuló formában mind a mai napig igyekszik teljesíteni a szolgálatát a magyar nyelvű katolikusság javára. Tehát minden áltatossági formának van története, és állandó változásra van szüksége. Ennek egyszerű oka az, hogy bár az Isten örök, és szeretete változatlanul örökké tart, a történelem alakul, és benne az emberek változnak. A Jézus szíve tiszteletnek is fejlődnie, alakulnia kell, hogy megfeleljen a mai emberek hiteles igényeinek. E kívánalmat a körleveleikben a pápák is szorgalmazták. 12. Pius pápa például a Haurietis Aquas kezdetű körlevelében arra törekedett, hogy kiemelje a Jézus szíve tisztelet szentírási forrásait. És ahogy ezt a pápa hangoztatja, a Jézus szíve tisztelet Jézus Krisztus isteni és emberi szeretetére irányítja tekintetünket, amelyről sokat mond a Szentírás. A pápa iránymutatása nyomán számos tanulmány jelent meg Jézus szíve tiszteletének bibliai alapjairól. Bizonyos nehézséget okozott azonban, hogy a Jézus szíve szó csak egyetlen egyszer jelenik meg kifejezetten a Bibliában. És a szöveg, amelyet a Jézus szíve tisztelők nagyon jól ismernek, Máté evangéliumában található, és így hangzik,
hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám édes és az én terhem könnyű. Tehát gyönyörű mondás, és nagyon sokat lehet, és kell is elmélkedni róla. Spontán módon született a szövegből ez a jól ismert imádság, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Sok mély gondolat született már ebből az egy szövegből, de éppen a szöveg lelki termékenysége arra indít, hogy keressünk tovább a Bibliában. Van-e talán még más szöveg is, amely Jézus szívéről szól? Bár eddig ezt nem vettük észre. És igaz, a Biblia eredeti görög szövegében az említett idézet az egyetlen, ahol Jézusra vonatkozva szerepel ez a szó, de a görög szó, hogy kárdia, de a szentírás fordítások további felfedezésekhez vezetnek. Nézzünk bele egy picit akkor a fordítás művészetében, nagyon érdekes. A Nemesegyi Péter atya írja le, aki hosszú ideig Japánban tartózkodott, hogy részt vett a Szentírás új japán ökumenikus fordításának az elkészítésében. És a fordítási munka 18 évig tartott. És ő a katolikus püspöki kar megbízásából a végrehajtó bizottságnak volt a tagja. És több száz japán protestáns és katolikus szakember végezte a fordításokat, és a végrehajtó bizottságnak kellett átnéznie és jóvá hagynia minden fordítást. És a munkája során lett némileg járatos a fordítás tudomány berkeiben, és az is segítette, hogy nem csak a Szentírás, hanem az egyház atyák könyveinek és számos keresztény teológiai és lelkiségi könyvnek japán fordításánál is kellett lektori és korrektori feladatot végeznie. És a hosszú gyakorlat során ébredt rá arra, hogy milyen nagy művészet a fordítás. Tehát minden kultúrának, minden nyelvnek megvan ugyanis a maga sajátos világa. Az egyes szavak jelentésköre két különböző nyelvben ritkán azonos. És a szavak gyökerei sokszor más és más. A bennük rejlő képekből származó asszociációk sokfélék. A szavaknak van érzelmi töltete, amelyek szintén különbözőek a különböző nyelvekben. És a költemények fordítói jól tudják, hogy milyen nagy művészet a jó műfordítás. És ez igaz a Szentírás fordításában is. Például a 19. században egy Nida nevű Szentírás fordító szakember forradalmat okozott a Biblia fordításokban a Dynamic Equivalent elméletével. Eszerint minden szó fordításánál meg kell keresni az illető nyelvben azt a szót, amelynek nem csak a jelentése felel meg az eredeti szó jelentésének, hanem az általa ébresztett dinamizmus, a belőle fakadó érzelmek, a vele kapcsolatos asszociációk, stb. Is megfelelnek az eredetinek. És ennek az elméletnek követését egyesek túlzásba vitték, úgy, hogy fordításaik inkább az eredeti szöveg körülírásává lettek, és túl sok szubjektív elemet hozott a fordításba, és a túlzástól persze óvakodni kell, de igaz maradt, hogy a szavaknak megvan a maguk dinamikája, és erre nagyon ügyelni kell a fordításnál. És ilyen gondolatok alapján kezdett felfigyelni a jezsuita atya az evangéliumban előforduló egyik fontos görög szóra, amely nem más, így hangzik, hogy splankninodzmai, vagy splanknitzomai. Ez egy ige, és ehhez hasonlít a főnév a splanknon. És a Biblia Társulat által Londonban kiadott új szövetségi görög-angol szótárban ennek a két szónak a magyarázata következő. Tehát magyarul a splanknitzomai az azt jelenti, hogy szánalomból, illetve együttérzéstől indítatni, megszánni valakit,
együttérezni valakivel, és a splanchnon, az a legbensőbb érzéseim, a szív, a legbensőbb énem, a vonzódás, szeretet. Tehát ezt jelenti. Így tehát a fordításban előjött a szív szó. És a dolog még érdekesebb, a szótárban utána nézünk ennek a szónak a többes számára, ez ugyanis ennek az értelme azt jelenti, hogy zsigerek. Így tehát kiderült, hogy a zsigerek szóból származik a splanchnidzomai szó etimológiája, vagyis a splanchna. Tehát a görög nyelvet beszélő emberek az emberi test belső szerveinek megmozdulását jelentő szóból származó szavat használtak érzelmi megmozdulások kifejezésére. Tehát a szív, ugye, az a szeretet. És így a belső szerveket használták fel a görögök az érzelmeik kifejezésére. Tény, hogy a test belső szerveinek megmozdulása kíséri az erős érzelmeket, és nyilván ez vezetett ennek a szónak a megalkotásához görögül. És amikor ezt a görög eredetiből más nyelvekre kezdték fordítani, mármint a Szentírást, kerestek olyan szót, amelyben az emberi test valamelyik belső szervére vonatkozó utalás szerepel. És az ókori latin fordításban találtak is egy alkalmas kifejezést, a misericordia motus. És a misericordia szó két szóból származik, vagyis a misereo és a cor szavakból. A misereo az azt jelenti, hogy megkönnyörülni, megszánni valakit, a cor pedig a szívet jelenti. Tehát a zsigereket jelentő szó görög, vagy a zsigereket jelentő görög szó helyett a latinban a szív szó szerepel. Tehát a szív is az ember egyik belső szervét jelenti. És a motus, igen név, az azt jelenti, hogy mozgatva, indítatva. Tehát a misericordia motus jelentése, hogy irgalmas szívtől indítatva. És ezt a kifejezést használja az ókori vulgáta latin fordítás, de az evangéliumi szövegben, a többiekben is, tehát ezt Lukácsnál olvashatjuk a vulgáta latin fordításában, de a többi evangéliumi szövegben is már ezek a szavak szerepelnek, vagyis a szív, illetve a misertus szó, már csak a misertus szó szerepel, bocsánat, és a szív szó az elmaradt. Tehát a misereor az az irgalmas szó marad a többi evangélium. A lényeg az, hogy a Vulgata latin fordításában Lukácsnál találjuk meg ezt az irgalmas szívtől indítatva jelentést, a többi evangéliumi szövegben már csak az irgalmasság maradt meg. Tehát ez a latin fordításban. A többi nyelven készült fordításokban nem igen sikerült olyan szót használni ennek a görög splanchnidzomai fordítására, amelyben valamilyen formában utalás lenne a belső testi szervre. A angol fordításokban, a franciában, a németben szerepel, például a franciákban a prix de pitié, a németben a hatte mit leid szerepel. Tehát a német-angol szavak szó szerint véve ez azt jelenti, hogy együtt szenvedés. És ez szép kifejezés, de ez nem utal sem a zsigerekre, sem a szívre. És akkor feltehetjük a kérdést, hogyan állunk a magyar fordításokkal? Lehet-e esetleg találni olyan magyar kifejezést, amelyben a splanchnidzomá, illetve a misericordia zsigeri fájdalma, illetve a szívet mozgató együttérzése megmutatkozna? Tehát nem lehet próbálkozni a zsigerek szóval, viszont itt van a magyar szív szó. És a latin fordítás is felbátorít, hogy a szívet jelentő szóval kell próbálkozni. És itt van a magyarban a szív szót használó kifejezés, amely éppen azokat az érzelmeket fejezi ki, amelyeket a görög is kifejez, az, hogy megesett rajta a szíve. És ez a kifejezés azt jelenti, hogy megsajnáltunk, megszántunk valakit, könyörületet érzünk iránta. És a kifejezés nagy előnye, hogy spontán belső megindultságot jelez, amelyet a jó szívű ember más baját látva érez. Azt is sugallja ez a kifejezés, hogy a szívbéli megindultságból cselekvés származik.
Tehát szinte természetesnek vesszük, hogy a következő mondatban arról van szó, hogy a megrendült szívű ember kisegíti bajából a bajba jutottat. És e megfontolásoknak alapján megnézzük, hogy a Biblia magyar fordítói használták ezt a lehetőséget. Tehát sorra vesszük az evangéliumi szövegeknek a fordításának a történetét. Van 8 evangéliumi szöveg, amelyek ennek a görög ige szónak a különböző nyelvtani formáival fejezik ki Jézus érzelmeit. Ehhez pedig még hozzáveszünk 3 más szöveget, amelyek példabeszédeket tartalmaznak, és ezzel az igével fejezik ki valamelyik szereplőnek az érzéseit. Tehát kezdjük a Károli Gáspár fordításával. A könyvtárunkban a Biblia Társulatnak kiadási év nélkül megjelen kiadása, és a betűtípus alapján úgy lehet sejteni, hogy ez egy 19. századi kiadás, és a kiadás szerint Károli a Splanknitzomai görög szó fordítására a következő szavakat használja: könyörületességre indulva, megszánta őket, szánakozom, megkönyörült rajtuk, könyörületességre indult. És nagy meglepetésre azonban a Lukács 15. fejezet 20. vers sorában a következő fordítás lehet találni, hogy megesett rajta a szíve. Ez a fordítás kiesik a sorból, mert az 1575-ben kiadott eredeti vizsói Bibliában, és bizony ott nem ez áll, hanem a többi szövegben is azt található, hogy megszánta őket. Hát vajon ki lehetett az a zseniális átdolgozó, aki ezen az egy helyen rátalált a legtalálóbb fordításra? Ezt nem lehetett még megállapítani, de az időrendben következő magyar Biblia fordítást a jezsuita Káldi György és a Magyar Katolikus Egyházban hosszú ideig ezt a fordítást használták, és szintén többször átdolgozták, és 1927-ben jelent meg a Szent István Társulatnál egy új átdolgozott kiadás, és e kiadásnál az evangéliumok fordításának átdolgozója dr. Székely István egyetemi nyugdíjas tanár volt, és itt is a Splanknitzomai görög szó fordítására ugyanazokat a szavakat találjuk, mint a Károlinál, hogy megkönyörült, szánom, és az új szóként a megszánt szó helyett Máté evangéliumában a megsajnál szó szerepel. És érdekes módon csak Lukácsnál itt is felbukkan az, hogy megesett rajta a szíve kifejezés. Mint hogy ebben a fordításban is ez a kifejezés kiesik a sorból, és megnézték a Káldi fordítás régebbi kiadásait, és a legrégebbi, amelyet a könyvtárban megleltek, az 1892-es nyomtatott kiadás, és itt is még nem szerepel a megesett rajta a szíve fordítás, hanem az áll, hogy irgalmasságra indult. Tehát nyilván ez állhatott az eredeti Káldi fordításban. Tehát csak az újabb Székely János féle átdolgozásnál került be a Káldi Bibliába helyen a megesett rajta szíve fordítás. Ha tovább megyünk, 1975-ben jelent meg a protestáns Biblia tanács gondozásában egy új Biblia fordítás. És ennek 1992-ben megjelent javított kiadását vizsgálták meg, és ez a fordítás is a megszánt szóval fordítja a görögöt, és helyes törekvés, hogy ugyanaz a szót az egész fordításban, ez egy helyes törekvés, ha csak lehet, ugyanazzal a szóval fordítják, de ennek az lett a következménye, hogy a Lukácsban, ahol a szív szó szerepelt, ebben a fordításban, ebben a szentírásban a megszánt szó szerepel. A Magyar Katolikus Egyház 1974-ben jelentetett meg a Szent István Társulatnál egy újabb bibliafordítást. Ezt kétszer is átdolgozták, 2005-ben jelent meg a legújabb, és a Splanknitzomai fordításának vizsgálatánál itt nagy meglepetés éri az olvasót, hiszen 4 helyen maradt meg csupán a megkönyörült, illetve sajnálom fordítás, és valamennyi több helyen ez áll, hogy megesett rajta a szíve. És a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 1997-ben
jelentette meg az új fordítást, többször újra kiadták csekély javításokkal, és a 2003-ban jelent meg a Splanknidzomáj fordításánál, ez a szöveg is a Szent István Társulat nyomán halad, és itt is a megesett rajta a szíve fordítás szerepel, itt már 7 esetben. Sajnos különös ok nélkül a megkönnyörült rajta, illetve megszánta őket fordítás is szerepel, tehát 7 esetben. Tehát ezekből látható, hogy a fordításnál, a görög szó Splanknidzomáj fordításnál az idők haladtával előtérbe kerül a megesett rajtuk a szíve fordítás. És ez a görög szó az evangéliumoknak nagyon fontos szava. Olyan fontos, hogy egy japán katolikus pap erről az egy szóról írta például egy kiváló szakdolgozatát a Frankfurti Teológiai Főiskolán. De a következő műsorban, kedves Mária Rádió hallgatók, végigvesszük, vagyis a következő műsorokban az evangéliumnak a 11 szövegét, és meglátjuk, hogy Jézusra különösképpen Jézus szívére vonatkozólag sikerül-e valami új felfedezést tenni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Eukarisztia és egyház. A kölcsönösség megnyilvánulása Krisztustól emberig, embertől Krisztusig és Istenig a keresztségben megkezdődött, és annak következményeinek elfogadásával egy második szint is létrejön, amely nyilvánvalóan az elsőtől függ. Krisztus és az ember közelebb kerülnek egymáshoz, és többet jelentenek egymásnak. Lássuk ezt részletesen. Van egy mozgás, amely a testből, Krisztus eukarisztikus testéből indulva nyomást gyakorol a közösségre, és egységessé és hatékonyabbá teszi. Mivel egy a kenyér, és egy test vagyunk sokan, hiszen mindannyian egy kenyérből részesülünk. A korintusi közösség gyengeségét a nyitottság képtelenségének következménye okozta. Az eukarisztikus vacsorán már megosztottan mutatkozva a korintusiak elutasítják annak egységesítő erejét, mert nem értékelik az eukarisztikus test és az egyházi test közötti kapcsolat fontosságát. Csak akkor, ha az egyházi közösség befogadja a vacsorából fakadó életerő indítását Krisztus életerejével gazdagodva, felerősödve lesz képes válaszolni Krisztusnak, fölajánlva magát, mint saját testét. Visszatér Krisztus eukarisztikus testéhez, amely egyházi testként működik. Pál hosszan hangsúlyozza ezt a kölcsönösséget. Ez lelkiségének lényeges pontja. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai. A különféle tagok Krisztus által egyesítve és élénkítve visszatérnek hozzá, testét alkotva. Mint ilyen, ez az egyházi egységben fejeződik ki, amely az összetartásból, a szerves kiegészítésből, az egyes személyekben megjelenő adományok sajátos képességeiből fakad. Olyan ajándékokból, amelyeket Pál karizmának nevez. És itt a közösségre, egyházi testére jellemző Krisztushoz való visszatérés mozgásakor felmerül az egyén és a közösség kapcsolatának kérdése. Pál megfigyeli az adományok különbözőségét, amelyeknek a közösség egyes tagjai hordozói. Ez utóbbi tehát inkább karizmák sokaságával van ellátva, mint sem felépítéssel. Minden ember karizmájában megtalálja az elkötelezettség tipikus üzenetét, mondhatnánk a lelkiség képletét. De hogyan lehet ezeket az ajándékokat használni, kihasználni annélkül, hogy pazarolnánk őket? Az egyházi közösség minden tagjának elégedetnek kell lennie állapotával ahhoz, hogy képes legyen szeretni és elfogadni önmagát. Ez a hozzáállás lehetővé teszi számára, hogy szeresse a többi embert, azok minden gazdagságában és változatosságában. Ezután mindenki adományozónak fogja érezni magát mások számára, a többiek pedig önmagának. Így másokkal együtt magasabb szintű, eleven, mondjuk úgy organikus és harmonikus egységben találják magukat. Ők valóban Krisztus teste lesznek, annak teljességében és egyetemes működésében szemlélve. Ismételten a szeretet az alapvető elem Krisztus testének fölépítésében. Olyan elem, amely lehetővé teszi az egyes alkotó elemek számára, hogy szeressék egymást, szeressenek másokat, érezzék, hogy szeretik őket. Pál a szeretet kiváló életéről beszél, amely fölülmúlja és összefog minden más karizmát, de a szeretet ilyen arányokat ölt, és ezek a sajátos szerepeket töltik be, azok nem emberi igyekezett gyümölcsei. Lehetővé teszi számunkra, hogy átláthatóbban természet fölötti távlatot lássunk amely Istenre, Krisztusra és a lélekre jellemző. Amikor belépsz a szeretetnek ebbe a körébe, felfedezed annak tevékenységét, amely nem csak az egyén életében tevékeny, aktív, hanem az egyházi élet szintjein is. A lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. A páli lelkiség kifejezetten egyházi, így Krisztus és az ember közötti kölcsönösség harmadik szintje Krisztus testében, az egyházban érvényesül. Ezt a szempontot megtaláljuk az efezusiaknak és a kolosszeieknek írt levelekben, amelyek Pál tanítása nyomán az első egyház tapasztalatait mondják el. Ez a meghirdetés már, mondjuk így teológiává, hirdetésé vált, de számos kapcsolatot tart fönn Pálnak tulajdonított személyes tapasztalattal. Krisztus a fő, az egyház test, Krisztus mint fő, éltetően hat a testre. Mindent lába alá vetett őt magát, meg mindenek fölött az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste, és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz. Ez a szöveg alapos megfontolást érdemel. Krisztus mindenek fölött az egyház, az egész egyház fejévé tette. Ezt kapják, ezt a tanítást, ezt az ajándékot. Életet befolyásoló hatást gyakorol rá. Az, amit a testről szóló megfontolás a fejnek tulajdonít, a test többi részének a viszonyában. Elfogadva ezt a

efezusiakhoz írt levélben. A karizmák sokasága, amelyek a lélek hatása alatt szerves egységre törekedtek, mint egy testben, de mindig Krisztus testére irányulva. Értelmezik ezt, ez alkotja Krisztus egyetlen ajándékának sokféleségét. Egyénekre osztva, és abból a hatásból származik, amelyet Krisztus főként gyakorol. Az egyes karizmákat Krisztus adja, az ajándékokat, az egyéneknek adott karizmákat Krisztus testének felépítésére adja, tőle származva, aki a fő, ismét feléje irányulnak. Ebben a szemléletben nyerhetünk teljes rálátást, új módon kifejezve, amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten fia hitének és megismerésének egységére, a meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. A kapcsolat, mint Krisztus részéről gyakorolt befolyás, mind az egyház ugyanazon testen belüli válasz, a fejezet végén ismét felvetődik ezekkel a szavakkal, inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Ez képezi Pál egyházi lelkiségének csúcsát. Láttuk, hogy a Krisztus ember és az ember Krisztus mozgás szűkül és elmélyül, ahogy a szint emelkedik. A teljesség elérésekor megszűnik. Ez lesz Krisztus végleges eljövetele. Krisztus mind az emberben lesz, az ember mind Krisztusban lesz, és mivel Krisztus tartósan Istenhez tartozik, Isten lesz mindenben. Bár már Krisztus teste vagyunk, és már rendelkezünk a lélek jegyével, tudjuk, hogy úton vagyunk. Egész jelenünk viszonylagos, és alárendelt egy jövőnek, amelyre sor kerül, még akkor is, ha az időrend nem határozható meg. Ez lesz Krisztus eljövetele, megnyilvánulása. És ezzel kapcsolatos ingadozások, amelyek az első keresztény közösségekben is jelen vannak, a Tesszalonikaiakhoz intézett második levélben, világosan föltáruló végidők, végső beteljesülés, láztól kezdve az első korintusiakhoz írt levél sürgető elvárásáig. A feszültségnek, amely összeköti a keresztény jelenét a teljességgel, van néhány kötelező átjárási pont mindannyiunk számára. Először is a halál. Pál kifejezetten ellenségnek tartja. A holttestet tehetetlenségtől megdöbbenve a testi halál iránti borzongással nézi és negatív jelentését erkölcsi szinten is kifejezi. Nem marad közömbös a halál durvasága iránt, fél tőle, a maximálisan elkerülendő kockázatnak tartja. Amint azonban tudomást szerez Krisztus jelenlétéről az életben, a halál szemlélete gyökeresen megváltozik. Így eljut arra a meglepő kijelentésre, amely szerint számára az élet Krisztus, a halál nyereség. Valójában a halállal teljesebben találkozik Krisztussal. Pál egy Krisztussal való létet ismer föl, amely teljesebb, mint az ebben az életben elérhető szint, még akkor is, ha a részleteket nem pontosítja. Ez a személyes tapasztalat üzenetté válik. Az én főszereplő kitágul a megosztás által, mivé válik. Van egy kifejezés, amely képes fölfogni, hogy mi a keresztény helyzete, és megvilágítja a halál lelkiségét. Még akkor is, ha a halál minden ideális varázsa, amely Krisztuséval párhuzamosan életre kell, és még az a lehetőség is, hogy a halál után krisztusibbak leszünk, és teljesen emberibbek leszünk, a halál mindig olyan esemény marad, amelyet szeretnénk elkerülni. Valójában levetkőzés nélkül szeretnénk az újba öltözni. Az apostol kifejezésével
amik tehát sárgálják,

sátorban lakunk, szorongva sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk, hogy levetköztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, és így, ami halandó, azt elnyelje az élet. Maga Isten készített erre elő, a lelket adva nekünk foglalóul. A kereszténytől nem kérnek fanatikus hozzáállást, sem szellemi cinizmust. Lehet, hogy ő fél a haláltól, de gondolkodnia kell az élet új szintjén, a teljességen, amelyet ez magában hordoz. A jelenlegi helyzetből a teljességbe történő átmenet másik területe a gonosz legyőzése a történelemben. A megvalósult teljességben nem lesz hely a gonosznak bármilyen formában is. De hogyan tűnik el ez most ez a gonosz? Pál kifejezett felfogása szerint Krisztus már megvalósítja a királyságát a történelemben. Fokozatosan hatalmába veszi mindazt, ami ellentétes Istennel és vele szemben, szemben áll az emberrel és ellenségével szemben. Addig kell ugyanis tart uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen mindent lába alá vetett. Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alá vetett neki. És ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Az embernek ezért elkötelezettnek kell lennie Krisztus iránt, hogy folytathassa a teremtés alárendelő szervezetét, amely a gonosz legyőzéséhez vezet. Ő a történet főszereplője, aki egy fokozatos felfelé irányuló mozgással időről időre, nemzedékről nemzedékre mindent összefog Krisztusban. Ahogyan elérkezik az idők teljessége és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez lesz a teljesség. Míg a tesszalonikaiakhoz írt első levélben úgy tűnik, hogy egyszerű megújulásként mutatja be, akkor a korintusiakhoz írt első levélben egyértelműen megerősít, hogy a jelen élet és annak minden élete között mindenképpen minőségi ugrásra lesz szükség. Most magállapotban vagyunk, akkor mi leszünk a fejlett és virágos növény. Pál azt mondja, hogy ez egy olyan lét lesz, amelyet a lélek elevensége áthat. Együtt élni a kölcsönösség örömében. Ez lesz az egyetlen föltámadás beteljesedett teljessége, Krisztusé, amelyet az emberrel teljesen megoszt. Ez az alapvető józanság tipikus jellemzője Pál végső beteljesedésre utaló szellemiségének. Nem szabad elképzelni azt a teljességet, amely a keresztényé, amely ösztönzi őt is, amely a hiányosságok pótlásával értelmet ad jelenlegi életének. Minden látszólagos képi megjelenítés félrevezető és haszontalan lenne. Láthatunk és megízlelhetünk bizonyos várakozást ebben a sorban az új élet azonos tipikus megnyilvánulásaiban, a Krisztus föltámadásában való részvétel gyümölcsében, amely már megtörténik, és amely látható az egyház jelenlegi életében. Szeretett a lélek gyümölcsei, vagy a rügyei annak, ami majd virágzás lesz. Pál úgy érzi, hogy teljesen alárendeltje Krisztusnak. Számára Krisztus újszerűsége minden szellemiségnek központja nem arra szorítkozik csupán, hogy elfogadta Jézust messiásként, hanem abban az élő és soha nem önelégült kapcsolatban áll minden következménnyel együtt, amely az ember és a jelenlévő és tevékeny. Krisztus között jön létre. Halála föltámadása által. Halálán és föltámadásán keresztül. Ennek összegzését találjuk az efezusiakhoz írt levélben. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által,
hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, és beteljetek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet, bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!
4: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az elektromos áram okozta sérülésekről. Sajnos a mai világunkban ezek a sérülések egyre gyakoriabbak. Lehet, hogy áramütés hatására csak enyhe csiklandozást érzünk, a súlyos áramütés viszont azonnali halált is okozhat. Az áram kilépési helyén gyakori az égésű sérülés, amely akár mély és súlyos is lehet. Az áramütés megzavarhatja a szívműködést, vagy a légzést is, a gyerekek e tekintetben különösen veszélyeztetettek. Okozhat szívritmus zavart, fibrillációt, sőt a szív akár le is állhat. Ha a sérült még érintkezik az áramforrással, a segítségére sietők is veszélyben lehetnek. Áramütést a leggyakrabban hibás elektromos háztartási berendezések okoznak. Hasonló sérüléseket idézhet elő a villámcsapás is. Ha valaki áramütés miatt az eszméletét veszti, vagy égési sérülést szenved, mindenképpen kórházba kell vinni. Az elektromos égések súlyosabbak lehetnek, mint amilyennek látszanak, és a szívritmust is célszerű egy ideig figyelemmel kísérni. Mit tehetünk ebben a vészhelyzetben? Ha olyas valakit kívánunk menteni, akit a háztartási elektromos áram rázott meg, tartsuk magunkat a következőkhöz. Legfontosabb, ne nyúljunk a sérülthöz, amíg meg nem szakítottuk az áramkört, kapcsoljuk ki a készüléket, vagy csapjuk le a biztosítékot, és húzzuk ki a készüléket az áramforrásból. Ha nincs mód az áram kikapcsolására, akkor álljunk szigetelő anyagra, mint például gumiszőnyegre, vastag törülközőkre, és próbáljuk egy nem vezető eszköz, például fából készült seprűnyél, sétabot vagy székláb segítségével megszakítani az áramkört, például úgy, hogy kilökjük a készüléket a sérült kezéből. Eközben figyeljünk nagyon oda, hogy ne érjünk nedves vagy fémből készült tárgyakhoz. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a sérült légzését, pulzusát, és szükség esetén, ha megvan hozzá a képzettségünk, kezdjük meg az újraélesztést. Fektessük a szemét stabil oldalfekvésbe, és nem utolsó sorban azonnal hívjunk mentőt. Hogyan tudjuk megelőzni az áramütést? Többféle óvintézkedést is tehetünk az áramütés veszélyeinek csökkentésére. Például javítsuk meg a készülékek sérült vezetékét. Lehetőleg ne használjunk elektromos készüléket a fürdőszobában, ne nyúljunk nedves kézzel elektromos készülékhez. Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos munkákat mindig bízzuk szakemberre. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az elhízás. A fejlett országokban bőséggel áll rendelkezésre a táplálék, amelynek jelentős része jóval több kalóriát tartalmaz, mint amennyinek a feldolgozására az emberi szervezet képes. Így aztán könnyű többet enni a szükségesnél, és az elhízás egyre gyakoribbá válik. Az elhízás egy életveszélyes állapot. Az elhízott személyek az átlagosnál jobban ki vannak téve a szív- és érrendszeri betegségeknek és bizonyos rákos daganatok kialakulásának is. Műtéti kockázatuk is magasabb. Annak meghatározásának, hogy ki számít elhízottnak, a testsúly, valamint a magasság viszonyát megadó úgynevezett testtömegindexet használják. Általában a 20-25 közötti testtömegindex érték tekinthető egészségesnek, míg a 30 feletti értékek esetében már elhízásról beszélhetünk. A washingtoni World Watch Institute statisztikái szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 23%-a elhízott, és 55%-a túlsúlyos. Az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya pedig 20% körül mozog. Ott él a világon a legtöbb kövér ember, de sajnos Európában is nagyon sok kövér ember van, és sajnos mi sem maradunk le ebben a statisztikában. A gyerekek és tinédzserek között is egyre több az elhízott. A probléma súlyosságára jellemző, hogy ma már elhízott tinédzserek körében is előfordul a kettes típusú cukorbetegség, amely olyankor alakul ki, ha a zsír és az izomsejtek elvesztik az inzulinnal szembeni érzékenységüket. Korábban a betegségnek ez a formája csak felnőtteknél volt megfigyelhető. A legtöbben csak azért állnak rá a fürdőszobai mérlegre, hogy lássák, nem híztak-e. Csak hogy a testsúly önmagában még nem minden. Az egészség szempontjából a testszövetek aránya is fontos. Lehetséges például, hogy két azonos testmagasságú, mondjuk 76 kg súlyú férfi közül az egyik pufóknak tűnik, és a test zsírszázaléka is magas, míg a másik kimondottan karcsú benyomást kelt. Ennek az az oka, hogy az izomszövet jóval súlyosabb, mint a zsírszövet. Egy 1992-es Longborough-i egyetemen végzett kutatás szerint határozott összefüggés mutatható ki a betegségek kockázata és a testzsír százalékos aránya között. A nőknél a 18-25%-nyi testzsír tűnik a legkevésbé kockázatosnak, míg a férfiaknál a 13-18 százaléknyi. A test zsír eloszlása is fontos adat, amit részben örökletes tényezők, részben hormonális hatások határoznak meg. A férfiaknál nagyobb a hajlam arra, hogy a zsír, a hason és a zsigerek, illetve a lapockák között rakódjon le. Ennek nyomán alakul ki a túlsúlyos férfiakra jellemző alma testalkat. Ez a fajta zsírelosztás jelentősen megnöveli a cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A nőknél a magasabb ösztrogén szint miatt a zsír inkább a csípőn, a combon, a mellen, illetve a felkaron lakódik le, így alakul ki a jellegzetes, úgynevezett körte testalkat. Ezek a zsírraktárak nehezen mobilizálhatók, és egészségügyi kockázatuk is kisebb. A változás kora után azonban lecsökken a nők ösztrogén szintje, és a zsír már könnyebben rakódik le a hasra, így a nőknél is megnő a szívbetegség és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Feltehetjük a kérdést, hogy miért híznak el az emberek. A többi testi jellemzőkhöz hasonlóan a testalkatunkat is a szüleinktől örököljük. Az elhízás genetikai determináltságának mértéke azonban még nem teljesen ismert. Az biztos, hogy a nagyon elhízott embereknek is csak 25%-a okolhatja állapotáért a génjei. Nagyon fontos itt megemlíteni az anyagcsere ütemét is. Az anyagcsere üteme az a sebesség, amellyel a szervezetünk az energiát hasznosít. Ha hosszú időn át feltételezték, hogy a sovány emberek anyagcseréje gyors, míg a kövéreké lassú, ezért náluk a többletkalóriák könnyebben rakódnak le zsírformájában, de a mai kutatások szerint ez a feltételezés nem helytálló. Ahogy idősebbek leszünk, az anyagcserénk természetes módon lelassul. 25 éves kor körül a leggyorsabb és attól kezdve fokozatos lassulás észlelhető, 30 éves kor után már napi 50 kalóriával kevesebbet kell fogyasztanunk ahhoz, hogy a súlyunkat tartsuk. Az anyagcsere lassulását részben az okozza, hogy a korral az izomtömeg is csökken. A klimax után hormonpótló kezelésben részesülő nők is meghíznak. A fejlett világban a mozgáshiány az elhízás egyik legfontosabb oka. A táplálkozási szokások is sokat változtak. A rohanó életmód által támasztott igényekre reagálva az élelmiszergyártók egyre több feldolgozott élelmiszert és rágcsálnivalót dobnak a piacra. Sokkal könnyebb ezeket megvenni és bekapni gyorsan, mint nekiállni az egészséges ételek elkészítésének. Az eféle készételek azonban gyakran valóságos kalóriabombák, míg a tápértékük ugyancsak csekély. A természethez közeli állapotú, finomítatlan ételek laktatóak, táplálóak, és ezekből nem könnyű mérték nélkül fogyasztani. Az elhízott személynek meg kell értenie súlygyarapodása okait. Az örökletes tényezőket, a mozgáshiányt, a helytelen táplálkozási szokásokat, vagy azt, hogy a gondjait evéssel véli megoldani. Ma már léteznek úgynevezett elhízás elleni gyógyszerek is. Jó néhány fogyókúrás gyógyszert fejlesztettek már ki, amelyek vagy az étvágyat csökkentik, vagy módosítják a szervezetben a tápanyag felszívódását. De ezekre nagyon oda kell figyelni, hiszen nem kívánatos mellékhatásai lehetnek. Egyeseket, mint például a fenfluramin alapú étvágycsökkentőket már kivonták a forgalomból, mivel kiderült, hogy szívbillentyű ártalmakat okozhat. Ezért az a legjobb, ha szakképzett dietetikushoz fordulunk, aki feltárja az elhízás okait, és átfogó változtatásokat javasol az életmódban és a táplálkozásban is. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

Amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az endoszkópia. Ez egy orvosi, vizsgálati és kezelési eljárás, amelynek során hajlékony, száloptikás vizsgálóeszközön, az úgynevezett endoszkópon keresztül a vizsgálatot végző orvos betekinthet a belső üreges szervekbe. Az endoszkópia ma már nem csak vizsgálati módszer, hanem számos műtéti beavatkozást is lehetővé tesz, amely után jóval rövidebb a lábadozási idő. Mire is használják az endoszkópiát? Például diagnózis felállítására a gyomorfekély nagyon könnyen kimutatható a gyomor nyálkahártyájának a vizsgálatával, ezzel az endoszkóppal. Használják még szövetminta vételére, például a vastagbélből, vagy akár műtétek végzésére is használják az endoszkóphoz kapcsolt kis méretű eszközökkel, például epehólyag eltávolítására. Miből áll egy ilyen vizsgálat? Az endoszkópot a szájon, a végbélnyíláson, vagy a hímvesszőn át, illetve a hasfalon ejtett kis bemetszésen keresztül vezetik be a szervezetbe. Mivel az endoszkópia általában kellemetlen, a beteget rendszerint elaltatják. Az újfajta elektronikus endoszkópokkal az orvosok a test szinte bármelyik részét megvizsgálhatják, köztük az emésztőrendszert, a tüdőt, a húgyhólyagot, a hasüreget, vagy akár az ízületeket is. Egyes endoszkópokhoz kamerát is csatlakoztatnak, így a kapott kép nagy képernyőkre is kivetíthető. Az endoszkópos műtéti, úgynevezett minimál invazív technikák kifejlesztése az utóbbi évek legnagyobb jelentőségű orvosi eredményei közé tartozik. Az így végzett műtét kisebb heget hagy, és általában sokkal gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé, mint a hagyományos beavatkozások. Sokféle operáció végezhető endoszkópiával, egyebek közt például sérvműtétek, kisebb szívműtétek, térdműtétek, valamint egy sor nőgyógyászati beavatkozás. Igen jó példa az epekövesség esetén az epehólyag eltávolítására szolgáló operáció laparoszkópia segítségével. A műtét során a köldök alatt ejtett kis bemetszésen át a végén kamerával ellátott vékony csövet, az úgynevezett laparoszkópot vezetnek be a hasüregbe. A sebész képernyőn látja az epehólyagot, a műtétet pedig három másik 5-10 mm hosszú a has jobb felső részén ejtett vágáson keresztül végzi el. Az epehólyagot a vágások egyikén keresztül távolítják el. Szeretném itt megemlíteni azt a tényt is, hogy a minimál invazív sebészet módszerei nagyon sokat fejlődtek, de nem minden műtét végezhető el így. Sok olyan bonyolult operáció van, amelyek ezzel a módszerrel sokkal tovább tartanának, és
ez gyakran nem célszerű, illetve nem szolgálja a beteg érdekeit. Egy sor egyéb egyedi ok is van, amelyek bizonyos esetekben ellenjavaltá tehetik az endoszkópos műtéteket. Nem mindig lehet például endoszkóposan eltávolítani az epehólyagot sem. Körülbelül ennyit szerettem volna mai műsoromban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

beszéltünk mostanig arról, hogy kétféle ember van, ezen belül, hogy miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat, és tehát ez Jézus hallgatósága, és akkor megnéztük, hogy mit jelent az elveszett ifjabb testvér, és ezen belül pedig megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiú terve. Tehát tulajdonképpen az első felvonás második jelenetéhez érkeztünk, a fiatalabbik fiú távoli vidékre megy, és mindenki tudja, hogy mindenét elherdálja rendezetlen életvitele miatt. És mikor szó szerint lezuhan a sárba a disznókhoz, akkor magába száll, és kigondol egy tervet. Azt ötli ki, hogy első lépésként visszamegy az apjához, és elismeri, hibázott és elvesztegette a jogot, hogy a fiának nevezze magát. Másodjára pedig ezt fogja mondani az apjának, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És érdekes ez az utóbbi kérés. A szolgák a birtokon dolgoztak, és ott is éltek. Ám a béresek olyan kézművesek, iparosok voltak, akik a környező falvakban éltek és fizetséget kaptak. Sok értelmező szerint ez volt a fiú stratégiája. Szégyent hozott a családjára, és így az egész közösségre. Halott lett a szemükben, ahogy az apa is mondta. A rabbik tanítása szerint a bocsánatkérés nem elég. Ha valaki a közösségi normák ellen vétett, teljes helyreállításra volt szükség. A fiú azt készült elmondani, apám, tudom, hogy nincs jogom visszatérni a családba, de ha egy béresednek lehetek az inasa, akkor kitanulom nála a mesterséget, kereshetek, és elkezdhetem visszafizetni az adósságomat. Tehát ez volt a terv. Ott az olban el is gyakorolja, amit mondani készül. Amikor késznek érzi magát a találkozásra, elindul hazafelé. És itt elérkeztünk az első felvonás harmadik, egyben utolsó jelenetéhez, amely igen drámai. A visszatérő kisebbik fiú a szülői ház közelébe ér. Az apja meglátja és odafut. Tehát odafut hozzá. A tiszteletre méltó közel-keleti patriárkák sohasem szaladtak. Az asszonyok, a gyerekek, a fiatal emberek futkoshattak, a családfő, a közösség oszlopa, a birtok ura nem. Nem kaphatta fel a köntösét, nem mutogathatta csupasz lábait, mint egy kisfiú. Ez az apa mégis így cselekszik. Odafut a fiához, habozás nélkül kimutatja érzéseit, nyakába borul és megcsókolja. Ez mélységesen meglephette a fiút. Zavartalan próbálja előadni saját kis üzleti tervét a dolgok helyrehozataláról, de az apja közbevág. És nem csak, hogy figyelmen kívül hagyja a begyakorolt beszédet, hanem ellent mond neki. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, utasítja a szolgáit. De mit is mond ezzel valójában? A legszebb ruha az apa saját köntöse volt. Ez pedig eltéveszthetetlen jele annak, hogy a fiú visszakapta helyét a családban. Valójában ezt mondja az apa, nem fogom megvárni, míg visszafizeted az adósságod, nem fogom kivárni, míg megfelelőképp megalázkodsz. Nem kell megdolgoznod azért, hogy visszakerülj a családba, mert én egyszerűen visszafogadlak. Eltakarom mesztelenségedet, szegénységedet, rongyaidat az én tisztességem és dicsőségem köntösével. Az apa utasítja a szolgáit, hogy ünnepi lakomát készítsenek, s a hízott borjú legyen a főfogás. Az akkori társadalomban az étkezések többnyire nem tartalmaztak húst, mert az igen drága csemege volt. A húst a különleges alkalmakra, ünnepségekre tartogatták, de a húsfélék közül is a legdrágább a hízott borjú volt. Úgyhogy eféle lakomára a lehető legritkábban került sor, és általában az egész falut meghívták rá. Gyorsan terjedtek a hírek, és hamarosan
Igazi lakomával, zenével és tánccal ünnepelték a kisebbik fiú visszafogadtatását az életbe, a családba és a közösségbe. És micsoda jelenet! De az apának a második felvonásban még foglalkoznia kell az idősebbik fiú sokkal bonyolultabb és mérgezőbb lelki állapotával is. Már az első felvonás kihívást intéz az idősebbik fiú gondolkodás módja ellen, zavarba ejtő üzenetével. Isten szeretete és megbocsátása minden bűnt képes eltörölni, helyreállítani. Nem számít, ki vagy és mit tettél. Nem számít, hogy szándékosan nyomtál el embereket vagy öltél. Nem számít, hogy mennyit kínosztad önmagad. A kisebbik fiú tudta, hogy az apja háza bővelkedik kenyérben. Aztán pedig megértette, hogy kegyelemben is bővelkedik. Nincs olyan rossz, amit az apa szeretete meg ne bocsátana és be ne takarna. Nincs bűn, amelyen kegyelme ne

hagyományos keresztény tanításnak. Nézzétek, mondják, itt szó sincs jóvátételről, a bűnért való engesztelésről. Nincs szükség megfeszített üdvözítőre, aki megfizet a bűnért. Isten az univerzális szeretet istene, aki feltétel nélkül fogad el mindenkit. De ha ez volna az üzenet, Jézus itt meg is állna a történetben, de nem tett így, mert nem erről van itt szó. Míg az első felvonás Isten feltétlen kegyelméről szól, addig a második ennek a kegyelemnek az árát mutatja meg, és elvezet a történet valódi csúcspontjához.

Amikor az idősebb testvér meghallja a szolgáktól, hogy az öccse visszatért és az apjuktól újra helyet kapott a család kebelében, égtelen haragra gerjed. Most ő készül megszégyeníteni az apját. Nem akar részt venni a közös lakomán, amely minden valószínűség szerint a legnagyobb, amelyet az apja valaha is rendezett. A báty kint áll, ezzel pedig mindenki előtt kinyilvánítja, hogy nem bízik apja döntéseiben. Rákényszeríti az apát, hogy az maga menjen ki érte a fiáért, ez pedig meglehetősen lealacsonyító a birtokura és a hatalmas ünnepszervezője számára. Az apa érvekkel próbálja rávenni idősebbik fiát, hogy menjen be, de az nem enged. Miért annyira haragos a báty? Különösen bosszantja az egész.

az esemény költségessége. Azt mondja, te sohasem adtál nekem még egy kecskekidát sem, hogy mulathassak barátaimmal, neki pedig egy borjút adsz. A hízott borjú persze csak egy szimbólum, hisz amit az apa tesz, összehasonlíthatatlanul többe kerül, mint egy borjú. A családba való visszafogadással a kisebbik fiút újra örökössé teszi, aki megint igényt tarthat az immár megcsappant vagyon egy harmadára. Ez pedig felfoghatatlan a bátyja számára. Oszt és szoroz. Halálra dolgoztam magam, megküzdöttem mindenért, amin van, de az öcsém semmit sem tett, hogy vagyona legyen, csak azt érdemelte ki, hogy elkergessék, te pedig elpazarolod rá a vagyonot, hol itt az igazság? Ezért hivatkozik az idősebb fiú a szerzett érdemeire. Én sose voltam engedetlen, nekem jogaim vannak, mondja, megérdemelném, hogy tanácskozz velem, mielőtt cselekszel, nincs jogod egyoldalúan dönteni. És így az idősebb fiú haragja oda vezet, hogy még jobban megbántja az apját. Nem azzal a tisztelettel fordul hozzá, ami abban a kultúrában az alárendeltek részéről megillette a feljebb valókat, különösen a nyilvánosság előtt. Nem mondja azt, hogy nagyra becsült apám, hanem csak ennyit, látod. Ami körülbelül azzal legyen értékű, hogy na ide figyelj. Egy olyan kultúrában, ahol az idősebbek iránti tisztelet, hódolat alapvető követelmény volt, ez a viselkedés égbe kiáltó. Ennek a mai megfelelője mondjuk egy olyan memoár lenne, amelyben egy fiú mindenféle megalázó dolgot ír az apjáról, és ezzel tönkre teszi annak hírnevét és karrierjét. És elérünk a végkifejlethez. Hogyan válaszol az apa az idősebbik fiú nyílt lázadására? Mit fog tenni? Mások az ő helyében egyből kitagadták volna a fiút. Ehelyett az apa lenyűgöző gyöngétséggel felel. Fiam, noha nyilvánosan megsértettél, mégis azt akarom, legyél együtt velünk az ünnepen. Nem tagadom ki az öcsédet, és téged sem foglak. Nyeld le büszkeséged, és lépj be. Te döntesz, jössz-e vagy sem. Ez meglepően nagy lelkű és igen drámai megszólalás. Jézus hallgatósága izgatott. Egyesül-e a család, visszaáll-e a szeretet, az egyetértés, kibékülnek-e a testvérek? Meglágyítja-e az idősebbik fiú szívét, az apja nagyvonalúsága, és megbékül-e vele? Amint ezek a gondolatok átszikáznak rajtunk, így a történet már véget is ér. Miért nem mondja meg Jézus, hogy mi lett a vége? Azért, mert a cél közönsége a farizeusok voltak, vagyis az idősebb testvérek. Jézus az ellenfeleit szólítja meg, de mivel? Jézus, amikor áttekintjük Jézus mondandójának fő pontjait, mindjárt neki is kezdünk ennek, de röviden összefoglalva, mindazt, amit az emberek Isten megközelítéséről gondolni szoktak, Jézus ebben a példázatban felülírja mind. Újra definiálja, újra fogalmazza a bűnt, azt, hogy mit jelent elveszettnek lenni, és mit jelent az, amikor meg vagy találva. Tehát nézzük át, mit is jelent a bűn újra értelmezése egy rövid dal után.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus a két testvéren keresztül mutatja be azt a két alapvető utat, ahogyan az emberek a boldogságot és a beteljesedést keresik. A morális konformizmus útját és az önfelfedezés útját. Mindkettő általános, átfogó magyarázó elvet jelent. Prizmát, amelyen át a világot szemléljük. És mindkettő segít meggyőződni önmagunk fontosságáról, értékességéről, segít eligazodni a világban, külön választani azt, ami számunkra jónak és rossznak tűnik. A példázatban természetesen az idősebb fiú a morális idomulás, a konformizmus jelképe. A farizeusok Jézus korában abban hittek, hogy népük csak akkor őrizheti meg Isten által való kiválasztottságát, és csak akkor nyerheti el a végső üdvösséget, ha szigorúan engedelmeskedik a Bibliának. Számtalan variációja van ennek a viszonyulásmódnak, de közös bennük az, hogy Isten akaratát és a közösségi normákat az egyéni beteljesedés elé helyezik. De megközelítés szerint csak erkölcsi fedhetetlenség által jön el a boldogság és egy igazabb világ. Néha ugyan meg lehet botlani, de majd azt szerint ítéltetünk meg, hogy a bűnbánatunk mennyire erős, és mennyire alázkodtunk meg. Vagyis hibázni is egy bizonyos mérce szerint lehet. A történetben szereplő ifjabb testvér az önfelfedezés útját járja. Az ősi patriarchális kultúrákban csak néhányan merészkedtek erre az útra, ma ezt sokkal többen választják. A szemlélet szerint az egyénnek szabadon kell megvalósítania önmagát és a saját céljait, nem törődve a szokásokkal, konvenciókkal. Sokkal jobb lenne a világ, gondolják azok, akik ezt az utat járják, ha a tradíció, az előítélet, a hierarchiára alapuló tekintély és a személyes szabadság többi korlátja meggyengülne vagy szertefoszlana. E kétféle életmódot és elkerülhetetlen összeütkezésüket mutatja be egy amerikai híres krimi, a Kis szemtanú című film, amely történet szerint Rachel, az Amish szektába tartozó fiatal özvegy, beleszeret a tudatosan nem Amishként élő rendőrbe. Apósa figyelmezteti, hogy ez tilos, és hogy a szekta vénei ezt megbüntethetik, és hozzáteszi, hogy Rachel gyerekesen viselkedik. Ezt én ítélem meg, feleli a nő. Nem, ők fogják megítélni. És én is, ha szégyent hozó rám, mondja az após, az apja Elihi profétai hevülettel, akkor magadra hozó szégyent. Kétféle életút pontos ábrázolása ez. A morális konformizmus embere így szól, nem azt teszem, amit én akarok, hanem azt cselekszem, amit a hagyomány és a közösség megkövetel. Az önfelfedezés útján járó ember pedig így szól, csak én dönthetem el, mi a jó és mi a rossz nekem. Úgy fogok élni, ahogyan én akarok, és így megtalálhatom valódi önmagamat és a boldogságomat. A nyugati társadalom két megközelítés mentén hasad ketté. És olyan mély közöttünk a hasadás, hogy nem is vagyunk képesek belegondolni abba, hogy másként is lehet élni, mint ahogyan tesszük. Ha megítéljük az egyik viszonyulásmódot, vagy eltávolodunk tőle, mindenki azt hiszi, a másikat választottuk. Olybá tűnik, mintha választani kellene, mintha két ellentétes oldalon álló csoport létezne a világon. Az erkölcsi konformisták azt mondják, az erkölcstelen emberek, akik a maguk útját járják, teszik tönkre a világot, és az erkölcs embereinél van a megoldás. Az önfelfedezés propagálói azt mondják, a bigottak, akik azt hajtogatják, nálunk van az igazság, teszik tönkre a világot, és a haladás embereinél van a megoldás. Mindkét oldal így szól, a mi szemléletünk fogja helyrehozni a világot, és aki nincs velünk, az ellenünk van. De vajon? Az következik ebből, hogy mindenkit be lehet sorolni, vagy az egyik, vagy a másik kategóriába? Igenis, meg nem is. Sokakat a temperamentumuk eleve hajlamossá tesz az erkölcsi konformizmusra vagy az önfelfedezésre. Néhányan ide-oda ingadoznak a két oldal közt, kipróbálják mindkét stratégiát életük egyes szakaszában. Sokan az erkölcsi konformizmus útján indultak el, aztán úgy érezték, hogy az összetörte őket, és drámai fordulattal az önfelfedezés útjára léptek. Mások épp az ellentétes irányban tesznek lépéseket. Vannak olyan emberek, akik egyetlen személyiségen belül keverik mindkét megközelítést. Konzervatívnak tűnő idősebb testvérek, akik úgy szerepelnek, hogy van egy titkos fiatalabb fiú életük. Amikor a rendőrség lecsap az internetes világ szexuális ragadozóira, akkor rendszeresen a hálójukba akad számos vallásos ember. És persze sokan vannak olyanok, akik vallástalanok, szabadelvűek, viszont a konzervatív hívőket egy igazi keményvonalas farizeus meggyőződésével és lekezelésével utasítják el. Vannak tehát variációk, de alapvetően mégis kétféle út létezik. Jézus példázata arról, hogy mindkét megközelítés rossz, és Jézus egy radikális alternatívát mutat fel. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió, egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvörhelyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársam köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Ugrangyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgált, és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzi ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram, ígéd is örökké szilárd, mint az ég.
1: Leghőségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad.
0: Léteznek ezek ma is, végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség.
1: Lehet, ha nem szeretném új törvényedet. Megalázottságomban talán elpusztulnék.
0: Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem.
1: Légy szabadítom, én tied vagyok. Mivel parancsaidat keresem?
0: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet.
1: Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem.
1: Uram, te vagy az én reménységem, ifjúkorom óta. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordíts felém füled, siess segítségemre.
1: Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem.
0: Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem.
1: Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából.
0: Te vagy, Uram, reménységem. Ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
1: Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem.
0: Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy.
1: Szám dicséreteddel van tele, egész napom magasztalásoddal.
0: Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.
1: Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesógnak.
0: És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el. Már senki sincs, aki megmenthetné.
1: Ne távozz el tőlem, Isten! Siess, Istenem, jöjj segítségemre!
0: Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, te vagy az én reménységem, ifjúkorom óta. Ha öregkorra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen.
0: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok.
1: Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem.
0: Ifjúságom óta oktatsz, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem.
1: Ha öregkorra és későbénységre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem.
0: Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek.
1: Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád?
0: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem.
1: Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztalsz.
0: Én pedig hálát adok majd neked, hárfánz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán zsoltárt pengetek neked.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.
0: Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ha öregkorra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Rövid olvasmány. Most felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.
0: Életet öntesz ugye ismét belénk,
1: hogy néped benned megvigasztalodjék.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Víru Éva önkéntes, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét, kérem tisztelettel, maradjanak velünk! Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a mai nap evangéliumáról. Ma a Vigasztaló Szó című rovatunk lesz hallható Nagy Zoltán szerkesztésében. Műsor ismertetőnket hallhatják, időjárás jelentésünket hallhatják mai napra. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, ma Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapján 2026. június 15-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és Józsa Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 17 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Mesejáték Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban holnap délelőtt 10:30-tól és 11 órától Kutykurúj című mesejátékával vendégszerepel a Gyergyószentmiklósi Halvirágbáb Színház. Az előadást az Ariel Színházzal és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal közösen hozta létre a Gyergyói Báb Színház alkotó csapata. A mesejáték rendezője a Marosvásárhelyi Társulat tagja Boncidai Dezső.

Feltöltő a békéről. Boldogok, akik békét teremtenek. Mottóval tartják az idei feltöltőt június 18 és 21-e között Gyergyószent Miklóson. A nagy színpadon a Szent Efrém, Csiszér László, a Hanna Project, a Fundamentum család, Zsika, a Forsyth Five, az Egykor és a Sepsi Gospel Band is fellép. Az időseknek nótaestet szerveznek, a gyermekekre pedig külön figyelem irányul. Végig a főtér lesz a programok központi helye, de több előadásra a Bazilides Tibor sportcsarnokban kerül sor. Bőjte Csaba, Uzsaine Pécsi Rita, Hölgyes Pál Zsolt, Bojki László, Gagyi Katinka, Pintér Béla és Klári szerepel az előadók sorában. Ezekre az eseményekre már lehet bérletet váltani az InTime alkalmazásban. A fesztivál és az előadás sorozat részleteiről a feltöltő.ru honlapon lehet részletesen tájékozódni.

önkénteseket várnak. 16 év feletti lelkes, segítőkész, megbízható fiatalokat keres a székelyudvarhelyi Haezrezső Múzeum munkaközössége, akik szívesen részt vennének önkéntesként a szombati múzeumok éjszakája programon. Az érdeklődők gyermekfoglalkozásokon, játékoknál és kreatív programoknál kell segítség a múzeumi csapatot, közben bepillanthatnak a nagyszabású rendezvény kulisszái mögé, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a látogatók felejthetetlen estét töltsenek a múzeumban. A 18 év alatti szülői beleegyezés szükséges, jelentkezni a múzeum közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével lehet.

Márton Áron zarándoklat. Márton Áron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6 és 11-e között, Csinód és az Egyeskő között 3 Vétkápolna útvonalán. A többnapos túra útvonala 75 km, hegyi ösvényeken, hátizsákkal, sátorral, változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok, mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima, vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. További információ a 0743 626 262-es, illetve a 0744 542 008-as telefonszámon lehet. Az telefonszámokat újra ismétlem, 0743 626 262-es, illetve a 0744 542 008-as telefonszám.

preszemináriumi táborpapi hivatást érző középiskolás fiúk számára. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet idén is megszervezi a preszemináriumi tábort, amelyre július 6 és 9-e között kommandón kerül sor. A nyári tábor lehetőséget nyújt azoknak a középiskolás fiúknak, akik nyitott szívvel keresik életük útját, érdeklődnek a papi hivatás iránt, vagy szeretnének közelebbről megismerkedni a szemináriumi élettel és a papi szolgálat szépségeivel. A jelentkezés online történik a www.pst-szeminárium.ru oldalon legkésőbb június 28-áig. A tábor részvételi hozzájárulása jelképesen 50 lej. Kérjük a jó pásztort, hogy a közösségekből sok nagylelkű fiatalt hívja meg szolgálatára, és adjon a lelki pásztoroknak bölcsességet, hogy felismerjék és kísérjék őket hivatásuk útján.

Zarándoklat Medjugorjéba. Október 25 és 31-e között újból medjugorjei zarándoklat lesz Karácsony Tibor atya vezetésével. A zarándokok minden nap szentmisén, szentségimádáson és rózsafüzéren vehetnek részt. Ellátogatnak a csanákoló közösséghez, végigjárják a Krizevác és a Podbordó hegyeket is, valamint a Medjugorjé közelében lévő vizeséshez is elzarándokolnak. Részvételi díj 350 euró, mely tartalmazza a szállást, étkezést, utazást és a belépőket. Jelentkezni és a részletekről érdeklődni Tibor atyánál a 0771 084 735-östel vagy Mitra Liviánál a 0743 782 461-es telefonszámon lehet. Megismétlem a telefonszámokat. Tibor atyának a telefonszáma 0771 084 735-ös, Mitra Liviának a telefonszáma pedig a 0743 782 461-es telefonszámok.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futószápor, zivatar. Élénk, esős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 20-26 fokra van kilátás. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 17, Baróton 18, Besztercén 17, Brassóban 17, Csíkszeredában 15, Désen 19, Déván 18, Dicsőszentmártonban 17, Fogarason 17 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 16, Gyulafehérváron 18, Kézdivásárhelyen 17, Kolozsváron 18, Máramarosszigeten 19, Maros-Hévízen 17, Marosvásárhelyen 19, Nagybányán 19, Nagysármáson 16 fokot mértek, míg Nagyszebenben 17, Nagyváradon 21, Resicabányán 15, Sepsiszentgyörgyön 18, Szatmárnémetiben 19, Székelyudvarhelyen 18, Temesváron 16, Tordán 17 és Szilahon 19 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

Kedves Mária rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrós István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel és nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött elmélkedést.

0: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért, én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne szálljatok szembe a gonosszal! Kedves rádió hallgatók! A mai evangéliumban Jézus első hallásra talán meghökkentő szavakat mond nekünk. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a másikat is. Mit jelent ez? Vajon azt, hogy hagyjuk magunkat bántani? Nem. Jézus ennél sokkal mélyebbre vezet bennünket. A világ logikája azt mondja, ha megbántanak, üss vissza. Ha rosszat kapsz, adj vissza rosszat. Ha valaki igazságtalan veled, te is légy kemény vele. Jézus azonban egy új utat mutat. Azt az utat, amelyen nem a harang, nem a bosszú, hanem a szeretet győz. Milyen nehéz ez, amikor valaki megbánt, amikor igazságtalanság ér bennünket, amikor csalódunk emberekben, ösztönösen vissza akarunk ütni, ha nem is kézzel, talán szóval, sértődéssel vagy hallgatással. Jézus mégis arra hív, hogy ne engedjük, hogy a rossz irányítsa a szívünket. Mert amikor rosszra rosszal válaszolunk, a gonosz már kétszer győzött. Amikor azonban szeretettel válaszolunk, akkor megtörik a rossz láncolata. Gondoljunk csak Jézus Krisztusra, amikor bántották, nem átkozódott. Amikor megfeszítették, nem bosszút kért. A kereszten ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Ez nem gyengeség volt, ez volt a legnagyobb erő. És talán ma valaki, aki hallgat bennünket, éppen egy nehéz kapcsolatot hordoz a szívében. Talán egy családi seb fáj, talán valaki megbántotta, becsapta, vagy csalódást okozott neki. Az Úr Jézus ma azt mondja neked, ne engedd, hogy a keserűség fogjává tegyen. Ne engedd, hogy a harag uralja a lelkedet. Bízd rám a fájdalmadat, és én békét adok neked. Jézus békét ad nekünk. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a rosszat. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a rossz uralkodjon rajtunk. A szeretet nem mindig könnyű, de mindig szabaddá teszi a szívet. Milyen szép lenne, ha ma mindannyian megtennénk egy kis lépést ezen az úton. Egy kedves szó valaki felé, akivel feszült a kapcsolatunk, egy imádság azért, aki megbántott minket, egy mosoly ott, ahol eddig csak közöny volt. Jézus nem lehetetlent kér. Amit kér, ahhoz kegyelmet is ad. Nem egyedül kell szeretnünk. Ő szeret bennünk és általunk. Ő általa, ő vele és ő benne élhetünk és szerethetünk. Ezért ne féljünk a jóságtól, ne féljünk a megbocsátástól, ne féljünk a szeretettől, mert a szeretet soha nem veszít. Lehet, hogy nem azonnal látjuk a gyümölcsét, de Isten kezében minden szeretetből fakadó tett örök értéket nyer. Kérjük ma a boldogságos szűzanya közbenjárását, hogy tanítson bennünket Jézus szelíd és alázatos szívére. Tanítson arra, hogy a rosszat ne rosszal viszonozzuk, hanem a szeretet erejével győzzük le. Mert végül nem az lesz a legerősebb, aki vissza tud ütni, hanem az, aki szeretni tud akkor is, amikor nehéz. Forduljunk bátran Jézushoz, és kérjük, Uram Jézus, taníts minket úgy szeretni, ahogy Te szeretsz minket. Add, hogy a mi szívünkön keresztül a te szereteted nyilvánuljon meg, és általad tudjunk szeretni mindenkit, hogy így napról napra a te szereteted győzedelmeskedjen a világban. Ne engedd, hogy a rossz, a gyűlölet, a harag győzedelmeskedjen bennünk, hanem mindig a szeretet legyen az, ami győz a szívünkben, az életünkben. Amen.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában. Déli magazin.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a továbbiakban a Vigasztaló szó című rovatunk lesz hallható. Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztette ezt a rovatot. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

0: Kedves hallgatók, a mai adásban a fogyatékkal élőkről és az őket segítő emberekről lesz szó. Néhány gondolatot hallgathatunk meg, amelyek a Reménység konferencián hangzottak el.
1: Kis Ottó vagyok, és Hétfalu vidékéről jöttem. Négy falu vagy Szecselváros, valamikor négy település volt, és egyben őt, most egy kis város lett belőle, és ez a Szecselváros, vagy magyarul négy falu. És azon kívül még van három falu, ez is egy községet alkott, Tatrang községet. Tatrang, Zajzon és Bürkerec. És én ott szolgálok missziós lelki pásztorként. Csodákat tapasztaltunk, éltünk át már együtt a Reménység csoporttal, hálásak vagyunk Istennek mindenért, amit adott nekünk az elmúlt években. Már van múltunk, már 6 évre tekinthetünk vissza. Hálásak vagyunk Istennek és annak, hogy itt a Barnabás házban lehettünk azóta minden évben, úgy, ahogy valamennyien közületek táborozhattatok. Hálásak vagyunk annak, hogy Isten a Veres családnak ajándékozta Barnabást, és Veres Ernő bácsi és Anuska néni, ugye Barnabással együtt, úgymond az Úr előtt állva, azt a látást kapták, hogy itt a Hargita táborban épüljön egy olyan épület, ahol mozgáskorlátozottak is táborozhatnak, vagy más sérültek is. És erről majd ők többet tudnak mondani. Az Úré legyen a dicsőség. És a fülembe cseng ez a himnusz Ernő bácséktől, tudom azt, hogy Barnabásnak ez volt a kedvenc éneke, hogy minden dicséret a Krisztus Jézusé. És amit megtapasztaltatok, megtapasztaltunk már a Barnabás házban és itt a táborban, hogy a nyáron, az elmúlt években táborozhattunk, mindenért az Úré a dicsőség. És Isten szeretete úgy különös módon körülöleli ezt a tábort, meg a Barnabás házat, és mindazt, ugye az a szellemiség, ami itt van, ez csodálatos, és az én engem is már úgy átjárt ez, és valamennyiünket, és miért látjuk, szeretnék egy néhány szót mondani a logónkról, ugye ott van a Barnabás ház, és ott van a háló a háttérben, hát a remény háló ez. Annak idején úgy indult a reményháló, hogy Barnabás és Bob Donaldson testvérünk kezet fogtak, de annyira gyenge volt a kezük, hogy nem tudták megfogni egymásuk kezét, hanem kellett segíteni nekik, hogy megfoghassák egymás kezét, és egyet értettek abban, és az Úr mutatta ezt nekik, hogy fölépüljön a Barnabás ház itt a Hargitán, és összefogtak a jóban, hogy egy látás megvalósulhasson. Őket már az Úr hazahívta, és ugye így fonódott az első, úgymond szem, így alakult ki ebben a hálóban. És azóta fonódik. Nagyon sok sérült ember és egészséges ember élete keze egymásba fonódott már, egy mozgássérültet segíteni kell, karon kell fogni, hogy eljusson oda, ahova szeretne, vagy a tolószekérrel. És nagyon sok ember élete már összekapcsolódott itt a Barnabás házban. És figyelem azt, hogy szeretnétek, hogy együtt legyetek azokkal, akik már megszoktátok. De a látás az, hogy tovább épjön, és megismerni új embereket, más csoportból is, és ennek a konferenciának az a célja, hogy együtt most már itt vagyunk valamennyien, és építsük, úgymond, fonjuk ezt a hálót, a reményhálót, Isten dicsőségére. És hogy egészséges emberek, mozgássérültek személyek élete egymásba fonódjon, nincs egy tökéletes ember sem, hanem mindannyian bizonyos szinten sérültek vagyunk, Isten kegyelmére, Isten szeretetére vagyunk utalva. És azért van ott a háttérben a Barnabás ház és a háló, hogy Isten Barnabást használta fel, a Veres családot, és Bob Donaldson testvérünket, és téged, és engem, és valamennyiünket, hogy az ő neve megdicsőjön. És sok ember élete úgymond megváltozon itt a táborban. Élő reménységre jusson, és elkeseredett, elcsüggett állapotból tényleg úgy egy Isten jelenlétébe kerüljenek nagyon sokan. Hálát adok az Úrnak, hogy

0: Isten arra teremtett minket, hogy egymást építsük, egymást segítsük, és nem függetlenségre. Egymással utaltak vagyunk. Mindenek előtt az ember Istenre utalt, és ugyanakkor embertársára utalt. Amikor az ember úgy gondolja, hogy mindent tud, és függetleníti magát a mellette lévőtől, és egyedül megy előre, nem lesz jó vége. Egy afrikai közmondás azt mondja, hogy ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Hogyha messze akarsz jutni, akkor menj másokkal. Hát mi messze akarunk jutni valamennyien. Egész Isten országába. És Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust. És ő van a középpontban, ott van a kereszt, a Barnabás ház fölött, és minden dicséret a Krisztus Jézusé. Valószínű, hogy Barnabás is azt mondta, hogy ne róla essen szó inkább, hanem arról, aki neki is élő reménységet adott, és valamennyünknek már Jézus Krisztusról, és szeretnünk az ő nevét fölmagasztalni, és aki összeköt bennünket, aki életünket összekapcsolja, az Isten fia Jézus Krisztus. Azért jött, hogy összegyűjtsön bennünket, életünket egybefonja, egybekapcsolja, és ő képes erre. Ő meg tudja ezt tenni. Mi emberek arra vagyunk képesek, hogy kapcsolatokat széttépjünk, tönkre tegyünk, és a világ fejedelme, az ördög is azt szeretné, hogy a családok széthulljanak, a társadalom széthuljon. Széthullás, a diabolosz azt jelenti, hogy szétdobáló. Míg az ördög, a sátán célja az, hogy szétdobálja az embereket, Isten célja az, hogy egybegyűjtse, egybefonjon bennünket, olyannyira, hogy ne tudjon szétszakítani senki semmi. És ez a reményháló célja, hogy összekapcsolódjunk, és ezzel a hálóval kifogjuk azokat az embereket is, akik már a szakadék szélén vannak, a reménytelenség szélére jutottak. Lehet a sérült helyzetük miatt, a társadalom félretaszította őket, elmondani nekik azt, hogy van remény a te számodra is. Téged szeret Isten, te értékes ember vagy. Úgy, ahogy vagy, Istennek terve van veled. A Bibliából tudjuk meg azt, hogy az anyamében Isten tudott a mi formáltatásunkról, és az a mi gyengeségeinket, a mi hiányainkat, ő beleszövi az ő csodálatos tervébe. És ez a jó hír, hogy van megoldás, és a reményháló célja az, hogy minél több embert megmentsünk. Jézus Krisztus számára, Isten országa számára, hogy ne haladjanak a pusztulás felé embertársaink, mozgássérültek, vagy sérült embertársaink. Együtt haladjunk a dicsőség felé, Isten országa felé.
1: Kedves hallgatók, Kis Ottó lelki pásztor gondolatait hallhatták, amelyek a Reménység konferencia megnyitóján hangzottak el.

A csend szavad. Szeretem a csendet, mert körül ölel engem. Zakatol a világ, teremt sok-sok vitát. Él bennem egy dallam, eldúdolom halkan, hogy csak a csend hallja, mert így szép a hangja. Elmerülök benne, oly kedves ez zene. A fülembe súgja, vibrál minden húrja. Csendes az én lelkem, megnyugszik a csendben. Csendes, finom zene, élj az emberekbe. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm sok szeretettel a kedves rádióhallgatókat. Nevem László Zoltán, zenetanárként és zenészként vagyok jelen ebben a világban. Küldetésemnek tartom, hogy embertársaimnak és ezáltal magamnak is minél több örömteli pillanatot

szerezzek, és szerintem ez a küldetés univerzális, azaz minden egyénnek a legfőbb hivatása. Eszközként kaptam a Jóistentől a zenei képességemet, és ezáltal próbálom ezt a küldetést beteljesíteni. Tulajdonképpen ezért is vagyok most itt önökkel, hogy együtt örüljünk pozitív gondolatok megosztása, illetve egy zeneszám által, amit elhoztam most önöknek. A jelenlegi társadalomban sok olyan ember van, aki negatívan gondolkodik, a rosszat hamarabb érzékeli, mint a jót. Slágereinkben is kitűnik ez, ha a szövegeket megvizsgáljuk. Nagyon sok szöveg rombolásról, erőszakról szól, ami a jelenlegi társadalmi helyzetünkre jellemző. Ihletet kaptam Istentől, hogy átírok egy pár olyan slágert, amelynek a szövegén nem ártana változtatni, így pozitívvá tenni a dalt. Hisz a dallama csodálatos. Ez körülbelül 2 hét alatt sikerült, lett belőle egy CD 16 dallal, amiből 14-nek átírt szövege van. Kívánom, hogy pozitív, isteni energiákkal töltődjenek fel a hallgatók a dalok hallgatása által. A szövegek tartalma isteni ihletésű, arról a küszöbön levő eljövendő világról szól, amelyet már régóta megígért az embereknek. Hadd következzék a Csodálatos Világ című zeneszám saját előadásomban. A zeneszámokat a feleségemmel közösen László Gizellával énekeljük.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő pár percben a műsorainkat ismertetem. A Dili magazin után 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől munkatársainkkal imádkozzuk a rózsafüzért a békéért. 14 órától Bátor Botond Pálos atya műsora Pálosaink a fehér barátok címmel. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Medjugorjei üzenet címmel Vidikálokodi tünde műsora lesz hallható. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől Székely János püspök atya műsora lesz hallható a Hit kapuja címmel. 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a napkatekézise, Karácsony Tibor atya műsora. A 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható. 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, utána pedig 17 óra 50 perctől június hónap lévén a Jézus szíve litániáját. 18 órától szentmisét közvetítünk Szilágysomlyóról. 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora lesz hallható a Hét plébániája címmel. 19 órától imádkozzuk az Úrangyala imádságát, 19 óra 5 perctől pedig tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel, 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassanak továbbra is bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus egy új utat mutat számunkra, út, melyben a szeretet győz. Ha valaki arcul üt, jobb felől, tartod a másik arcodat is. Mondjuk ki bátran, Atyám, bocsásd meg nekik, mert én megbékéltem. Ha Istenre tudjuk bízni megbántottságunkat, szabad lesz a szívünk, győzzük le a rosszat jóval. Az örök értékű szeretetre törekedjünk, Isten segítsen minket ebben a törekvésben. Szeretettel és nagy tisztelettel búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva és technikai munkatársam Józsa Ferenc, Istentől áldott napot és áldott hetet kívánunk Önök számára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyüdvör helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai napon innen a Szatmár Németi stúdióból köszöntöm Önöket és fogadom az ima szándékaikat. Ahogyan megszokhatták, minden hétfőn a munkatársakkal imádkozunk közösen a békéért. Erre hívjuk Önöket a mai napon is, hiszen nagy szükség van a békére a világban, az, hogy az emberek békében élhessenek egymással. Önök is felajánlhatják imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, ami fontos Önöknek. Érkezik egy üzenet. Édesapánk két idősebb Pál Balázsért és édesanyánk lelke üdvéért imádkozzunk. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató.

Üresek a vonalaink, most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba, hogyha hívnak minket. Egy üzenetünk érkezett. Önökkel imádkozva kérem az imát a vizsgázó unokáim sikeres vizsgájukért. Isten nem hallgass meg. És akkor megragadom az alkalmat is, tényleg ajánljuk fel ezt a mai imát és a hét összes imáját minden vizsgázóért, mindenkiért, aki most megpróbáltatás előtt áll, akár a kisebbekért, a nyolcadikosokért, vagy akik érettségére készülnek, vagy az egyetemistáink, akik szesszió időszakra készülnek, és nehéz időszak áll előttük. Imádkozunk az ő kitartásukért, és azért, hogy megfelelően fel tudjanak készülni ezekre a vizsgákra, és imádkozunk a tanárokért is. Vannak még üzenetek. Nyimesből én is ezzel az rózsafűzéren emlékezek a férjem lelke üdvére, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát. Az érgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és még emlékezem a közös halottaimra, akik szintén a kontumáci temetőben alusszák örök álmokat. Imádkozom a papokért, papi hivatásokért, a békéért, a szomszédjaimért, egy állandó hallgató, írja Erzsébet. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy a Jóisten meghallgassa az imáimat. Minden imád és szentmiséget felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Udvarhelyről írja egy hallgató. Rózsafűzért felajánlom Bálint Csaba lelke nyugalmáért az évfordulóján. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtuk. Imádkozom a világ gyógyulásáért, a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat, és imádkozom az egész családomért, valamint a halottaimért és édesanyám lelke üdvéért.

0: Kedves telefonáló, már itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzér tenekkel imádkozva felajánlom. Testvér dédunokám, hol máma van egy nagy vizsgája, és a Jóisten, hogy segítse át rajta, ugyan felajánlom a többi diákokért is, akik vizsgák előtt állnak, hogy a Jóisten segítse őket, hogy sikeresek legyenek. Felajánlom a halottaim lelkik üdvéért, a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, ha Jóisten hallgassa meg kérését. Imád kérek testi-lelki gyógyulásomért, családomért, elhunytjaim lelki üdvéért és a kapott kegyelmekért, valamint a világ békéért. Jóisten áldását kérem gyermekeimre, Beátára, Bernadettre, Robertre és Walterre, valamint a kisunokám egészséges fejlődéséért. Isten vezesse őket és áldja meg a munkájukat. Minden imát és szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Boko Böske lelke üdvéért, Fábián Teréz lelke üdvéért, nyugodjanak békében, valamint imádkozom Iruska teljes gyógyulásáért. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: És a napi szentmiséget szeretném ajánlni. Hegyer Sándor férjem halálának 6. évfordulójára, aki a csicseredei kalasznegyedi temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr szeretetébe. A Jóisten adja neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe az Úr Jézus nevébe. Imádkozik érte felesége, fia Sanyika és családja. Nem utolsó sorban a diákokért és önökért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád szeretnék kérni, az unokáim gyógyuljanak meg. Imádkozom családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, akik idegenben dolgoznak, gyermekekért, Jézus szentséges szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Ezt a rózsafüzet felajánlom édesanyám nyugalmáért. Rózsafüzet felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, minden napos hallgató írja. Halló, Mária Rádió!
1: Tisztessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Rádiótól tudtam rá, vagy nagyon szeretettel köszöntjön, hogy arra túl tudok bejutni, de ezt a mai rózsafüzét, a ma összes imát, magukkal együtt imádkozom, felajánlom Makkai Marton Vájnik, ma egy éve, hogy általhozott fiatalonnak a élők sorába. Akkor még felajánlom a drága fiamét, annak is közelgő László névnapja alkalmával, és jövő hónapban lesz neki 11 éve, hogy elköltözött a családunk, a kedves meghozjai. Adjon nekik a Jóisten örök nyugodalmat, nyugodjanak védetésben az Úr Jézus szentjében. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, sokkal együtt imádkozom mindig, minden nap. Csak olyan rosszul lehet, hogy kicsértettük az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: Még van pár perc a mai ima szándékfogadásból, még aki szeretne bejutni a műsorba, annak sikerülhet. A tárcsázza a vonalainkat, vagy üzenetet ír nekünk, biztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Halló, Mária Rádió!
1: Kértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A heti szentmiséket fel szeretném ajánlani a férjem gyógyulásai, a családunk minden egyes tagjai, a gyermekeimé, az unokaimé, főleg a vizsgázóki, főleg az unokámé. Fel szeretném ajánlani hozzántartozó összes halottainké, Bodógyörgy lelki atyáé. A lélek, élet a lélekbe ima csoportunk minden egyes tagjának a családjai. Ferenc Pistiné és az anyatársam lelke, anyatársam, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg.

Tóth János, Csernakereszúri plébánosért imádkozunk születésnapján, hogy az Atya szeretetében, Jézus Krisztusban s a Szentlélek erejébe bízva testi-lelki épségben töltse be hivatását. Hívei, köszönjük szépen! Te jó Isten, hallgassa meg a kérést, és akkor mi is köszöntjük az Atyát, és felajánljuk érte ezt a mai rózsafűzért.

Kedves hallgatók, üresek a vonalak, és a postaláda is üres, ezért akkor most meghívom önöket, hogy imádkozzuk együtt az őrvendetes rózsafűzért. Mai napon a munkatársakkal közösen fogunk imádkozni, tartsanak velünk!

0: dicsétessék a Jézus Krisztus, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkozzuk. Különösen fontos, hogy a béke üzenetét a mai világ kihívásával összekapcsoljuk. Az elmúlt év eseményei, különösen az Izrael és a Hamas közötti háború fájdalmas emlékeztetői annak, hogy a világban milyen mély sebeket ejthet a konfliktus. A titkokon keresztül a béke keresését helyezzük a középpontba, és Isten szeretetének erejét hívjuk segítségül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Az angyali üdvözlet titka arra hív minket, hogy bízzunk Isten tervében, még a legnehezebb időkben is. Mária igent mondott, amikor az angyal hírét hozta, és ez az igen a béke szikráját hordozza. A háború árnyékában emlékezzünk arra, hogy a béke mindig lehetséges, ha nyitott szívvel fordulunk Isten felé. Mária példája arra tanít minket, hogy az életünket átható fény és remény forrásai a legnehezebb időkben is összekapcsolhatnak minket egymással.

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása nem csak öröm, hanem egyúttal a közösség erejének szimbóluma is. A háborúban a magány és a fájdalom sokakat elválaszt egymástól. E titok arra hív mindannyiunkat, hogy keressük a kapcsolatot, támogassuk egymást, és építsük a békét családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben. Mária és Erzsébet találkozása megmutatja, hogy a szeretet és a szolidaritás ereje képes áttörni a megosztottság falait.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

harmadik szentitok, akit te szentszűz a világra szültél. Jézus születése a béke és a remény megtestesülése. A háború idején, amikor a világ sok helyén szenvedés és káosz uralkodik, emlékezzünk arra, hogy a béke ajándéka már elérkezett közénk. Betlehemben a kis Jézus születése emlékeztet minket arra, hogy a legnagyobb remény a legkisebb helyeken is megszülethet. Kérjük Istent, hogy a háború sújtotta területeken is hozzon békét és reményt.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomba bemutattál. A templom a béke helye, ahol a csend és a szent pillanatok találkoznak. A háborúban sokan elveszítik a hitüket és reményüket. E titok emlékeztet minket arra, hogy fontos időt szentelni a csendnek és az imának. Kérjük Istent, hogy adjon erőt és békét azoknak, akik háborúban élnek, és hogy a templomok, mint a béke szigetei, mindig fogadják be a szenvedőket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. E titok arra hív minket, hogy keressük a békét a felfordulás idején is. Miután Jézus eltűnt, Mária és József fáradhatatlanul keresték őt. Az életünkben előforduló háborús helyzetek arra figyelmeztetnek, hogy a békét és a szeretetet soha ne adjuk fel. Kérjük Isten segítségét, hogy mindig rátaláljunk a békére, és hogy mi is legyünk a béke keresői és terjesztői.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Kedves Mária rádió hallgatók, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkoztuk, arra emlékeztettük önmagunkat és egymást, hogy a béke keresése közös felelősségünk. A háború által megsebesített világban legyünk mi a fény, amely reményt és szeretetet hoz a sötétségbe. Az imáink által kérjük Isten áldását azokra, akik szenvednek, és kérjük, hogy a béke végre megérkezzen a földre. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya regényes életrajzát olvasom fel, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 8. lekció. Egy káptalani kocsist kért meg, hogy egyszerű fogaton vigye ki őt a városnak arra peremére, amely már inkább falusias volt. Jobbászállások és szabad, de szegényebb sorsú parasztok laktak erre. Egy közepes nagyságú vályokból, kőből, bontott hulladékból emelt, fehér templom állt itt. Hajdan valamelyik érsek szentelte fel, és most ez az egyszerű népet gyűjtötte egybe. Ide osztották be tanulmányai végeztével papi szolgálatra azt a Józsefet, aki káptalani noviciusként barátkozott össze akkori tanárával, Özsébbel, illet hát meglátogatnia, de az illemen túl ő is régen várt erre a találkozásra. Az egyszerű nép őszinte is, atyám. Hiányt semmiben nem szenvedünk. A papi javadalom gondtalanul tart fenn bennünket, de az ő tudatlanságuk, ami éppen igazmondásukban tárul fel, nagyon meggyötör. Hiszen közülük származó jobbágy fiú voltál te is, József. Mi a szokatlan? Akkoriban azt érzékeltem, hogy a köröttem élők a gyermeki értelem csodájára járnak. Erről mindenki tudott, és miután apám a földesúr iránti hűsége miatt lett a tűzész áldozata, az úgy gondolta, taníttatásommal kárpótolja a családot. Nem lehet minden jobbágy fiút tanítatni. Ezt belátom. Egyre kettőre azért nekem is lenne már pénzem. Olyanokra, akik erre érdemesebbek, de most még nemigen találtam ilyet. Már tanult emberként találkoztam a szomorú valósággal, amit gyermekkoromban nem ismerhettem fel, hogy ez a nép nem is igényli a tudást. Próbáltam őket nagyobb tömegben különféle érdekességekre oktatni, vallási és világi igazságokra, de alig várják, hogy szabaduljanak ezektől az alkalmaktól. Valami tudásra csak vágynak, ez emberi vonás, vágott közbe Özséb. Ennyire hinnünk kell a legegyszerűbb emberek értelmében is. Hát persze, olyas félékre, amikkel nem kell gondolkodni. De lehet csodálkozni. A kereskedő katonák sokszor össze-vissza híreit adják, veszik, szóban egymás között. Fiataljaik még szegénységükben is próbálják utánozni az álomországokból érkezett idegenek szokásait, de még öltözetét is. Ebbe menekülnek, mint a részegségbe, az igazi, nagy veszélyekre való felkészülés helyett. A vallásban legalább találnak némi lelki örömöt? Faggatozott tovább Özséb. Hát én igyekszem hiteles és érthető lenni számukra, de a vallástól ők csak olyan segítséget várnak, amellyel jól tudjuk, Isten nem segít, mert a rosszban nem erősít minket. Az örök üdvösséget pedig ettől a félreértett vallásosságtól remélik. Az igazi örömöt az ösztönökben találják meg, a paráznaságban, a részegeskedésben is, ha majd megroppannak a munkában, hogy valamivel több juthasson nekik is a szerény javakból, akkor azt is olcsó örömökre szánják. Hát, ifjú paptestvérem, azokért a lelkekért tarts ki, akik hozzád hasonlóan megéreznek valamit a tanítás vonzásából, és megnyílnak felé, gyerekként vagy idősen, szinte mindegy. Ahogy egykor te voltál a soraikban, úgy most is köztük vannak azok, akikért érdemes fáradnod és lelkesedned. A kocsis már visszahajtott, de Özséb számított is rá, hogy gyalog megy haza, és közben emészgeti a beszélgetésüket. Pontosan tudta, hogy ez az értékes fiatalember nem sokáig szolgál majd a por nép között, magasabb feladatra hivatott, de ehhez előbb meg kell ízlelnie annak keserűségét, ahogy a köves talajra hulló mag visszapattan, ráadásul egykori népe körében, ahogy az üdvözítőt is elutasították saját szülőföldjén. Közelebb lett volna végigmenni a városon, de nyugalomra vágyott. Inkább kerülődtett az öreg temető és a dombok felé. Onnan tért volna vissza a káptalani épületekhez, amikor egyik kanonok társa kissé heves lélegzetekkel sietett utána. Várj meg, Özséb testvérem! Az imádságaidra és a tanácsaidra is szükségem lenne ezekben a meglehetősen vészjós időkben.
Tudom, hogy éppen a magyar egyház számára írsz jogi magyarázatokat, nem is akarlak sokáig lefoglalni, de tegnap az udvarban kellett részt vennem egy nemes urakból álló, hírnököket faggató királyi tanácskozó gyűlésen. Titusz kanonok megörökölt, soha sehol le nem ért családi jogon vett részt a királyi tanácsnokok megbeszélésein, s bár ezeken többnyire főpapok is jelen voltak, őt is meghallgatták az egyház érdekeiről, a tudományos és lelki szempontokról. Közismerten rendkívüli tudású. A latin használata mellett az idegen nyelvű követtel is folyékonyan szót értő egyházfiként tartották számon, ő viszont özsébre tekintett bölcs és éles látású társaként a káptalanban. Persze ott is felvethette volna kérdéseit, de ezek királyi titoknak számítottak, és Titusz óvakodott tőle, hogy ismeretlen irányból jussanak vissza ő felsége fülébe. Nem tudom, Titusz atyám, miben lehetnék segítségedre a nagy királyi ügyek megfontolásában, de ha jónak látod, készséggel hallgatlak. Tudod, testvérem, néha az az érzésem, hogy a pusztulás torkában élünk. Jól tudsz, néhai bölcs királyunk Endre intézkedéséről, melyek által kijelölte Kun ország határait, és oda telepítette a kumanuszokat, ezt a nagy kínai birodalom közeléből származó törökféle népet. Igen, bolintott Özséb, tudok a kunokról. Királyaink az ő királyaiknak is tartják magukat, de népüket saját fejedelem vezeti, eddig nem érkeztek róluk békétlen hírek. A pápa még megbízást is adott érsek urunknak egy térítő püspökség megszervezésére. Eddig így volt, Özséb, sóhajtott Titusz kanonok, mint aki mély gondokat fontolgat. Most azonban úgy hírlik, hogy a Julián szerzetes által leírt tatár sereg saját szolganépeként tekint rájuk és üldözőbe vette őket. Mivel vonulásukat nem háríthatjuk el országunk irányából, sőt, a Julián által tőlük hozott levél meg is szólítja királyunkat, ezért Béla király egyességet kötött a kunokkal, hogy beljebb jöhetnek a keleti részekre, magyar területre, ha segítenek megvédelmezni népünket a tatárok kegyetlenkedésétől. Nem értem, tanakodott Özséb, és ha a tatárok éppen az ő befogadásukat kérik rajtunk számon, úgy tudom, a keleti népeknél más szolgáinak rejtegetése ellenséges viselkedés jelent. Nyilván ezzel a veszéllyel is számolnunk kell, amitől viszont jobban tartok, hogy térítésük nem fejeződött be. Életmódjuk nomád, gondolkodásuk, viselkedésük pogány, ezért a nájas befogadással könnyen annak pusztulását okozhatják, ami megvédhetni őket. A rend, a törvényesség, a szövetséges együttélés mind veszélybe kerülnek. Nagy fájdalom, de a keleti vidékekről érkező hírnökök már be is számolnak ennek első jeleiről. Rettegésben élnek miattuk az alföldi gazdaságok, a szolganép családjai, elsősorban asszonyai, és bőven terjednek a rémhírek is. A főurak köz pedig már hallom a szervezkedő zúgolódásokat. Titusz szavait rövid csend követte. A két tudós férfi úgy beszélgetett, mint akik nem történelemről vagy tudományos elméletekről tartanak eszmecserét, hanem a karnyújtásnyira lévő valóságos veszedelmekről. Hányan lehetnek? Törte meg Özséb a feszült csendet. 30 000 körül, de valamivel talán többen is. Gondolom, királyunk nem szívesen vesz tudomást a barbárságról, a kunok erejében bízik a védelem miatt. Ő is tud ezekről a hírekről, válaszolta Titusz még halkabban, de sokkal inkább a magyar falvak lecsendesítésére, mint a kunok bűneinek számon kérésére ad utasításokat. Ő reménykedik gyors változásokban, mert a tatárok közeledésével úgy tűnik, semmi egyébre nincs idő. Julián szerzetes szavaiból úgy tűnt, a tatárok hódító hadjárata velünk, magyarokkal akár még barátságos is lehet. Lehetett volna, ha rokon népként tekinthettek volna ránk, és valamilyen szövetség kiépítéséért közelednének. De királyunk erről nem értesülhetett időben, mert a nagykán nekiírt leveleit talán az oroszok vették el a tatár követektől. A kán sértődött.
Béla király pedig védekezésre rendezkedik be, mert ellenségként várja őket. Késő bármi máson is gondolkodni. Így, mert máshonnan hiába várjuk, egyetlen reményként marad a kun szövetség. Mit tehetek az ügyért, Titusz? Miért mondtad el ezeket nekem? Egyrészt, hogy imádkozza a képtelen helyzet feloldásáért. Ugyanakkor, ha akad valami megmentő gondolatod, amellyel nagy urunkat meggyőzhetném arról, hogy nem igazi szövetséges az, aki ilyen veszélyt jelent. Azt hiszem, erről felesleges beszélni vele. A kunok vonulnak, és hamarosan teljesen ellepik a nekik kijelölt részt. Csak halványan bizakodhatunk abban, hogy valóban védelmet jelentenek a tatár sereg ellen. Inkább nagy királyunknak kellene tárgyalnia a kun fejedelemmel, hogy a rendet belsőleg próbálják megerősíteni, amennyire lehet. Na és persze az imádságot is megígérem, sőt, kerítek olyan imádkozókat is, akik közelebb élnek Istenhez. Titusz kanonok nagyon elcsodálkozott Özséb utolsó szavain, de sejtette, hogy kanonok társa ismer olyan lelki embereket, akik a világ szemében nem keltenek ugyan semmilyen feltűnést, kéréseik viszont Isten előtt nagyobb eséllyel teljesülhetnek. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl Boldog Özséb regényesen feldolgozott életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Eliászibbal, itt hagytuk abban a Nehemiás könyvében. Érdekes megfigyelni, hogy ki volt a kapunak az építője, és azt olvastuk, hogy fölkelt Eliászib a főpap és a papok, és építeni kezdték a juhok kapuját. Tehát a főpap és a papok építették. Az Úr Jézus Krisztus az igazi főpap. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy olyan főpap, aki maga magát áldozta fel. Az Ószövetségben a főpapok nem magukat áldozták fel, hanem bárányt, áldozati állatot vittek áldozatul, de Krisztus önmagát, mert ő bárány is. Nem véletlen, hogy a főpap és a papok építették ezt. A főpapnak a neve azt jelenti magyarul, hogy Isten visszahoz, Isten újra helyreállít. Hát ez az, amit végzett az Úr Jézus Krisztusban Isten. Visszahoz. Újra visszahozza az eltévedt bárányt, az eltévedt embert. Újból visszahozza, és az Isten dicsőségét, az Isten méltóságát újból helyreállítja előttünk is. És mondhat, hadd szóljak a másik kapuról is, aztán majd egy kicsit visszatérünk ide a juhok kapujához is, csak ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, még valamit meg kell tudnunk a másik kapuról. A másik volt a halak kapuja. Az embereket a halakhoz is gyakran hasonlítja az ige. Amikor az a csodálatos halfogás történt, és Péter megdöbbent, leborult Jézus Krisztus lábaihoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Uram, akkor az Úr azt mondta neki, többek között azt művelem, hogy embereket halász, embereket, és pedig milyen embereket, milyen halakat halászon? Hol vannak ezek az emberek? Tehát Ezekiel proféta könyve 4. 47. fejezetét el lehet olvasni, 8-as, 10-es versorait, és itt egy tengerről van szó, amiben korábban nem voltak bőséggel halak, sőt egyáltalán nem volt élet, mert annak a tengernek a vize beteg volt, halott volt. És melyik ez a tenger? Világos. A partján van Engedi és Eneglaim, vagyis ez a Hold tenger. Ha Jeruzsálemtől indulunk le, a víznek a folyása éppen így megy, hogy minden folyóvíz belemegy a Jordánba, aztán a Hold tengerbe. És ez a víz is, amiről itt ír, a templomból fakad. Csak amikor a templomból fakadó víz bement ebbe a folyóba, akkor gyógyult meg a víz. A Hold tenger akkor keletkezett, amikor Isten elsüllyesztette Szodomát, Gomorát és a környező városokat, és nem csak elsüllyesztette, hanem az égből tüzes kénköves eső hullott, és ebben a tengerben ma sincs élet. Azért Hold tenger. De ez nagyon jól jelképezi az emberiséget, a népeket, az égig hatottak a bűneik, és szellemileg ítélet alatt vagyunk, nagyon mélyre süllyedtünk, holtengernek a szintje mélyen a tenger szintje alatt van több száz méterrel. Tehát remény nélküli volt az emberiség, különösen a pogányok. És ahogy mondja az ige, Isten nélkül vallók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távolvalók, reménységetek nem volt. Ilyenek voltak a népek. És egyszer folyóvíz jött ki az oltártól. És ha az elejét elolvasok itt, az Ezekiel 47-ben elindult egy vízfolyam. Az csak halvány előkép, amikor a katona átütötte az Úr Jézus testét, és akkor az oldalából víz és vér folyt ki. Szellemi értelemben élet fakadt belőle, és onnan indult el a víz, az életnek a vize, az élet. És amikor Jézus Krisztusról az örömhír, a keresztnek a beszéde, úgy van a Szentírásban, hogy keresztről való beszéd, de igaz értelemben nem a keresztről szól, hanem a keresztnek a beszéde, tehát maga a kereszt beszél. Jézus Krisztus áldozatának a beszéde, amikor eljutott a népek közé ebbe a Hold tengerbe, ebbe a bűnmocsárba, ebbe a mélyre süllyedt emberiség közé, és akkor halak támadtak, élet támadt a pogányok között is. És itt szeretnék még egy kicsit visszakanyarodni a juhok kapujához, de a bárányok a szárazföldön legelnek, a halak a vízben vannak, tehát a szárazföld a Szentírásban mindig Izraelnek a jelképe. A tenger, a vizek mindig a népeknek a jelképe. Izrael úgy gondolkodott, hogy csak övék az üdvösség.
el se tudták képzelni, hogy másoké is, pedig az Ószövetség írt róla, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Írt róla az Ószövetség, hogy azért választotta ki az Úr a zsidó népet, és amikor Ábrahámot elhívta, már akkor megmondta, hogy benned és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Csak Jézus Krisztus után lett nyilvánvaló, amikor az igazi mag, Krisztus eljött, hogy üdve tényleg a föld végéig terjed, a lenézett nemzetekig, a pogányokig is. Tehát az életvize beleáradt, és bőséggel termettek halak. Odaálltak a halászok, kivetették a hálót, kimentették azokat, akik Krisztusban az életet találták meg. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Biztos.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Meti stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszerét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréséért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkeztek már üzenetek, az irgalmasság rózsafűszerét felajánlom gyógyulásomért, a gyermekem testi-lelki jólétéért, hogy találja meg a lelki társát, Isten fizesse. Minden elhangzott imákat felajánlok minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, a kérésem, és imádkozom testvérem gyermekeim megtéréséért. Ezt a rózsafűzét felajánlom édesanyám nyugalmáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, Attila, István, Robertért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért. Jézusom, vigyázz ránk, mindennapos hallgató írja. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsőtessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzét, a szemmisét felajánlom, ajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáé, s a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert nagyon bezeg és térdik, tisztosebb a lába. Drága jó Istenem segítségével! A lábom gyógyulásáért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért. 3 éve, hogy a lányom meghalt, a férjem, annak a nyugalmakért, az örök világosság fényeskedjék nékik, és a 2 unokámért, a 4 unokákért, hogy a drága jó Istenem adja, hogy folyamodjanak a drága Úr Jézuskámhoz. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, hallgass meg a kérésemet. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani elhunyt édesanyám és édesapám lelkük üdvéért, akik a lövétei temetőben nyugosznak, imádkozzunk értük. Leánya, írja, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
2: amen! Ezt a drága szent rózsafűzét fel szeretném ajánlani családomért, mert nagyon sokan, nagyon nagy beteg a családom, hogy a jó Isten adja nekünk testi, lelki gyógyulást, bocsássa meg vétkeinket, valamint a betegekért, az árvákért, özvegyekért, valamint papi szerzetesi hivatásokért, világbékeségért, az ifjúságért, hogy a jó Istenhez térjenek, mert egyedüli öröm, boldogság, Isten szeretete. Önöknek kívánok egy kegyelmekben gazdag, áldott szép délután, sok szeretettel, Babi voltam Tasnádról, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Imád kérünk szerencsés nyugdíjba vonulásért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Heti imákat, rózsafűzéreket felajánlom unokám sikeres vizsgájáért, a fiam és lányom családjáért, beteg leánytestvéremért és az ő lányáért, a férjemért, az összes hozzám tartozó halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és az egész társulatért, az összes papságért, püspökökért, Leó pápáért, hozzám tartozó halottaimért és a világ békéjéért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a sok kapott kegyelemért, Jó magam és párom egészségéért, lelki békéért, halottaimért és minden emberért köszönöm. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
3: amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Timikét és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké, családom minden egyes tagjáé, szeretet, békesség, egészség legyen a családba, minden beteg balba jutott embertársa mér, lelki

0: célt a közösen elhalt lelkekért, a betegségemért, a családom jó szándékaiért, szeretetért, a daganatos betegekért, Jóisten, adjon kitartást a kereszt elhordozásában, egy állandó hallgató írja Gyimesből. Ezt az imád felajánlom Tóth János atyáért és Biszak Juliannáért születésnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket sokáig, imádkozzunk értük. Ezt a rózsafüzét felajánlom az önök által kért szándékokért, egyetértésért ebben a rohanó világban, egészségért, családomban, élő is elhunyt tagjaiért. Csíkszeredából jött az üzenet. Halló, Mária Rádió! Letette a kedves telefonáló, de vannak még üzenetek. A héten elhangzó rózsafűzért és a szentmiséket szeretném felajánlani drága jó szüleim, nagyszüleim, testvéreim, lelkük üdvéért önökkel imádkozom. Csíkszeredából írja Regina. Ezt a rózsafüzet felajánlom a külföldön élő gyermekeimért, egészségükért, szerencséjükért, jobb tanulmányi eredményekért és fontos szándékokért. A Szent Rózsafüzét felajánlom fiamért és az ő gyógyulásáért, műtét utáni egészségért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mindenütt az irgalmasság rózsafüzét felajánlom a drága jó testvéremét. Péter Lukács ügyi tegnap adta vissza a teremtőinek a célet. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkéjemben imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért. Rózsafüzet felajánlom fontos szándékokért, köszönöm. Ezt a rózsafűzét felajánlom mindazokért, akikért imádkozni tartozom, valamint békéért és egészségért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsertessék Jézus Krisztus, mind. A gyermekeimért ajánlom fel az imád, hogy a jó úton járjanak. Köszönöm szépen, dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket. Van még idő a mostani ima szándékfogadásból, így lehetőség van bejutni. Érkezett egy üzenetünk, felajánlom rózsafűzért depressziós és szenvedély betegekért. Imádkozzunk együtt. Imád kérünk hálából, hogy sikerült a kislányomnak a továbbra is sikerüljenek a vizsgái, valamint imádkozom egy édesapáért, hogy szeresse a fiát, és bocsásson meg neki. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, mindennapos hallgató írja hidegségről. Halló, Mária Rádió. Halló. Köszöntjük szeretettel. Halló.
1: Halló, halló.
0: Mindörökké amen.
1: Ezt a rózsafüzét és a szentmisét szeretném ajánlani. Hát a minden egyes tagjának az egészségét, bűnei bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmetét, az önlában a lányom, az unokám gyógyulásáért, bűnei bocsánatáért, a hozzám tartozó halottainak az örök nyugalmáért, az utolérőkért, az önökért, a rádió megmaradásáért, a világ békéit. Köszönöm szépen, köszönjük Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemben imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Felajánlom a rózsafűzért és az imákat egészségünkért, békességért,

0: gyermekeim munkahelyükért, ezek megmaradásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt az imád szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért. Imádkozzunk együtt. Édesapámért, idősebb Pál Balázsért és édesanyámnak a lelke üdvéért imádkozom. Rózsafűzért és minden imád felszeretni ma jelenli édesanyám gyógyulásáért adjon a Jóisten erőt fájdalmai elviseléséhez. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, halló!
0: Köszönjük!
1: Kedvesik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzért felszeretném ajánlani a gyermekeimért, unokahajaimért, kicsi dédunokahajaimért, a Jóisten adjon neki erőt, egészséget, a meghaltakért, hogy a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjon a békességben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre kiámen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg, és továbbra is kérem önöket, hogy halkítsák le, kapcsolják ki a készüléket. Nagyon zavaró, amikor icipici késéssel duplán halljuk ugyanazt a szöveget vissza, ezért kérjük önöket arra, hogy kapcsolják ki a készüléket, amikor betelefonálnak. Imád kérek a családomért, a férjemért, magamért, a két lányomért. Édesanyám, legyen egészséges, és legyen békében az embertársaival. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk is, segítse a munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért. Isten fizesse, hidegségről írja ezt egy hallgató.

0: Még van pár perc a mostani ima szándékfogadásból, továbbra is hívhatnak minket, vagy írhatnak nekünk. Van is egy telefonálunk, a Ló Mária Rádió.
1: Halló, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: ezt a rózsafüzést el szeretném ajánlni drága jó testvérem lelke üdvét, akinek most a héten volt egy éve, hogy elment. A Jóisten adjon neki csendes pihenés férjével együtt a Csíkszentkirályi temetőbe. Köszönöm szépen, Timika.
0: Jóisten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményekért, a daganatos betegségből és az ő egészségéért kérem a Szent Rózsafűzért. Köszönöm.

0: Halló, Mária Halló. Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: A rózsaszűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy meggyógyuljanak a lábaim, hogy tudjak járni, ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint önökért és a világ békéért. Köszönöm a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen.
1: Anikó vagyok Brassóból. A rózsafüzét felszeretném ajánlani én is a szüleim, édesanyám és édesapámnak a lelke üdvét, és a Sándor testvérem családjáért, és főleg a legkisebb unokám most itt volt, Érika. És megkért szépen, hogy imádkozunk érte. Mert készül a nehéz vizsgákra. Erősen szépen köszönöm, hogy bejutottam. Jó Isten, tartsa meg magikat. Imádkozunk érte, mert most jött ide a Leánka, és megkért szépen, hogy imádkozunk érte. És most úgy jött, hogy én is mondjam be a Mária rádióba, mert nekem egy fénysugár a lelkemnek tűnik-e. Reggel 6 órától hallgatom. Én csak ezt tartsa fent a lelkemet a Mária rádió, higgyék el.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Minden imát és szentmisét felajánlok kis Ildikói szülei lelke üdvéért nyugodjanak békében. Ma elhangzó imákat felajánlom minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, a kérésem, imádkozzunk együtt, férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, és hogy ne szóruljak senkire, Jézusom, bízom benned. Imád kérek a családomért, a férjemért, magamért és a két lányomért, és hogy munkahelyemen legyek biztonságban. Ezt a rózsafűzét felajánlom a vizsgázókért. Halló, Mária Rádió. Mindörökjelmen.
2: Ezt a rózsafűzét, amikkel imádkozok, én szeretném ajánlani, hálából a kaput kegyelmek, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát, közbenye arra a sát a mennyei atyának termékem gyógyulásait, az ő egészségéért, neki a munkájáért, főnökeiért, kollégáiért, a Jóisten tartsa meg erőbe, egészségben, hogy mindennapi feladatokat el tudja végezni. A kollégáitól pedig megértőek legyenek, elnézőek legyenek. Valamint egy szerető hozzáillő társat szeretnék még az Úrtól kérni. Önökért, a Mária Rádió nagy közösségét, a műsorvezetőkért, elhunyt szüleim lelke üdvéért, a családom egészségét, a családomban a betegek gyógyulásait, testvéreim és a jó magam gyógyulásait, valamint a pontos szándékért is. Isten fizesse, hogy mindenki segíti imáját, és hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, imádkozunk közösen ezen szándékokért is.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűtérét. Minden kérésünkért, szándékokért tartsanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd el az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya,
Felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicséretessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Újszövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogányságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli: Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Konzelmannak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson, annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg. És minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Konfirmáre ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten újjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért. Bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást. Azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálás, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját, emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges személyről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez, az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigazságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt. Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán össze se jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk. Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben, a pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak

0: Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
1: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
0: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan Jeruzsálemben az olajfák hegyében.

0: ére gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofrios kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk, Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbász, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbász is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket pünköstkor, megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül. Vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején, Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét, eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mert te megsegítesz és megvigasztalsz engem. 86. Zsoltár 17. vers. Nem egyszerű a kamaszokkal, nekem is meggyűlik a bajom a kamaszodó gyermekeimmel. Elsősorban a legnagyobbik lányomra gondolok. Nagyon sok mindent belepakoltunk az ő tarisznyájába születése óta, sőt, még születése előtt is. A sok imádságunkkal, életünkkel, a mindennapjainkat, ahogy vezettük, az Istenhez való kapcsolatunkkal. Mindezek ellenére ő most köszöni szépen, mindent kipakol a tarisznyából, amit mi beraktunk. Ez azért eléggé mellbevágó, amikor a gyermekem direkt kész akarva minden jót, amit megadok neki, az direkt eltávolítja magától. Ilyenkor elkél a vigasztalás. Hiszem azt, hogy amiket most ő magától kirak, azt majd egyszer össze fogja szedni. Visszamegy azon az úton, ahol jött, és megkeresi, és visszarakosgatja a tarisznyájába. Engem pedig az Úr megsegít és megvigasztal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a Jézus szíve tisztelete című műsorunkban. Együtt lássunk egy utolsó evangéliumi szakaszt, amelyben előfordul ez a szó, amelyben a jó szamaritánus példabeszédéből fogunk egy picit meríteni. És ezt a példabeszédet is Krisztus irgalmaságának evangélistája, vagyis Lukács evangélista őrizte meg számunkra. Lukács és Márk egyformán azt mondják, hogy Jézus életének vége felé játszódott lesz az a párbeszéd, amelyhez Lukács e példabeszédet fűzi. A párbeszéd egy írástudó és Jézus között zajlik. Lukács Jézus utolsó jeruzsálemi útjának elejére helyezi ezt a párbeszédet. Márk viszont Jézusnak Jeruzsálemben töltött utolsó napjainak egyik eseményeként írja le. A márki leírás tűnik eredetibbnek. Ez szerint egy jó szándékú írástudó, akinek tetszik Jézus válasza, amelyet a szadduceusoknak adott a halottak feltámadására vonatkozólag, megkérdezi tőle, melyik a legfőbb parancs az összes parancsolat közül? Jézus habozás nélkül azonnal válaszol. Idézi a második törvénykönyv 6. fejezetét, a legfőbb ez halt Izrael, az Úr, ami Istenünk, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A Jézus korabeli írástudók szívesen vitatkoztak arról, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Jézus válaszként azt a szöveget idézi, amelyeket a zsidók mindennapi imájuk alkalmával mondani szoktak. És ez az ima az egyetlen igaz Isten megvallásával kezdődik. Az Úr, görögül Kyriosz, itt a héber eredetiben olvasható, négy szent betű a JHVH helyén áll. Az egy igaz Istennek neve ez, amelyet mély tisztelet övezett, és ezért a zsidók ki sem ejtették, hanem helyette az Adonai, vagyis az Urunk, vagy egyéb szavakat használtak. Jézus, amikor erről az egy Istenről beszélt, az én atyám és a ti atyátok kifejezést szokta használni. Ehhez a megvalláshoz fűződik az első és legfőbb parancs, szeres teljes lényed odadásával ezt az egy Istent. És Jézus e szavakkal már meg is felelt az írástudó kérdésére, de tipikus módon ezzel nem hagyja abba tanítását, hanem így folytatja. A második pedig ez, szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Fontos tudni, hogy ennél a második parancsolatnál Jézus a Szentírásnak másik könyvéből idéz, a Leviták könyvéből, és Jézus tehát két különböző könyvben szereplő parancsolatot állít egymás mellé, és kapcsol össze. És a két parancsolat együtt képezi azt a választ, amelyet Jézus az írástudó kérdésére ad. Jézusnak e tanítása mélyen belevésődött az első keresztények lelkébe. Ezért írja János első levele, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és a testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Jézus mélyen meg volt győződve arról, hogy az olyan Isten szeretet, amely nem jár együtt az Isten által szeretett emberek tevékeny szeretetével, csak képzelődés és képmutatás. Márk beszámolója szerint az írástudó teljesen meg van elégedve Jézus válaszával, sőt, megismétli azt, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és hogy nincs más rajta kívül, és hogy őt szeretni teljes szívből, és teljes értelemből, és teljes lélekből, teljes erőből, a fele barátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő és egyéb áldozatnál. És a párbeszéd azzal végződik, hogy Jézus megdicséri az írástudót. Nem vagy messze Isten országától. Tehát jól esik látni, hogy nem minden akkori zsidó írástudó volt Jézus eskütellensége. Voltak köztük igaz izraeliták, és akiknek gondolkodása hasonlított Jézuséhoz.
Ezt a párbeszédet Máté és Lukács is leírják, de az ő leírásukat már színezi az a vitatkozás és ellenségeskedés, amely az első század vége felé jellemezte a zsidóság és a születő kereszténység viszonyát. Máté és Lukács azt írják, hogy az írástudó kérdésével próbára akarta tenni Jézust, sőt az általuk használt peirádzon, illetve ekpeirádzon szó azt is jelenti, hogy kísérteni akarta, csapdát akart állítani Jézusnak. Az írástudónak Márknál olvasható helyeslő válaszát pedig Máté és Lukács elhagyják. Lukács leírását a másik kettővel összehasonlítva még egy különbséget látunk. Míg Márknál és Máténál Jézus mondja meg, hogy mi a főparancs, Lukácsnál Jézus felszólítására az írástudó mondja meg a választ, melyet Jézus helyesel. És e ponton szinte biztos, hogy Márk és Máté leírása helyes. A két parancs egymással való ilyen összekapcsolása nem volt szokásos az akkori írástudóknál, és ez az összekapcsolás Jézus sajátos személyes felfogását tükrözi. Lukács az általa így megfogalmazott párbeszédhez fűz hozzá egy további kérdést, de ki az én fele barátom? És a kérdés jogos, a fele barát szó eredetije a Leviták könyvében honfitársat jelent. És ez világos a párbeszédben idézett Leviták könyvéből, amely így szól, hogy ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A fele barát tehát az izraelita néphez tartozó ember. Őket kell szeretni. Több bibliai szöveg még hozzáteszi, hogy az Izrael országában állandóan letelepedett idegeneket és jövevényeket is pártolni kell. Viszont a fele barát iránti szeretet parancsa nem vonatkozott a pogány népekre. Ezekkel nem kellett törődni, sőt ezeket lehetett gyűlölni is. A fele baráti szeretet parancsa tehát az Ószövetségi Bibliában még csak egy zárt erkölcsi rendszerben működő parancsot jelent. A zárt és a nyitott etikát Henry Bergson különböztette meg utolsó könyvében. A zárt etika egy csoporton, illetve népen belüli viselkedést rendezi, és csak a nyitott etika terjed ki minden emberre. A Jézussal beszélgető írástudó még egy zárt etikai rendszeren belül gondolkodik, és ezért természetszerűen teszi fel a kérdést. Ki az én fele barátom? Vagyis, milyen nagyra kell rajzolnom azt a kört, amelyen belüli emberek fele barátnak számítanak, és akiket szeretnem kell? Jézus szerint az ilyen kérdés alapvetően téves felfogást tükröz, és ezért Jézus közvetlenül nem is felel rá. Közvetve azonban annál inkább teszi ezt, mégpedig egy történet elmondásával. Lukács ugyan nem nevezi ezt a történetet példabeszédnek, de nyilván példabeszédről van szó, és a történet így kezdődik. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, rablók kezébe esett, akik kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és elmentek. Jeruzsálem az hegyen épült város. Jerikó pedig a Jordán völgyében fekszik több mint 300 méterrel a tenger szintje alatt, és ezért valóban lemenésről van szó. Az út sivatagos, sziklás vidéken vezet keresztül, ahol Jézus korában és később is a rablók tanyáztak. Jézus nem mondja meg, hogy az ember, akit a rablók megtámadtak, milyen nemzetiségű volt, de mivel Jeruzsálem is, Jerikó is, főleg zsidók által lakott város volt, feltételezhető, hogy zsidó az illető. A rablók mindenéből kifosztják, még a ruhát is letépik róla, összeverik, félholtan otthagyják az útszélen egy vértócsában. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, meglátta őt, és átment az út másik oldalára, és tovább ment. Tehát a jeruzsálemi templomban szolgáló izraelita papról van szó, aki templomi szolgálatát befejezve hazafelé vándorol. A pap meglátja az útszélen fekvő szerencsétlen, de reakciója az, hogy elkerüli, nem akar belekeveredni más bajába. Talán attól is tart, hogy az út mellett heverő ember már halott, és holttest érintése tisztátalanná tenné őt. Tehát minden esetre nem törődik az emberrel, hanem megy a maga útján. A pap után pedig jön egy levita. Hasonlóképpen ő is átmegy az út
másik oldalára is tovább ment. A levitákról sokszor esik szó a Bibliában, az olvassuk együtt a Szentírás című műsorunkban is, a leviták könyvét mikor vettük, erről beszéltünk, tehát ők is a jeruzsálemi templomban végeztek szolgálatokat. Tehát ez a levita is éppen Isten tiszteleti tevékenységét befejezve gyalogol hazafelé. De akár csak a pap, ő sem akar más bajával foglalkozni, és tovább megy. Jézus példabeszédeiben sok mindenféle ember szerepel. Földművesek, halászok, háziasszonyok, kereskedők, papok, egyéb egyházi személyek, viszont csak ebben az egyetlen történetben fordulnak elő, mégpedig elrettentő példaként. Jézus nyilván nem volt elragadtatva az akkori papság viselkedésétől. Idáig hallgatva Jézus történetét, az írás tudom már valószínűleg elkezdett feszengeni, pedig csak most jött a történet csattanója. Arra ment egy szamariai is, és amikor odaért hozzá, meglátta, megesett rajta a szíve. Na hát itt jön elő a szív szó, amiről szól ez a műsor is. És amikor Jézus kiejtette a szamariai szót, talán felsziszent az írástudó. Mit akar mondani ez a názáreti mester az eretnek szamariairól? Ugyanis tudnélik, a babiloniai számüzetés után Jeruzsálembe visszatérő zsidók és a szomszédos Szamaria tartomány vegyes vallású lakósai között éles ellentét alakult ki. A zsidó visszatelepülők nem akarták engedni, hogy a Szamaria tartományban lakó zsidók segítkezzenek a templom újraépítésénél. Az ellentét egyre fokozódott, és gyűlölet lett belőle. A zsidók a szamariaiakat, akik Mózesnek 5 könyvét szentírásként elfogadták ugyan, de a Biblia többi könyvét nem, eretneknek bélyegezték. És amikor a szamariaiak a Garizim hegyen saját maguknak templomot akartak maguknak építeni, a zsidó katonák lerombolták. Zsidók számára a szamariaiak pogánynak számítottak. Ezért tisztátalannak tekintették őket, nem érintkeztek velük, és még a használati tárgyaikat is tisztátalannak tartották. Az ennyire megvetett szamariaiak persze visszagyűlölték a zsidókat. Nos, hát egy ilyen szamariai jön lefelé ugyanazon az úton. Ő is meglátja a félholtan elterült embert, de az ő szívében megmozdul valami. Megesett rajta a szíve. Tehát a szívével gondolkodik, nem pusztán a fejével. Ha csak a fejével gondolkodott volna, 1000 okot talált volna arra, hogy ő is tovább menjen. Mit fogja az idejét pazarolni egy ismeretlenre? Mi haszna lehet abból, hogy oda megy hozzá? Talán még a közelben vannak azok, akik ezt az embert félholtra verték, és most leselkednek a többi vándorra. Veszélyes a hely, siessünk tovább. Meg aztán, ha oda megyek hozzá, még valaki rám fogja, hogy én láttam el ennek az embernek a baját. Egyébként is szamariai létemre itt zsidó földön nem jó belekeveredni gyanús ügyekbe. Meg aztán ez a félholtra vert ember valószínűleg zsidó. Ahhoz a néphez tartozik, amely az én népemet gyűlöli és bántja. Ha itt pusztul az útféle, legalább egyel kevesebb zsidó lesz a világon. Ilyen és még 1000 más hasonló gondolat merülhetett volna fel a szamariai férfi fejében, de ő a szívével gondolkodik és érez. Szegény ember, alig van már benne élet. Folyik, folyik a vére, meggyögdécsel. Mennyire fájhatnak neki a sebei? Tehát ilyenek a szív gondolatai. A fájdalom minden embert szorosan egybeköt egymással. A 19. századi neves keresztény francia orvos Pasteur mondta egyszer, idézem, amikor az egész világról jönnek hozzám az emberek, hogy megvizsgáljam őket, sohasem kérdezem, hogy mi a nemzetiséged, mi a vallásod, milyen fajhoz tartozó, stb. Hanem csak egyet kérdezek, mi a fájdalmad? Hol fáj? A fájdalom ugyanis ugyanúgy fáj minden embernek. És a példabeszédbeli szamariai szívében is ilyen gondolatok fogalmazódhattak meg, és a szívbéli szánalomból azonnal tett születik. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. A szamariai tehát a szerencsétlen közelébe ment. A felebarát szóval fordított körök, plészion szó szerint közeli embert jelent.
A szamariai tehát a sebesült közelijévé lett. Megszakítva útját, borral és olajjal gondosan fertőtleníti és ápolja sebeit. Mint hogy a sebesült képtelen járni, a szamariai felülteti saját hátas állatára. Aztán feltette őt saját hátas állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta, így olvashatjuk. Jézus valószínűleg teherhordó szamára gondol, amely a szamariai úti portékáját hordozta. Most rá emeli a sebesültet, és elviszi egy útmenti fogadóba. Ott azzal foglalkozik, hogy ápolgassa. A szamariai tehát minden lehető segítséget megad a sebesültnek. Most jön azonban egy váratlan fordulat, a szamariainak másnap tovább kell utaznia. Ezért másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. A példabeszédnek e záró szavai, vagy a szamariai áldozatos jóságát akarják kiemelni, és ezt valószínűleg lehet tartani, ennek krisztológiai jelentése van. A jó szamariai Jézus Krisztust is jelenti, aki visszatért az atyához, de minden szenvedőt ránk bíz, hogy az ő szeretetével törődjünk velük. E világon azért nem kapunk nagy jutalmat, de valamikor visszatér Jézus, és akkor ki megkapja tőle méltó jutalmát. Tehát nem vagyunk biztosak, hogy ez az utolsó mondat az eredeti példabeszédhez tartozott-e, vagy inkább az ős keresztények allegorikus értelmezését tükrözi. Az eredeti példabeszédhez minden esetre jól kapcsolódik Jézus záró kérdése, amely pontosan fordítva így hangzik, hogy mit gondolsz e 3 közül, vagyis a papa, levita és a szamariai közül, ki lett vele barátja annak, aki a rabló kezébe esett? És így végre helyes a kérdés megfogalmazása. Nem szabad azon töprengeni, hogy ki az én fele barátom, és a fele barátok körét ezzel leszűkíteni. Minden ember, aki keresztezi életutamat, számomra nyomatékos felhívás. Légy feled barátom, közelíts hozzám, segíts rajtam. Az így feltett kérdésre az írástudó sem tud mást felelni, mint azt, hogy az, aki irgalmasságot cselekedett vele, az az ő vele barátja. Jézus pedig azt mondja az írástudónak, és nekünk is, és minden embernek, menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Rembrandt erről a jelenetről is csodálatosan szép részkarcot készített. A kép a félig aléltan fekvő ruhájától megfosztott embert ábrázolja, és a szamariait, aki szeretően figyelmesen mellé kuporodva és feléje hajolva ápolgatja a szerencsétlen sebeit. A jó szamariai valóban a mindenéből kifosztott ember számára közelivé lett, szereti őt és gondoskodik róla. Kedves Mária Rádió hallgatók, végignéztük azt a 11 evangéliumi szöveget, amelyben ez a szép szó szerepel, és láttuk, hogy Jézus legalapvetőbb viselkedését és tanítását fejezik ki. Ezzel a szóval fejezik ki az evangéliumok Jézus odafordulását az emberekhez. Amikor egy leprás jön hozzá és gyógyulásért könyörög, Jézusnak megesett rajta a szíve, meggyógyítja. Amikor vakok kérik őt, hogy tegye őket látóvá, Jézusnak megesett rajtuk a szíve, visszaadta szemük látását. Amikor egy halott fiát a temetőbe vívő síró az anyával találkozik, megesett rajta a szíve, feltámasztja és visszaadja anyjának a fiút. Amikor ott nyüzsök körülötte a nép, akik elgyötörtek és levertek, mint a pásztor nélküli kóborjuhok, megesett rajtuk a szíve, nem gondol pihenésre, sőt az éhes tömegnek csodásan kenyeret szaporít. Jézusnak ez a viselkedése az általa ismert mennyei atya szívét követi, akinek a szíve megesett a könyörgő szolgán és elengedte az egész adósságát. Amikor pedig az írástudók kritizálják Jézust, hogy miért áll szóba a bűnösökkel, azzal igazolja viselkedését, hogy elmondja az irgalmas apa példabeszédét, aki csodálatos, sőt megbotránkoztató szeretettel visszafogadja tékozló fiát. Az Atya Istennek és Jézusnak e viselkedéséből számunkra az a sürgető felszólítás születik,
hogy a mi szívünk is megessen mindazokon, akik szenvednek, és akiknek szükségük van segítségünkre, fajra, népre, vallásra való tekintet nélkül. És Jézus nyílt etikája, amelyre szüksége van a 21. századnak, ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon a világ, ennek követésére pedig a képesít a Szentlélek, akinek gyümölcse a szeretet, az öröm és a béke.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája.

0: Szent Ferenc a megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése. Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulójára emlékezünk, nem sokkal megtérése után a város peremén álló, elhagyatott San Damiano temploma mellett halad, de nem megy el mellette, hanem megáll és betér. Ezzel a romos és gyüledező templomba belépéssel Szent Ferenc egy találkozásba kerül, melyben az Anyaszent Egyház szerzője, az Isten maga szólítja meg, és kezdődik egy olyan párbeszéd kettejük között, amelynek teljességébe a mennyei Jeruzsálembe Ferenc éppen a tranzitusával lépett be. Balázs atya emlékezése azt az utat tárja elénk, ahogy a ma embere megáll és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim! A megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinten lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely a jele nincs, ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep, legfeljebb egy-egy buli, semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például miért van az, lehet, hogy ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a nőtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, hogy a megfest, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatokkal soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, beszélget egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta,

azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket, hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a nyomokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába enged be a zsidót is és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy Balázs atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az emberélet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás itt-ott meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amellyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondoltam. Ez az év félelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor? Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomban. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, az miánk lesz. És ez a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, menj el, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tied, ugyanúgy a miénk, mert a Szentlélekből fogantatott. És az emberiségét sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, szent háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élők bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentsége sem tart meg bennünket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat. De nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyház, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretetük tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos

és élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löki ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is. És ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanú, bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat, hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. De azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében, ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilkolt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk, az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulág, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti, meg ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen? Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt azért. Szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházba, az se jó. Mindent meg kell reformálni. És egy ilyen beszélgető csoportba Daniel Robsot meghívták, egy nagy tudós jezsuita, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Ez a pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony úgy nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a Sihagárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szentegyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szentegyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a romos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert ez nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapba, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis köműves szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból egy körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. Konfraternitás. Itt már nincs aláfelé rendelés. Itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökött szegények, akik beárultak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni
egy kornak a vágyát egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből, és erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk. Hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem, majd a következő nap arról emlékezünk. Nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a pontos idő 17 óra 1 perc, a mikrofonnál Fodor Melinda önkéntes köszönti önöket. Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk, minden háború megszűnéséért, a békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért. Azokért is imádkozzunk, akik magányosan egyedül élnek, a keresztény családokért is imádkozzunk, az úton lévőkért, fiataljainkért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Különösképpen gondolunk és imádkozzunk a vizsgázó fiataljainkért, az érettségizőkért, a nyolcadikot végzett diákokért. Ma is hálával imádkozzunk az önkénteseinkért, a munkatársakért és a támogatókért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Továbbá imádkozunk elhunyt önkéntesekért, családtagjaink, barátaink, lelki üdvéért. Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-t a 0758 420 555-ös számra várunk, vagy ha internet közelben vannak, akkor a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék fűre kattintva elküldhetik szöveges üzeneteiket.

0: hallgatót kapcsolok. Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék már kérni az anyához, hogy segíjen meg, adjon segítséget, kegyelmet, erőt, egészséget, nekem gyógyulat, a férjem egészségét, egyénnek az egészségét, húgom egészségét, és három hívtának az egészségét, hogy a Jóisten segíjen meg, adjon erőt, egészséget nekünk. Édesapámnak, édesanyámnak adjon erős nyugodalmat. Egy fiatal asszonyk a máma szűz, a Jóisten segíjen meg, őrészen meg bajtól. És a gonosz lélek távozásáért kérek imádja, szűzanya, hallgassa meg minden kéréket. Adjon erőt, erőt nekünk.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását. Együtt imádkozunk, tartson ön is velünk az imában. SMS-ek is érkeztek. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, aki külföldön dolgoznak, egészségünkért, és arra kérem a szűzanyát, adjon a két fiamnak jó lelki társakat a munkahelyen, sikereket. Jézusom, bízom benned. Egy mindennapos hallgató édesanyja küldte ezt az üzenetet. Újabb hallgatót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Igen. Köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. A felsorolt szándékokért már nagyon-nagyon egyetértek velük. A tovább hozzáadnám élő és elhunyt szeretteimért, a gonosz távozásáért, testi-lelki nyugalmamért, utolnévő szeretteimért, jó orvosi eredményekért, és három sürgős, pontos ügyem igazságos megoldásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék egy, a Jézus Krisztus, egy állandó hallgató és támogató vagyok.
0: Mindörökké, amen. Tessék velünk imádkozni, köszönjük, hogy hívott minket. Újabb SMS-ek érkeztek. Ezt a rózsafűzért felajánlom a sikeres szemműtétemért, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. Gondokkal küzdő fiamért kérem szépen az imát, ezt a rózsafűzért. Jézusom, bízom benned. Következő üzenet így szól, Isten segítő kegyelmét kérem, unokám sikeres vizsgájáért, Jézusom, bízom benned. Dicsértessék Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért felajánlom mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gonosz távozásáért, békéért, egy mindennapos hallgató hidegségről. És egy betelefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsekesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Sok szeretettel szeretném köszönteni Bánfalvára Gyűjtő Enikőnek a kis szép családját. Adjon a drága Isten neki sok erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és Mozsnára a Meggyesi családnak erőt, egészséget, és én is köszönteném a családomat, csak én most már Meggyesről. Adjon a Jóisten nekünk erőt, egészséget, szeretetet, és három nagy dologért, és a havadi rokonaimnak. A drága Jóisten segítse meg az unokámat, hogy pénteken kapjon egy jó választ a betegségére. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni.
0: Köszönjük szépen.
3: És például
0: imádkozunk
3: a Mári Falviaknak. aki valaki hallgassa, és Papannának a rokonjainak Medgyesről, a Jóisten nyugtassa meg őket, őtet, s a lányát is, hogy tisztelem és csókolom őket, Ibolya Medgyesről.
0: Ez itt most az ima szándékfogadás, de hát ha elért az üzenet, és imádkozunk ezekért a családokért. Köszönjük, hogy hívott, dicsértessék Jézus Krisztus. Üzenetekkel folytatom. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos Svájcból írta ezt az üzenetet. Minden imát és a szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről küldte egy hallgató, és telefonálót köszöntök. Halló?
4: Halló?
0: Halló?
4: Tetszik hallani, ugye?
0: Igen, Mária Rádió, tessék mondani.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani hálából a kapok kegyelmekét, a gyógyulásomért, a családomért, a világbékért, a halottaim lelki üdvéjét, és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Üzeneteket olvasok, továbbra is a mai elhangzó imákat felajánlom távolba dolgozó családtagjaimért. Jóisten és Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, hidegségről egy hallgató írta. Egy újabb üzenet így hangzik, ezt a rózsafűzért felajánlom Péter Lukács lelki üdvért, aki visszaadta lelkét teremtőjének, és szerdán kísérik utolsó földi útjára Aradon. Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki, emléke legyen áldott. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy egy édesapa szeresse a fiát, bocsássanak meg egymásnak, higgyen az édesapa mindkét gyermekének és feleségének, továbbá Évike jó eredményéért is felajánlom, hála is köszönet mindenért, s hogy a nagylányomnak rendeltél egy társat, kérlek vigyázz ránk, Szűzanyánk. Amen. Egy újabb SMS érkezett. Imád kérek a családomért, egy nagyon fontos szándékért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársáért. A Szűzanya óvja meg minden bajtól. Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért is imádkozom. Köszönöm az imákat.

egy újabb üzenetet továbbítok. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, legyen békében az embertársaival és családjával, valamint hogy vigyázzon magára. Minden imát és ezt a rózsafűzért felajánlom egészségemért, és hogy egyetértés legyen a családomban. Amen. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Isten fizessen.

0: További üzenetek érkeztek. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából, valamint családi és világbékért, a betegek gyógyulásáért, műtét előtt és műtét utáni gyógyulásért, papi hivatásokért, kispapokért, szentelendőkért, önökért és a világbékért. Egy édesanyja Csíkszeredából így ír, ezt a rózsafűzért felajánlom lányom és unokám megszabadulásáért egy bántalmazó családból, egy aggódó édesanyja, Jézusom, bízom benned. Imád kérek a családomért, a férjemért, magamért és a két lányomért. És most egy újabb telefonálót kapcsolok. Halló, Mária Rádió. Halló? Halló? Úgy látszik, hogy letette a kedves hallgató. Kérem, hogy hívjon vissza, addig is üzenetekkel folytatom. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvéért imádkozunk. Imád kérek a gyerekeimért, a Szentlélek vezetését a helyes útra és egy fontos szándékra. Továbbá a békéért is imádkozunk. Egy édesanyja írta ezt az üzenetet. És egy telefonáló van velünk. Halló, Mária Rádió. Halló?
1: Halló?
0: Halló? Mária Rádió.
1: Kicsit a Dágor Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzét a szemmisét felelállom a Mária Rádió összedolgozójáért, és a Levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábam gyógyulásáért, a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és az utonlévőkért, a betegekért, az egész halottaimért, a drága gyermekem 3 éve hagyott bennünket, annak a nyugalmáért és a gonosz távozásáért, és minden jó akaratú emberekért, az utonlévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és hát kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadására szánt időnk lejárt. Felajánljuk mindazon kedves hallgatók szándékára, akik nem tudtak betelefonálni, vagy nem sikerült az üzeneteiket beolvasni, és mindazon szándékokra, amelyeket szívükben megfogalmaztak, vigyük mindezen kéréseket az Úr elé. És meghívom a kedves hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, innen a sepsiszentgyörgyi stúdióból az önkéntesekkel együtt. A mikrofonnál Fodor Melinda fogadta az önök ima szándékait. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ave Maria! Imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy éldek példádat követve, szent fiadnak szavaink és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus

0: neked. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: Istenemet. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Örvendet és Rózsa Füzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Mária, Isten első igazi temploma a Földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezeteig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

Atyán, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza Szent Lélektől fogantál.
0: Az

0: kóráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Az

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Örvendetes Rózsa Füzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az első szentséges körmenet a Földön. Az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta, megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden nap.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Az

0: Tiananmen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: kérgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Jézus a világra születvén egyszer és mindenkorra emberi családunk tagja lett. Isten most kicsi, újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett, értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Az

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Amen. Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szül.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, a kis Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Dalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Minden egy elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Mert üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Az irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Találkozás, bárcsak sose veszítenélek szem elő, Jézusom. De ha mégis megtörténnék ott, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt, mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok!

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: atyán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol

0: Adra.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szószólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, légy hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, o mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Most segíts meg, Mária!

0: Nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te

0: mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.

0: Jézus szíve litániája. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen, fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szerint temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halma kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkat megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kutfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevébe, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót Szilágy Somlyóról, a Nagyboldog Asszony plébánia templomból. Hamarosan szentmisét közvetítünk, melyet Kurilla Gábor atya fog bemutatni. A zenei szolgálatot a hívek végzik Barta Mária vezetésével. Lélekben kapcsolódjanak be, és imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Szilágysomlyóról, és hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy egy héten keresztül együtt és egymásért imádkozhatunk majd. Mai napon Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk, a szentmisét pedig ti értetek, mutatom be, azokért, akik hallgatják, vagy részt vesznek ezen a szentmise áldozaton. Szentmise elején pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,

0: hálaadással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim,
0: hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted szent fiad keresztjének alázatos hordozására, a kemény, önmegtagadó életre, érdemeiért és közbenjárására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akikben nincs szeretet, az lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előtte szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta? Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.
2: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcolt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Nem mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek majd öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai evangéliumban elhangzott tanításnak egy címet kellene adni, azt mondhatnánk, hogy az igazi megbocsájtás így történik, barátaim, akkor ezt így kellene csinálni, így kellene élnünk. Drága testvérek, ha az elején kezdjük az egészet, egy kicsit úgy tűnik, hogy a 2000 évvel ezelőtti világ sem volt külön, mint a mai. Szűkös, bosszúvágy, rossz indulat, rossz akarat, irigység és hazugság szőtte át az akkori emberek mindennapjait. Ma ugyanez megy, hiszen online felületeken nyilvánosan is rossz indulatúak vagyunk, gyűjtjük a követ és dobáljuk össze-vissza mindenkire. Annyit ítélkezünk, annyit kritizálunk, hogy legtöbbször már nem is lehet emberi módon kommunikálni. Az Úr Jézus egy valamit akar a fejünkbe vésni, mégpedig azt, hogy fontos felismerni, hogy lehetőségünk van mindent másképp csinálni. Hogy lehet a kritizáló, megszóló, megítélő és bántalmazó nyilvánosságnak a közegében is valami emberit tenni. Valami nagyon igazat, valami nagyon mélyet és nagyon szépet, anélkül, hogy a bűnt átfestenénk, letagadnánk, anélkül, hogy a rosszra azt mondanánk, hogy jó. Hadd mondjak erre egy jó példát, egy kedves történetet. Néhány évvel ezelőtt Böjte Csaba atyával egy riportot készítettek. Böjte Csaba mellett állt egy nyúzott, vékony, lesütött fejű és szemű fiatalember. Egyszer csak hirtelen a riporter rámutatott erre a fiúra és azt kérdezte, Csaba testvér, ő az a fiatalember, aki megölte a saját anyját. Ezzel már meg is történt az ítélkezés. És akkor Csaba testvér a következőt válaszolta, ő az, aki kicsi korától kezdve minden nap éhezett, és ő az, akit minden nap megvertek. És igen, ő az a nyomorult fiatalember, aki egyszer már nem bírta tovább a sok szenvedést, és annyira szerencsétlenül ütötte meg az alkoholista anyját, hogy most árva lett. Szó sincs arról, hogy itt Csaba testvér a bűnt elfedte vagy átfestette volna, de az ítélkezést szavaival átalakította valamiféle megváltozásnak, újjászületésnek a helyzetévé és lehetőségévé. Mert hogy számít, valamiképpen számít és fontos, hogy mások mit mondanak és mit tesznek, de ennél sokkal, de sokkal fontosabb, hogy mi mit mondunk másokról, és hogy mi mit teszünk másokkal. A jó és helyes gondolatok és szavak lehetőséget teremtenek a jó és helyes cselekvésre. Ugyancsak Csaba atyával kapcsolatos a történet. Az ő könyvében olvastam, ő mesélte, hogy az utcán talált rá a 11 éves fiúra, Lacira, aki csellengett, kóborolt, sokszor éhen, szomjan. Persze se írni, se olvasni, se számolni nem tudott, ezért beiratták őt az iskolába, mégpedig az első osztályba. És hogy mi volt, mi nem volt, egyszer csak az igazgató hívatta Csaba atyát, mert a 11 éves nagyfiú, a Laci, a szünetben jól megvert ötöt a kicsik közül. Lett nagy sírás, rívás, aztán pedig otthon eljött az ítélkezés ideje. Mind a 6 gyerek ott áll Csaba atyával szemben, ekkor ő fogta a 11 éves fiút, a Lacit, és azt mondta neki, na ide figyelj, bemutatom neked azokat a kicsiket, akiket te jól elvertél. És elkezdte mondani, itt van Peti. Peti sosem látta az édesanyját. Az édesapjával nőtt fel, aki alkoholista, elképzelheted, hogy mennyi verést kaphatott tőle. Aztán ott van a Zolika. A Zolika se az apját, se az anyját nem ismerte. Egészen pici kora óta állami árvaházban nőtt fel. Zolikát is verték szinte minden nap. Vagy a nevelők, vagy a társai. Aztán ott van a Józsika, meg ott van a Pistike, meg ott van a Sanyika, és bemutatta mind az 5 gyereket. Persze az 5 gyerek sírt, meg szipogott a bemutatás miatt, aztán egyszer csak a nagyobbnak is kezdett eleredni a könnye. Az ítélkezés helyzete a megújulás helyzetévé változott át. Az ítélkezés helyzetéből egyszer csak valami más született meg. Ehhez viszont elengedhetetlen feltétel, hogy ne csak kívülről, ne csak messziről szemléljük a dolgokat, mert kívülről nagyon könnyű ítélkezni. Talán gondoljuk csak el, éppen ezért olyan szürke, vagy zavaros, esetleg rossz indulatú körülöttünk a világ, mert mindig, de mindig tele vagyunk mindenkivel szemben elvárásokkal és előítéletekkel. Pál Feri atya meséli, nem is olyan régen meghívták a győri börtönbe egy előadást tartani. Minek hívtak engem ide? Mit keresek én itt ezek között a súlyos bűnt elkövető bűnözők között? Na, megcsinálom valahogy, aztán megyek is tovább, felejtős a dolog, gondolta magában. A beszéd alatt végignézett rajtuk. Aztán arra gondolt, lehet, hogy nem is mindegyik gonosz. Lehet, hogy nem mindegyik elvetemült. Ki tudja, kinek, milyen gyerekkora volt, ki tudja, milyen nehéz sors érte el az egyiket vagy a másikat. És mire vége lett az előadásnak, már nem is érezte olyan rosszul magát ezek között az elítéltek között. Úgy döntött, az előadás végén megáll az ajtóban, és mindenkivel kezet fog. Az összes elítélt, mint egy 50 fő oda ment hozzá, ő pedig mindegyiknek a szemébe nézve, mosolyogva kezet fogott. Nem bűnözőket látott Pál Feri atya, hanem embereket. És az emberek életében meghúzódó bűnt, fájdalmat, nyomorúságot, nehézséget. Drága testvérek, mai evangélium szépen rámutat arra, hogy nekünk is valahogy így kellene tennünk. Hogy az ítélkezés helyett lehet és szabad, és kell megbocsájtani, hogy az előítéleteinket lehet, szabad, és kell félretenni. Egy paptestvér mesélte, aki Ausztriában él, hogy a 70-es, 80-as években Ugye Romániáról igen rossz véleménye volt sok mindenkinek. Itt volt a kommunizmus, Ceausescu, a Securitate, félelmetes dolgok voltak abban az időben. És akkor ez az osztrák paptestvér egy kicsit később elment egy tajzé lelkiségi mozgalom találkozójára Franciaországba. És az imádság, meg a szentmise után este volt néhány óra, amikor lehetett egy kicsit ismerkedni, barátkozni, beszélgetni. És akkor ez a paptestvér kiszúrt egy fiatal, szép, hosszúhajú leányt, aki mosolyogva üldögélt az egyik sarokban. Oda ment hozzá, és hamar kiderült, hogy a leány egy bukaresti román leányka. Hú, gondolta magában, hát én mennyi rosszat hallottam erről az országról. És hogy aztán mi történt? Hát arra gondolt, engem nem érdekel, mit mondtak erről a népről. Ez a leány olyan kedves, meg olyan aranyos, meg szép, meg okos, én bizony beszélgetni fogok vele. És beszéltek egész este, belevesztek a beszélgetésbe, és egy perc alatt sok évnek a súlykolása, sok évnek a hordaléka ment le erről a paptestvéről. Négy szem közt a dolgok mindig megváltoznak. Azóta ez a paptestvér tudja, hogy nem szabad kívülről ítélkezni, nem szabad könnyen elítélni, megbélyegezni másokat. Miről? Vagy kiről szól a mai evangélium? Hát egy kicsit rólam, meg egy kicsit rólad is, meg igazából mindenkiről. Történjen meg bennünk az a lényegi fordulat, hogy ne ítélkezzünk első rátásra, hogy ne ócsároljunk másokat. Könnyű önfeledten ítélkezni, és milyen nehéz hamar megbocsájtani. De a helyes út mégis, és mindig a megbocsájtás. Mert nem az számít, amit velünk tesznek, hanem az, hogy mi mit teszünk másokkal a hétköznapokban. És akkor így még a végén megkérdezném, hogy milyen hát egy igazán jó keresztény, milyen legyen. Vatikánban őriznek egy jelentést, amit Krisztus után 117-ben egy Arisztides nevű görög kém írt Hadrianus császárnak a keresztényekről. Ez egy teljes körű leírás, mindenféle színezés nélkül, egy pogány embertől, a pogány császárnak az akkori keresztényekről. Ezt írta. A keresztények ismerik az Istent. A keresztények szeretik az Istent, és bíznak is benne. Megbocsájtanak mindenkinek. Ellenségeikkel jót tesznek. Asszonyaik tiszták, leányaik erkölcsösek. A férfiak családjukat szeretik, Istenükhöz vezetgetik. Egymást testvérnek szólítják, és így is cselekszenek egymással. Akinek van, az ad annak, akinek nincs. És ha valaki közülük szükséget lát, élelemmel is segítik. Minden nap, naponta többször is dicsőítik az Istent, és megköszönik annak jóságát. Az özvegyeket segítik, az árvákat szintén. Nem káromkodnak, mindenkivel olyan szépen beszélnek. Császárom, ez egy új nép. Ezek az emberek teljesen megváltoztak. Felséges császárom, ebben van valami több. Ebben van valami isteni. Drága testvérek, én is ezt kívánom, és ezért imádkozom. Szeressük mi is az Istent. Bocsássunk meg egymásnak, az ellenségeinknek is, ha kell. Bánjunk jól egymással. Vegyük észre és segítsük a rászorulókat, legyünk tiszták szívben és lélekben, és a szánk Istent dicsérje örökkön örökké. Amen. Forduljunk bizalommal testvéreim mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
2: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek atya és tanítómestere legyen.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetést, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat, Árpád házi boldog Jolán emlékezetének napján, könyörögbe kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, te ő benne akartál megújítani mindent, gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Krisztus lelke,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véle, ihlesd meg engem.

0: hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, ma Árpádházi Boldog Jolán emléknapján mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg a szívünket, és szítsd föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Amen.
1: Mondjuk el az imádságot a békéért. Urunk, Istenünk, kérünk, szabadíts meg minket, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos Szűz Máriának, és minden szentnek közben járására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével
0: a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden békétlenségtől, háborútól mentesen, biztonságban és békében éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Szentmise befejező áldás előtt szeretném megköszönni az énekszolgálatot a lányoknak. Nagyon szépen énekeltetek, köszönöm szépen Gabikának a közreműködést, és Dominiknak a minisztrálást, és kívánok mindenkinek egy további szép és áldott estét. Az Úr legyen veletek!
0: És a lelkeddel!
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen!
1: Szentmise véget ért, járjunk békében és szeretetben!
0: Istennek legyen!

0: Kedves hallgatók, Szent Pisit közvetítettünk Szilágysomjóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. A Szent Misét Kurilla Gábor atya mutatta be, a zenei szolgálatot a hívek végezték Barta Mária vezetésével. A mikrofonnál Lupó Gabriella Máriát hallhatták. Áldott estét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágysomlyót, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágysomlyó Szilágy megyében Szatmárnémetitől 74 kilométerre délre, Zilaktól 25 kilométerre északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehi és Somjócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó, nevének eredetéről Szatmári Károly írja, idézem, a Somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt, idézet zárva. Neve a régi magyar somlik, somosodik, csúszamlik igéből származik, és megcsúszamló oldalú hegyre vonatkozik. A Som kezdetű helynevek málló és mozgó, kőzetekből álló területekre jellemzők. 1251-ben Vatasomjóva néven említették először, a település a lázadó, Vatától leszármazó Csolt nemzetség ősi birtoka volt. 1351-ben említették először az oklevelek Szilágysomlyó várát, amikor uradalmával együtt Meggyesi Móricz leánya Anna Bátori Lászlóné kapta meg leány negyedként. A bátori családősi fészke, ősi várok, Somjóvár a Magura hegyen állott, amelyet Miklós erdélyi vajda építette a 14. század elején. A bátori kastély 1592-ben épült, és 1600-ban Giorgio Basta ostrom foglalta el bátori Zsigmondtól. 1703-ban pedig a kurucok. A bátori várnak mára már csak a romjai maradtak fenn, de legalább tetőt építettek a romok fölé, felújítása napi renden van, és 1993 óta évente szeptemberben megrendezik a bátori napokat. A várnak kertjében állították fel a turulmadaras emlékoszlopot, az 1914-18-ban az első világháborúban hősi halált halt szilágysomlyóiak emlékére. Ezt 1990 után átalakították, most román függetlenségi emlékmű. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye, ekkor vált Szilágy vármegye részévé. A trianoni békeszerződésig és 1940-44-ben Szilágy vármegye szilágysomlyói járásának székhelye volt. Szilágysomlyó határában esett Korógy elpusztult település is. Korógy a Csolt nemzetség birtokai közé tartozott. 1213-ban a Csolt nemzetségből származó Vata fia Jula birtokának írták. Látnivalók bronz kori nekropolisz a várkerben, a romániai műemlékek között szerepel, Somjóvár romjai a Magura hegy

Az a kétemeletes épülete 1968 óta általános iskola, a jelenlegi városháza a volt Krasznavár megyei takarékpénztár épületében székel. Napjainkban 13 ezer lakossa van, közülük 3 ezer körüli a magyar, de legalább 1500 huzamosan külföldön dolgozik. A helyi iskoláról az első íráshoz adat 1554-ből való. Római katolikus templomát 1532-ben Báthori István erdélyi vajda, az erdélyi fejedelem és lengyel király apja építette, fia megkeresztelésének alkalmából. 2001-ben a város fennállásának 750. évfordulóján a plébánia templom kertjében állították fel a fejedelem király mellszobrát, Lőrinc Lehel kolozsvári szobrászművész alkotását. Ősi nagy hagyományokkal büszkélkedő plébánia, amely 1666-ban lett újraépítve, 1892-ben pedig megemelve. A közeli kárásztelekhez hasonlóan a protestáns korszakban itt hosszú ideig birtokos Báthori családnak köszönhetően a katolikus élet folyamatosnak tekinthető, annak ellenére, hogy nem mindig volt plébánossa a 16-17. Század folyamán. Barokk stílusú temploma jelentős, korábbi gótikus és reneszánsz építészeti elemeket foglal magában. 1660-ban a várat fele vonuló törökök feligetik sok más útjukban kerülő templommal együtt. 6 évvel később II. Rákóczi György özvegyének Báthori Zsófia anyagi támogatásával lett felújítva. Barokk tornya 1780-ban épült. A templomba található egy fő oltár, amely a mennybe felvett Szűz Máriát ábrázolja, valamint két mellékoltár, Nepomuki Szent János és Szent József, ez utóbbin még a Szent István és Szent László királyok szobra láthatók. A főoltár a Varjú család ajándéka, így az oltár feletti emléklapon a család neve olvasható. A templom értékes kincse az aranyozott úrmutató, 60 cm magas, talpa 6 karéjú. A szentély a 8-szög-3 oldalával záródik, hossza 10,73, szélessége 7,60 méter. A templomhajó hossza 12,98, szélessége 9,20 méter. A templomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, és a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Krasznai Főesperesség, Szilájsomjói Esperesi kerületéhez tartozik. A templom búcsúja augusztus 15, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe. Örökös szentségimádási nap november 3. vasárnapja. A plébánia filiái Szilágy Nagyfalu, a legnépesebb falusi település a Szilágyságnak, Sarmaság és Kraszna után. A falu ma a közel 6000 főt kitevő település csoport Nagyfalu, Bagos, Borzas, Bürgezd közigazgatási központja. Hozzátartozik a falutól keletre egy patak völgy főjében meghúzódó korlát tanya is. Árpád-kori település a 14. században lett a Losonczi Bánfi család birtoka, ők építették a 15. század derekán a plébánia templomot. A jelenlegi katolikus templom 1926-ban épült, búcsúját Jézus Szent Szíve ünnepén tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. vasárnapja. A műsor a Szilájsomjói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged Úristen,
2: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron
2: püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
3: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese, a Sepsi Szent György stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Hát aki az utolsó két hétben meghallgatta ezt az adást, egy érdekes esetről számoltunk be, legalábbis a testvérünk számolt be, amint a boldogságát keresve, mikkel találkozott, mibe ütközött, és elmondotta, hogy végül is eljutott oda, ahova már gyerekkora óta vágyott a szíve, hogy az a boldogság, amely Istentől van, amely felülmúlja minden emberi cselekedetet és vágyat és érzelmet, az végre bejött az életébe. Sikerült neki 20-valahány év után letenni a múltját egy életgyónásba. És elmondta, hogy akkora szabadságot érzett, hogy ilyet, hogy felemelje a kezét, és úgy menjen haza. Nem tudom, felemelte, nem kérdeztem meg, de majd rá fogok kérdezni. És valóban Isten valóságá vált az életébe. Most azt folytatnánk, hogy hadd lássuk, milyen ez az életforma. Üdvözlek, Erzsike, Isten hozott.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözöllek.
4: Mindenki, amen. Kedves Erzsike, az múlt alkalomkor nem volt lehetőségem rákérdezni. Mondtad, hogy az életgyónás után akkor a szabadságot tapasztaltál meg, hogy ilyet, hogy felemeljed a kezedet. Úgy felemelt kézzel mentél haza, vagy?
5: Hát próbáltam megtartani a kezemet, hogy ne emeljem fel, hogy ne botránkoztassak meg senkit, de tényleg azt éreztem, hogy tánclépésbe felemelt kézzel kell menjek haza.
4: Ja, bocsáss meg, de arra nem gondoltál esetleg, hogy valaki meglássa, hogy mennyire boldog vagy, és megkérdezi, hogy mi történt, hol lehet ezt megkapni?
5: Hát próbáltam leplezni, ez az igazság, hogy még annyira...
4: A mai keresztények ezt így csináljuk, hogy leplezzük az igazi boldogságot, hogy nehogy botrányt okozzunk azáltal, mert Isten előre betölt, és akkor...
5: Annyira újdonság volt ez a számomra, annyira meglepő volt, és annyira szép volt, hogy úgy szinte, mint hogyha magamnak akartam volna csak megtartani, hogy nem akartam másnak átadni. igen.
4: Mi lett ezzel a boldogsággal? Mi, hogyan folytattad az életedet? Kerestél megint élettársat, vagy alakult?
5: Nem kerestem. Nem kerestem élettársat, mert...
4: És nem gondoltad, akkor ismét jön a magányosság, az egyedüllét, vagy...
5: Nem tapasztaltam sem magányosságot, hanem a szemináriumba, tehát én egy kicsit ki szeretném emelni a szemináriumot, mert az volt nekem a fordulópont, amikor Istent kezdtem megismerni. Tehát én addig babácsiktól, senkitől nem hallottam így, ilyen módon bemutatni Istent, mint ahogy ebbe a szemináriumba, az Élet a Lélekben szemináriumba, ahogy megtapasztaltam.
4: Köszönöm, hogy ezt így elmondtad, hogy megtapasztaltad, ugye, mert itt nem arról van szó, hogy valaki okosabbak volnának, hanem egyszerűen beszámoltak élettapasztalatokról, ami úgy fontos. Tehát a tanítványok is ugye a tanúságot tettek, és... Azáltal erősödött az egyház.
5: Igen, a tanúságtételek is megragadtak, viszont megtanultam a Szentírást olvasni. Tehát addig én Szentírást nem olvastam, én megpróbáltam egyszer édesanyámnak a Szentírását, elvettem, de hát az nekem kínai volt. Tehát nem értettem semmit belőle. És itt a szemináriumban megismertem a mennyei atya szeretetét, tehát hogy az Isten képem, ami nekem volt, hogy a verő Isten, tehát az, hogyha rossz vagyok, akkor megver. Tehát ez teljesen eltűnt, és megjelent a jóságos szerető mennyei atyának a szeretete. Ugyanis nem Isten mérte rám azokat a dolgokat, amiket én át kellett szenvedjek, hanem a saját magam egyszer a tudatlansága, a világi élet, meg az érzelmek, tehát annyira másképpen ismertem meg Istent. Aztán, amikor Jézusról tanultunk, hát azt tudtam, hogy a megváltó. De nem értettem azt sem, hogy történt a megváltás, vagy mitől váltott meg. Azt se tudtam, hogy mennyire fogságban voltam én addig. És itt nagy szabadulásokban volt részem, nyitott is voltam ezekre. Úgy érezte a lelkem, hogy boldogságra vágyott a lelkem, örömre, békére, és itt a szemináriumon megtapasztalta. emlékszem, hogy mikor volt a lélek áradás, akkor a Szentléleknek az ajándékait, amikor kérték,
4: igényelni, igen.
5: Akkor annyi sok minden elhangzott, és nekem egyetlen egy dolog volt, amit kértem.
4: Igen?
5: Azt mondtam, igen. Azt mondtam, hogy én a szeretet lelkét kérem. És azt annyira megadta az Úr, hogy azt éreztem, hogy az egész világot át tudom ölelni. És meg tudtam bocsájtani, ez volt a legfontosabb, hogy minden bántást, fájdalmat meg tudtam bocsájtani akkor. Olyan jó volt az.
4: Volt férjeidnek?
5: Mindenkinek.
4: Mindenkinek.
5: Mindenkinek. A testvéremnek is, vele is voltak konfliktusaim, de...
4: Hát világi életmódban van, persze.
5: Igen. Tehát, hogy mindenkinek meg tudtam bocsájtani, és ettől egy végtelen szabadságot éreztem.
4: Igen, erre mondja Jézus, ha az emberfia tesz szabaddá, valóban szabadok vagytok.
5: Igen. Igen, ezt egy darabig hallgattam, viszont Isten tudta, hogy én meg kell tapasztaljam azt. Tehát ő nem csak elméletben mondja el, hogy a Szentírásból elolvassuk, hanem gyakorlatba ülteti.
4: Igen, hát, hogyha hagyjuk, és hogy
5: gyakorlatban tapasztaltam meg azt, hogy Jézus szabaddá tett. Tehát a megváltása.
4: Ez a lényeges.
5: Igen.
4: Mert amíg az embernek nincs ez a megtapasztalása, addig csak elmélet, marad maga Krisztus is számára.
5: Igen, és megtapasztaltam, Jézus nagyon csodálatos pedagógus. Tehát velem szembe olyan pedagógiával munkálkodott, ahogy tanultam, ahogy a Szentírásba olvastam azokat az igéket. Például volt egy borzasztó türelmetlenség bennem. Egy olyan, hogy ha valamit megkértem, hogy csinálják meg, és azonnal nem csináltak, akkor én már nem vártam ki, hanem szedtem ki a keziből, és végeztem én. És az Úr adott nekem alkalmat, hogy a türelmet gyakoroljam.
4: Szokott adni,
5: de erre rá kellett figyeljek. Tehát olyan volt, hogy egy kerek hétig ezt gyakoroltam, de minden nap volt egy ilyen lecke, hogy a türelmet gyakoroljam. Az elején még belementem a türelmetlenségbe, és akkor, ahogy haladtam, úgy egyre jobban ráfigyeltem, hogy hát azt kértem a jó Istentől, hogy adjon nekem türelmet. Mert például valahol sorba kellett álljak, akkor elkezdtem a rózsafűzért imádkozni, és pillanatok alatt már ott is voltam. Mások ott türelmetlenkedtek, tehát hogy így munkálkodott az Úr.
4: Érdekesek, amikor kérünk Istentől dolgokat, és nem arra figyelünk, hogy ezt befogadjuk, nem tudja megadni. Ahogy kezdtem éberebb lenni, és ráfigyelni arra, hogy most akkor fogadjam el ezt a türelmet, amelyre Isten most lehetőséget adott, és így válik valósággá.
5: Igen, tehát, hogy ha valamit kértem, akkor figyeljek arra, hogy az Úr adja-e.
4: Így van.
5: És ha adja, akkor gyakoroljam.
4: Át. Így van.
5: Gyakoroljam, gyakorlatba ültessem. És akkor így olyan jól begyakoroltam. Utána már, ha olyan türelmetlenség kezdett erőt venni rajtam, akkor már rögtön gondoltam, jaj, Uram, hát te nekem türelmet adtál, hát akkor én türelemmel ki kell várjam.
4: Halleluja, amen.
5: És ez nagyon jó. Az egész életemet ez úgy végig vezeti.
4: Igen. Mi volt még olyan, ahol Isten valóságot, tehát hogy befogadtad, és valóságá vált Isten számodra, milyen megnyilvánulásai voltak még az életedben? Hát nagyon, voltál külföldön is
5: nagyon dolgozni. Nagyon sok volt, tehát egy nagyon érdekes dolog. Voltak dolgok, amikhez nagyon ragaszkodtam. Voltak dolgok, amiket úgy át tudtam adni az Úrnak, rábíztam. A gyerekeim életében is úgy próbáltam Istenre bízni őket, de hogy az anyagiakhoz nagyon ragaszkodtam. Ez olyan különös volt, mert... nem úgy ragaszkodtam, hogy jaj, én most már milliómos, nem tudom, mi akarok lenni, hanem úgy féltem, hogy ha már nem volt elég pénzem, vagy már a félelmet úgy engedtem be magamba, és hogy az Úrnak, hát ő látja az én életemet a kezdetektől a végéig. És amíg erre rájöttem, hogy az a legjobb, hogyha rábízom magam, mert ő jobban tudja, hogy mi a jó nekem. Valahogy mindig vágyott a lelkem, hogy biztonságban érezzem magam. És Jézusnál találtam meg ezt a biztonságot. De hogy mennyire munkálkodott az Úr, például volt egy autóm, és nagyon ragaszkodtam hozzá. Örvendeztem is neki, az örökségemből vásároltam, és missziós kocsi volt, piros Matiz, igen, és azzal jártunk
4: evangelizálni,
5: igen. És az Úrnak volt valami terve velem. Én ezt nem láttam bele, utólag figyeltem meg, hogy minden az ő terve szerint történt az életemben. Tehát az autómmal volt egy balesetem, és az autó totál káros lett, úgyhogy el kellett adjam. De hogy az is milyen különös volt, a fiamnak az esküvője volt, és kézivásárhelyen volt az esküvő, és egész éjjel ima szolgálatom volt azon az esküvőn.
4: A saját fiad esküvő,
5: saját fiam esküvőjén egész éjjel ima szolgálatom volt. Olyan dolgok...
4: Nem volt ez feltűnő, vagy a fiad nem szólt meg, hogy anyja azért most már...
5: Nem. Ők végezték az ők dolgukat, én az enyémet. Családok jöttek, olyan családok, akik kicsi baba egész éjjel sírt. Tehát a templomba elhozták, és ugye a templomba emlékeztek, hogy nagyon olyan lélekáradás volt, olyan szent lélek jelenlét volt, és olyan áldás volt tényleg. És voltak olyan személyek, akik ezt nem viselték el. És a kicsi baba egész éjjel sírt. És hogy a fiatalok tudjanak szórakozni, a szülők, akkor én felvállaltam az egyik testvérkével, hogy vigyázzunk rá.
4: Igen.
5: És egész éjjel imádkoztam érte, mert olyan, aztán lecsendesedett, elaludt, viszont engem ez az ima szolgálat nagyon kifárasztott.
4: Van ilyen.
5: Lefárasztott, tehát azt éreztem, mint hogyha az erőmet is elvették volna. És mikor reggel jöttünk haza, akkor mint hogyha nyitott szemmel, mint ha elaludtam volna. Még énekeltem, mondtam a családomnak, hogy énekeljetek, hogy ne aludjak el. Énekeltem azt, hogy áldalak, jó Uram, teljes szívemből. És a kanyart nem vettem be, hanem neki mentem a korlátnak. Az feldobott, és 5 méter mélybe begurultunk. És senkinek nem lett semmi baja, az egyik sogornőmnek a száját, az unokámnak a feje megütötte, az kihasadt.
4: Ennyivel megúsztáltak az 5 méteres
5: A rendőr repülést. Mikor oda, igen, és jött vagy 4 mentő, és olyan mélységben voltunk, hogy nem tudtak bejönni hordággyal, hát mi kimentünk az oldalon, mint az összesen.
4: Hogyha a betegét nem tudok, a beteg kimegy a...
5: igen. A rendőr pedig felnézett az égre, és azt mondta, hogy Istenem, ez egy nagy csoda. Azt mondta, hogy ilyet nem látott. Az autó totál káros lett, és mi pedig mind. Tehát, hogy úgy voltunk, mintha egy burába lettünk volna, egy védőburába.
4: Van ilyen.
5: Igen. És bevittek a kórházba, ilyen kis rándulások, ilyesmik voltak, de hát az...
4: Hát egy ilyen repülés igen, után.
5: Igen. Tehát, hogy a jó Isten megtartott, de az autó összetört, és akkor anyagilag is eléggé padlón voltam már, bank kölcsöneim voltak, és akkor az Úrhoz fordultam. Térdre borultam, és azt mondtam, hogy Uram Jézus, te látod, hogy mibe vagyok. Szabadíts ki engem. Valahol keríts nekem akárhol egy olyan munkahelyet, ahol úgy tudok dolgozni, hogy ezt az adósságomat, hogy ne valljak szégyent, hogy tudjam kifizetni. És akkor volt az Úrnak egy csodálatos üzenete. Onnan tudom, hogy az ő üzenete, mert szentírási arapja van.
4: Igen, mi volt, emlékszel az üzenetre?
5: Igen. Hát azt mondta, hogy ez volt júliusban, tehát akkoriban kerestem munkát itt Európában, gondoltam, elmegyek valahova beteggondozónak. De sehol nem találtam, mindenki talált munkát, én nem találtam.
4: Akkor nem voltak betegek, igen?
5: Nem az volt az útja az Úrnak. És azt mondta az Úr, hogy ne félj gyermekem, mert én veled vagyok. Én vezetlek el téged. Én az utat már születésedkor megjelöltem. Annyira ügyelek rád, hogy lépéseidet számon tartom. Most a világ azt tanácsolja neked. 100 mérföldet tegyél meg, de én azt mondom, 200-at tegyél, mert ha egyre kényszerítenek, te 2 tegyél, és nem a 100-ban, hanem a 200-ban van a lényeg. És én küldelek, indulj és menj, és én veled megyek. Én leszek a te utitársad, a szobatársad és a lelkitársad. Indulj útnak bátran, én leszek a te bizonyságod. Én leszek a határ átlépőd, és én leszek, aki ott fogadlak. Bátorság, ne félj, ha Isten veled, ki ellened. Én mindenhol ott vagyok. Én vagyok a te mindened. Én fogom elintézni sorsodat. Kezemben tartalak, megoltalmazlak, hogy másokon is segíthess, mert ez a te hivatásod. Az irkafirkát add fel. Helyébe Isten igazságát vésd a kőbe. És én a te szívedbe vésem az én végtelen szeretetemet, és ez lesz a te szolgáló eszközöd. Csodálni fogod, hogy mit teszek veled, és elámulkodsz mindazon, hogy milyen hatalmas az én Istenem. És mondd el minden nap, áldott légy én, Uram, Istenem.
4: És hova jött a level? Vagy akkor esett ez be?
5: Igen. Tehát ez volt júliusban. Augusztusban a postaládámban kaptam egy ilyen szórólapot, hogy Izraelbe keresnek
4: gondozót,
5: és ennek az irodája pont velem szembe volt, a lakásommal szembe. És elmentem, egy hónap alatt minden papírom megvolt, a vízumtól kezdve minden. Mert az üzenetben nekem az tűnt fel, hogy miért kell én nekem határ átkelő. Azt mondja az Úr, hogy én leszek a határátlépőd, és én várlak ott. És hát én gondoltam, hát én nekem útlevél nem kell itt Európába, hát hova akar az Úr vinni engem. Na de egy hónap alatt minden papírom el volt intézve, 20-án még ültem az íróasztal mellett, szeptemberben, és 22-én már Izraelbe voltam. Este kiálltam a teraszra, felnéztem az égre, gyönyörű hold, sütés volt, egy csillagot láttam mellette, egy csillagot se láttam az égen, csak azt az egyet, és azt mondtam, hogy Istenem, hogy kerültem én ide, mit keresek én itt?
4: Bocsáss meg, tehát Jézus is ott élt.
5: Igen, tehát, hogy ez volt a legszebb, hogy az Úr készített engem, és oda akart vinni. Oda akart vinni a Szentföldre. Mert meg akartam mutatni, hogy ő hol élt. És ez olyan szép volt, olyan csodálatos 7 évet éltem Izraelbe. Nagyon sokan szenvedésnek vették ezt, de én nekem Jézussal való együttlét, tehát olyan volt, hogy nekem nem volt ott sem imatársam, nem volt sem pap, akinél gyónhattam. Annyira kellett vigyázzak, hogy nehogy olyan bűnt kövessek el, hogy ne tudjak áldozni. Tehát bűnbánatot tartottam mindig, és nagyon mélyeket. Olyan bűnbánatokat tartottam, amit soha életemben.
4: Igen, vágyik a lélek a szabadságra.
5: Igen, nagyon. És az a szeretett szolgálat. Na most az az ige, hogy 100 mérföldet tegyél, azt kéri a világ, de te 2 tegyél. Az azt jelentette számomra, hogy a 100 mérföld az a fizetésemért, ami munkát elvégzek, de azon felül a szeretett szolgálat. Tehát, hogy nem pénzért dolgozzak.
4: De nem csak a hivatali részt
5: így van,
4: csinált,
5: hanem azt mondta, hogy a szeretetet ültetem, az én szeretetemet adom neked, hogy azzal szolgálj. Na most ez a szeretett szolgálat volt az, amely engem megtartott ott, és amely úgy a családoknál is, ahol éltem, olyan szeretetet kaptam, olyan megbecsülést, olyan tiszteletet.
4: Hát az Úr fogadott.
5: Igen. Meg aztán ugye az ott dolgozó asszonyokat is összeszedtem, és imapadot csináltam, és szemináriumot végeztünk ott mindenkivel, akinek igen. Nagyon, nagyon tartalmas volt, és nagyon sok lélek megmenekült. Tehát volt egy olyan, hogy nem gyónt az egyik nő, nem gyónt ő is éveken át, mert ő is társkapcsolatban élt, a társa meghalt, és hazajött szabadságra, és kiderült, hogy rákos beteg. Visszajött Izraelbe, elmondta nekem, együtt imádkoztunk az évek folyamán, és akkor elmondta, és ott is megcsinálta az analíziseket, és utolsó stádiumú rákos volt. És mondtam neki, hogy most hazamész, és elmész egy paphoz, meggyónsz, és a nő hazajött, meggyónt, és 2 hét múlva meg volt halva.
4: Szép dolog ez, Izraelben Isten igét hirdetni, de sajnos az időnk lejárt, pedig még mindig lenne kérdésem, amennyiben van időd és lehetőséget. De most imádkozzunk azokért, akik úgy megtapasztalták Isten kegyelmét, hogy ne lankadjanak, hanem szolgáljanak. Urunk Jézus Krisztus, kijelentette tettek nélkül a hit halott. Kérünk, áld meg azon buzgó vallásos testvéreinket, akik meg vannak elégedve a maguk tevékenységével, talán templomba járással, imák elmondásával, egy-egy zarándoklattal, és elmulaszták, hogy kötelességük, embertársaik a gyöngeségükben hozzád vezető, hogy megismerjenek, megtapasztaljanak téged, és megálljanak a te szeretetedben. Érítsd meg ezek szívét, Uram, hogy buzgolkodjanak, tettekben is bizonyságot tenni, írgalmadról, jóságodról és szeretetedről. Amen.
5: Amen.
4: Köszönöm szépen, Erzsika, a beszélgetést, a Jóisten áldások is én továbbra is ebben a tevékenységben teljesen
5: Jézusra. Köszönöm szépen, köszönöm.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.

Dicsértessék Jézus Krisztus, kedves hallgatók! A továbbiakban, ha velünk tartanak, a következő műsorokat hallhatják itt a Mária Rádióban. Most a műsorismertetés után a gyerekeket várjuk a készülékek elé, az esti mese kezdődik. Ezt követi 19 óra 40 perctől a Zsolozsma, az esti dicséretet. Imádkozzuk! 19 óra 58 perckor Veres Judit Mária önkéntesünk pár gondolatot olvas fel a mindennapunk ajándék Istentől témakörben. 20 órától Hit és Tudás című műsor kezdődik, a 72. rész. Ezt követi 21 órától Kiáltás, ima nemzetért, imára hívjuk Önöket. Majd 21 óra 15 perctől a Béke Rózsa füzérét imádkozzuk. 21 óra 23 perckor a kispapok várják a készülékek elé. Ima a Hivatásokért című műsorukkal a 15. rész lesz hallható. 21 óra 25 perctől Nagy József, nyugalmazott plébános délvidékről egy újabb műsorral várja Önöket, Üzenetek a Bibliából a 4. rész. 22 órától a Zsolozsma komplettóriumát imádkozzuk, majd ezt követően Szilágyi László műsorát hallhatják, a Hallgassuk az örömhírt. 22 óra 40 perctől Hit, Kultúra, Tudomány című műsorunk kezdődik, majd ezt követően a nap befejezéseként 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. Kedves hallgatóink, további szép estét és jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este egy történetet fogok elmesélni nektek. A címe Legenda a keresztekről. Egyszer egy csapatnyi ember elhatározta, elzarándokul a Szentföldre. Azt is tervbe vették, hogy mindegyikük a vállán egy kereszten indul útnak. Így is történt. Néhány nap múlva egyesek zúgulódni kezdtek. Minek cipelgetjük ezeket a nehéz fákat, csak hosszabbítják útunkat. Hagyjuk itt a kereszteket, majd visszafelé újra felvesszük a vállunkra. Nem lehet, mondták a többiek. Becsapnánk az embereket. Aki sétaútnak tartja a zarándoklatot, maradjon itthon. Az első napok után 5-6-an mindjárt lemaradtak. Később, ahogy hegyes, völgyes vidékre értek, útjuk egyre nehezebbé vált, s mind többen tették le a keresztet, és visszafordultak. Végül már csak 12-en maradtak a zarándokok. Nem baj, mondta vezetőjük, ennyien voltak az apostolok is. A 12 közt is voltak olyanok, akik könnyíteni akartak terhükön. Ezért lefűrészeltek belőle egy-egy darabot. Egyszer aztán egy nagy szakadékhoz értek. Olyan hosszú volt az a szakadék, hogy nem lehetett kikerülni. Áldogáltak egy darabig a szakadék szélén, s akkor egyiküknek eszébe jutott. Fektessük keresztbe a szakadékon keresztül a kereszteket, s átjutunk az akadályon. Akik épségben, csonkítás nélkül hozták odáig a keresztjüket, azok valóban át tudták hidalni vele a szakadékok. A többiek keresztje belehullott a mélységbe. Szerencsére hárman még eredeti nagyságban cipelték keresztjüket. Ezekből erős hídat vertek a szakadék felett. Elsőnek a három hűséges keresztvívő ment át a hídon, a többiek pironkodva, szégyenkezve ácsorogtak a tátongó mélység előtt. Úgy érezték, nincs joguk rálépni a kereszthídra. De a három bíztatta őket. Gyertek ti is, ha már idáig eljöttetek, nem sokára célba érünk. Lépjetek a kereszthídra, hiszen értetek is hordoztuk a keresztfát. Ők is átmentek a túlsó partra, s ezután ők vitték tovább a nagy kereszteket.
1: Kedves gyerekek, Legenda a keresztekről című történetet Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
1: Lengyel földekre ültetett, s mennyeknek nyíló szép virág, üdvözlégy népek és szüzek köszöntének, mint jó anyát.
2: Kicsinyke nyájnak támasza, szent szerzett ékes oszlopa, az oltárt is a sok szegényt, szolgáltat kincsed osztva szét.
1: Midőn örvendve tisztelünk, Isten dicsérje énekünk, ki égbe hívta lelkedet, s e napra szerzett ünnepet.
2: Dicsérjük áldva az Atyát, dicsérjük áldva a egy fiát, a szent lelket vigaszt kiád, örökre áldjuk egyaránt, amen.
1: Szemünk mindig Istenre tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
2: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére.
1: Mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
2: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
1: Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodók gúnyolódásával, a kemélyek gyalázkodásával.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szemünk mindig Istenre tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael. Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
1: akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
2: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékszó hullámok elsodortak volna.
1: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
2: Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából.
1: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
2: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
1: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk. ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét megrágalmazza, vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy tönkre tehet. Ki vagy, hogy ítélkezel embertársad fölött?
1: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
2: Gyógyíts

0: tettek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Magasztalja az én lelkem az Urat, mivel tekintetre méltatta alázatosságomat. Krisztus minden embert el akar vezetni az üdvösségre, kérjük őt őszinte lélekkel.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Áldott vagy, Urunk, mert a bűn rabságából drága véreddel megváltottál minket. Add meg nekünk az Isten fiainak dicsőséges szabadságát.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add kegyelmedet Gergely főpásztorunknak és egyházad minden püspökének, hogy a lélek örömében buzgó szívvel szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Állj, Urunk, az árvák, özvegyek és minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet és még jobban ragaszkodjanak hozzád.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Elhunyt testvéreinket fogad jóságosan égi országodba, ahol atyáddal és a Szentlélekkel minden vagy mindenben.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget. Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mindenható örök Isten, te boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted szent fiat keresztjének alázatos hordozására, a kemény önmegtagadó életre. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvenciában.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha a jót követed, jó leszel. Tartja egy kínai közmondás.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntjük meghívott vendégünket, dr. Komlósi Piroskát, a Károli Gáspár Református Egyetem docensét, családterapeutát, a Bethesda Gyermekkórház munkatársát. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lósonita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai beszélgetésünk témája a család lesz. Piroskát kérdezem, mi a család szerepe, funkciója mai ember életében?
1: Nagyon fontos kérdés, és nagyon sokan keresik erre a választ, hiszen sokszor úgy halljuk, hogy a család válságban van, mint intézmény, mint együttélési forma, de azt gondolom, hogy mégis azt kell lássuk, hogy minden nap, mai napig nem talált az emberiség itt most jobbat. Napjainkban azt gondolom, és különösen itt a mai magyar helyzetre fókuszálva, azt látjuk, hogy a nagyon gyorsan változó világban, itt a technikai, politikai, gazdasági változásokra kell gondolnunk, a családnak nagyon nehéz lépést tartania ezekkel a változásokkal, illetve az egyéneknek nehéz, és a család talán arra hivatott többek között, hogy egy olyan biztos pontot tudjon jelenteni, ahol olyan értékekkel ruházzák fel, olyan készségekkel, olyan világképpel, amivel boldogulni tud, akár ebben a gyorsan változó világban. Azt mondhatnám, hogy a két lábon állást segítheti az, hogyha van körülöttünk egy olyan család, amelyik folyamatosan a dolgok megbeszélését, a dolgok értékelését, tájékozódást segíti. Nem könnyű. A generációk közt egyre nagyobb a különbség, és egyre nehezebben értik egymás nyelvét.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy a családnak van ez a két lábon állás funkciója, tehát a mindennapi életben, az eligazodásban, a túlélésben segíti az embereket a családtagokat.
1: Igen, és mivel azt látjuk, hogy például az információszerzésben és információ cserében egyre inkább háttérbe szorul a család funkciója, egyre kevésbé tudjuk az információkat, ami a tájékozódáshoz szükséges a családban megosztani, úgy látom, hogy egyre inkább a családnak az érzelmi funkciói kapnak nagyobb szerepet. Tehát ha azt a biztonságot meg tudja élni az ember a családban, hogy van, ahova hazatérhet, és ott őt várják együttérzéssel, megértéssel, ahol őt elfogadják gondjaival, bajaival, erényivel, gyarlóságaival, akkor tud egy olyan stabil, biztonságos élményben feltöltődni, regenerálódni, hogy másnap újra kezdheti a családon kívüli világban az életét, a talpon maradását, de hogy ez az érzelmi feltöltődés és biztonságadás funkciója a mai világban a legfontosabb, és épp ez most nagyon gyengülni látszik.
0: Hogyan változott a család szerkezete, funkciója, szerepe az elmúlt 100 évben?
1: Hát, ha 100 évre gondolunk, akkor ez elég tragikusan sok változás. Tehát, ha 100 évre megyünk vissza, akkor arra kell gondoljunk, hogy a nagy háború után 100 000 családok elvesztették férfi tagjaikat, apát, gyereket, fiút. Nagyon sokan úgy tértek haza, hogy nyomorékok voltak, és nem éltek aztán sokáig. Ezt azért érdemes tudnunk, mert a statisztika ezeket nem emlegeti, és nem szól a fáma arról a sok lelkisérültről, aki utána évtizedekig depresszívan vagy egyéb mentális problémákkal küszködve élt. Manapság már poszttraumás stresszbetegségként diagnosztizálnánk őket, de az 1920-as, 30-as évek környékén ez még nem volt benne a gondolkozásunkban. Aztán jött a világháború, második világháború, ami megint egy nagy katasztrófa volt, utána nagyon nagy változást hozott az újjáépítés és az iparosodás, amelyik a városokba hívta a férfiakat, tehát a vidékeken hátra maradtak a nők és a gyerekek, és elindult az úgynevezett apa hiányos család, apa nélküli családi élet, ami a következő generációk számára már megnehezítette a férfi szerepet, az apa szerepet, a családi együttélés kultúráját, mintázatait, az alkalmazkodás, illeszkedés készségét, és aztán jött a fogyasztói társadalom, amelyik leginkább az énre fókuszált, az én központú világra, ahol a másik ember még inkább háttérbe szorult, és itt jöttek a 70-es évektől a válások nagy számmal, intenzíven, és hát ezek a válási árvák, aztán ők maguk már félnek a házasságtól és a család alapítástól, tehát körülbelül az ezredfordulótól lehet érezni annak a hatását, hogy milyen nehezen mernek vállalkozni a családi életre sokan, az elköteleződésre, hiszen szomorú tapasztalataik vannak.
0: Ez Magyarországon van így, vagy mindenhol így van, vagy sok helyen van így, hogy az elmúlt 20-30 évben komoly változás van, változások vannak a család dinamikában, a család szerkezetében?
1: Igen, a változásoknak az a része, hogy a fogyasztás kerül a középpontba, a hagyományos értékek szétesése, az individualizálódás, én központuság, tehát a válások nagy száma, a házasságkötés csökkenése, tehát az elköteleződés csökkenése, ez világjelenség a nyugati civilizációban, azt hiszem. Itt inkább azt lehet mondani, hogy 20-30 évvel követjük a nyugati trendeket, akár ilyen statisztikai szinten.
0: Az előbb mondtad, hogy az apák szerepe csökkent a családok életében. Beszélnél erről egy picit, hogy mit jelent, miért fontos az, hogy legyen apa, és miért fontos, hogy legyen anya a családban, és hogy jelen legyen az anya és az apa a családban? Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdés, de azért mégis fontos erről beszélni, azt gondolom.
1: Azt gondolom, hogy a család szerkezete úgy van a funkció megosztásokkal megalkotva, hogy a nő és a férfi egymás támasza, szövetségese, más dologhoz értenek, máshol vannak az adottságaikban a hangsúlyos képességek, és ezek egymást kiegészítik, tehát a férfi és a nő képes egy kerek egészet, vagy teljes egészet alkotni működésében, és ezzel szolgálni a gyerekek fejlődését, életét. Ha valamelyik fél kiesik, és itt leginkább az apák távoznak el, mert az anyák és a gyerekek kapcsolata biológiailag megalapozottabbak, az apák a szerepüket kulturálisan tanulják az adott kor elvárásai szerint, de az anya-gyerek kapcsolat az biológiailag alapozott. Tehát az apák azok, akik először kiesnek, kipörögnek a családból, ha mondhatom így, akkor az asszonynak nincs támasza. Tehát már is a két tartó oszlopból az egyik hiányzik, és az anyák válnak túlterhelté, elbizonytalanodtá, stresszessé. Sokszor azt mondják, hogy az apa helyett is keménynek kellett lennem. Ez már is egy olyan fajta szerepkeveredés, hogy a gyerek nem tudja azt érezni, hogy kapom az egyiktől a mély, stabil, feltétel nélküli szeretetet, elfogadója annak, amilyen vagyok, miközben a másik tanít arra, hogy a világban milyen szabályok, milyen normák, elvárások szerint kell éljek. Lehet, hogy ez nagyon hagyományosan hangzik, némelyek azt mondják, hogy micsoda kövület ez a szereposztás, de azt látjuk, ha ezek nem így működnek, azt a gyerekek személyiség fejlődése nagyon megsínli.
2: Most hogy mondjam, hogy ennek van egy szigorú tudományos alapja, én ennek utána néztem, még annak idején egy kicsit ebben foglalkoztam. Tehát ősidőktől kezdve ugye a magzat, amikor megszületik, képtelen saját magát eltartani, hát legalább 5 éves koráig képtelen összegyűjteni az élelmet, még akkor is, ha mindent megvan, tehát az édesanyának kell táplálnia. Tehát a magzat, tehát a gyerek az anya nélkül nem létezhet, nem él meg. De az anyja viszont képtelen, ahogy előbb mondta, egyedül mindenről gondoskodni, megvédeni a különböző veszélyektől is, tovább. Tehát ezért az apa szerepe is nélkülözhetetlen, aki hozza a táplálékot, megvédi az ellenségtől is, tovább. Tehát ez a hármas egység, ez sok százezer évre visszanyúlik, és nem lehet belepiszkálni. Tehát ugye mindig mondják, hogy modernitás, akkor az megváltozik, mert mi azt tudjuk, hogy kell mindent. Tehát vannak igen alapos dolgok, de szerintem ez a, ezek a változások, ezek csak olyan mértékben fogadhatók el, és csak olyan mértékben maradnak meg, amilyen mértékben hozzá igazodnak a meglévő régihez. Tehát konzervatíva természet.
3: Most ideig úgy beszéltünk a családra, mint hogyha szülő gyerek kapcsolat, én azt kicsit kitágítanám, mert messze nem csak erről van szó, tehát a nagyszülőknek is óriási szerepe van, sőt egy közösségnek is. Tehát mi például Szent Család plébánia titulusát hordozzuk a plébánia nevében, meg hát a szellemiségében is, és hát több generációk tudnak adott esetben együtt lenni, együtt nyaralni is, és hát együtt szórakozni. Ilyen programjaink vannak, amikor nem kifejezetten gyerekprogramok vannak csupán, vagy a szülői programok, hanem hát családi programokkal igyekszünk ezt a szintén hát régi hagyományt feladó társadalom ellen kicsit ellenszélbe működni.
2: És a családnak van egy nagyon fontos szocializációs szerepe is, hát előbb is hallottuk, a család nélkül nem lehet, hát például egyik volt évfolyamtársam, a saját 6 gyereke mellé 6-ot örökbe fogadott, még a 80-as évek elején főállású, hogy is mondjam, nevelők voltak, és elmondta, hogy amikor az otthonból befogadtak gyereket, 2-3 éves volt, aki nem tudott beszélni, tehát nagyon rossz szellemi kondíciók között volt, bekerült a közösségbe, szerető, megértő közösségbe, és megtanult villámgyorsan beszélni. Tehát, hogyha semmi más nincs, mint a gyerek otthonban, csak a fizikai szükségletek ellátása, és állítólag most tilos, ezt jobban tudják, tilos érzelmi kapcsolatot teremteni a gyerekkel az ápolóknak. Hát akkor abból mi lehet? Hát azt hiába nem lehet Nobel-díjat csinálni.
1: Szívesen kapcsolódnék, meg az előzőhöz is, hogy amikor egy család nem tudja a ráháruló feladatokat igazán betölteni, az akkor van, amikor ez a család nagyon kicsi, nagyon zárt, és a nagy családtól, a több generációtól, testvérektől, közösségtől elzártan él. Tehát azok a családok a legesékenyebbek, amelyek csak 3-4 ember, egy zárt kicsi mag család, így hívjuk, azok, akik több családdal összejárnak közösségben, ott egymástól is rengeteget tudnak tanulni és tapasztalni. Tehát lehet látni a különbséget.
3: Meg ilyen gyerekruhacseréktől, játékcseréig, minden, ami benne van a...
1: De amit a gyerekek megfigyelhetnek, hogy az X bácsi máshogy működik, az X néni valamit máshogy csinál, mint az anya szokta, tehát egy csomó ilyen viselkedés mintát láthatnak, amiből aztán választhatnak, és gazdagabban tudnak tovább rugalmasan létezni, működni.
0: Amit régen a nagy család ugye megadott, mert együtt volt a rengeteg unoka, testvér, nagymama, nagypapa, dédmama, déd, tehát együtt élt rengeteg, tehát több generáció ért együtt, ami ma már nincsen, de a közösségre szükség van, és egy ilyen összejövetel, akár a plébánián, akár bármilyen közösségi házban nagyon fontos jelenség, tehát érzelmileg is, anyagilag is, szellemileg is, töltekezni is lehet, tehát hogy ugye ennek nagyon fontos szerepe van a közösségépítésnek, azt gondolom.
3: Hát azt látom, hogy a misén, vagy hát a vallási alkalmakkor találkoznak a nagyszülőkkel, adott esetben a templomban jön létre a családi találkozás. És hát akkor nyilván nem csak a családon belül, hanem a közösség tagjaival. Tehát mindenképpen én a közösséget is egy nagy családnak fogom föl, tehát ahol egy kicsit egymást családtagnak is tekintjük.
2: És még egy nagyon fontos szerepe van szerintem a családnak, az azonosság, az identitás tudat, az a családban gyökerezik, aztán vannak szélesebb körei is, de identitás nélkül, azonosság tudat nélkül nem lehet élni, tehát ezt próbálják persze elvenni, mert nagyon rafináltan foglalkoznak azzal például, hogy egy fogyasztói csoport jelentse valakinek az identitását. Ugye? Ezek a pószerek. És a család, hogyha az működik és él, és pláne be van ágyazva a nagyobb közösségekben, akkor a legstabilabb identitás képző.
0: Erre mondta második János Pál pápa, most jutott eszembe, a család a társadalom legkisebb egysége.
2: Pontosan, a sejtje, hát így szokták mondani.
1: És az identitásunkat, ha ilyen rétegesnek fogjuk föl, ahogy nő a gyerek, újabb és újabb rétegét ismeri meg a világnak, és ehhez mind viszonyul. Tehát ha így veszük, és az identitásunknak egyik legfontosabb rétege a családi identitás, ez annyira erősen hat, hogy nagyon sokszor találkozni olyannal, hogy valaki azt mondja, hogy igen, a mi családunkban nem szokás a válás. Senki nem vált el, úgyhogy én is mindent megpróbálok, minden erőmet, képességemet mozgósítom, hogy az adott krízist valahogy megoldjam, és ne válás legyen a vége. Az ellenkezőt is látjuk, nálunk is mindenki elvált, hát akkor rám is ez vár. Tehát hogy a családi identitás érzésnek és tudásnak nagyon sok, nagyon nagy hatása van a lépéseinkre, a döntéseinkre.
0: Igen. Azt még volt, lett volna egy kérdésem, mindjárt eszembe jut, de nem. Akkor felteszem a következőt, pedig egy fontos kérdés lett volna. Mi a szerepe a rítusnak, családi ünnepnek, hagyománynak a modern család életében?
2: Hát nálunk elég fontos. A feleségem, aki alapjában nem szeret főzni, de ilyenkor azért, hogyha van egy születésnap, most Márta nap lesz, és akkor Márta napi lúd lesz, és akkor összejön a társaság ott az asztal, akkor mindent, tehát annak megvan most már évtizede egy állandó rítusa. Ugyanígy megvolt ez a mi szüleinknél, tehát amikor én jártam az apósomékhoz, anyósomékhoz, meg az én édesanyám megcsinálta. Ezek olyanok, hogy a gyerekeknek örök élményt adnak.
3: A jegyes oktatásokon már mondom azt, hogy hát ezeket a rítusokat közösen kell kialakítani. Tehát tulajdonképpen a rítusok a családnak a vázát alkotják. Tehát olyan biztos pontokat, hogy mi ezt így szoktuk. Ez a mi hagyományunk, és egyúttal ezek a rítusok segítenek ahhoz, hogy tudjuk azt. Biztosan például nálunk megszokott, hogy most januárban elmegyünk télen kirándulni, vagy egy faházba, az Alpokba. Erre lehet készülni, és amikor rossz napjaink vannak, akkor is eszembe jut, hogy most egy-két hét múlva már el fogunk utazni, és milyen jó, és ha fene-fené teszik, akkor is mi megyünk. Tehát ezeknek azért még adott esetben gyógyító és erőt adó ereje is van.
1: Ahogy említette is, ezek a rítusok tulajdonképpen eseményekhez vagy időpontokhoz kötődnek, és mint ilyenek struktúrálják az időélményünket, számítunk rá, várjuk, biztosak lehetünk abban, hogy ismerős módon újra jön. Az embernek ez egy nagyon jó nyugodt élményt ad, az ismert dolognak a megismétlődése, és ezek mindig az összes tartozást erősítik, és nagyon komoly érzelmi töltésük van. Az együttlét, a hasonló dologon való gondolkozás, elmélkedés, hasonló dolog csinálása, együtt sütés, főzés, vagy együtt kirándulás, ezek nagyon erősen növelik az összetartozás érzést. Tehát érdemes a család életében, ahogy mondta, akár új ilyen szokásokat, hagyományát tett visszatérő rituálékat kreálni, kitalálni, hogy mi így csináljuk, és attól kezdve ez a miénk. Én például nem tudom, hogy hanyadik generáció óta van nálunk szokásban az, hogy akinek születésnapja van, vagy nevenapja, azt a család, mikor este mindenki már otthon van, úgy ünnepeljük, hogy beül egy fotelba, és a családtagok sorba állnak, mindenkinek hátradugott kezében ott van valami kis ajándék, lehet, hogy egy szál virág, amit gyorsan a teraszon letörtünk, vagy a kertbe, és akkor elénekeljük a serkeny fel kegyes nép mosolyog az hajnal kezdetű éneket, és sorba oda megyünk, megöleljük, megcsukoljuk, átadjuk a kis ajándékunkat, és ezt már úgy várják mindig az ünnepeltek, már a picik is megszokták, hogy most legközelebb én leszek az ünnepelt.
2: Mi az Áron áldását énekeljük?
1: Áron áldást, igen.
0: Hát igen, ahogy mondta Gyuri atya, hogy ezeknek a rítusoknak, hagyományoknak, tehát tényleg nagyon nagy szerepe van abban is, hogy az ember, hogyha rossz időszakot él meg, vagy szürkébb időszakot, akkor van mire emlékezni, és tudja, hogy majd lesz jobb is, mert már volt jó. Tehát én erről szoktam mondani, a szülőknek is beszélek erről, meg a családoknak, akikkel foglalkozom, hogy a depresszió sokszor azért alakul ki, mert azt gondoljuk, hogy mindig úgy lesz. és hogy nem lesz jobb, és mindig így lesz. De hogy abból ki lehet jönni, és hogyha ilyen emlékeink vannak, és ezekre gondolunk, hogy már volt jó, akkor miért ne lehetne egyszer megint jó. És hogy ezek azért is jók, hogy a rossz időszakjainkban, nehezebb időszakjainkban tudjunk mire gondolni, tehát hogy lehet jobb is. Tehát ezek olyan pozitív élmények, olyan emlékek, ami túllendítenek.
3: Nagyon beégnek a lélekbe. Tehát most gondoljunk csak arra, hogy most a zsárból, hogy sütöm a zsárbót, olyan nagyanyám sütötte. Tehát az a világ legjobb zsárbója, amit a nagyanyám sütött. Igen. Mert ez rögzült bennem. Tehát, és akárki, akármilyen zserbót csinál, az nem jó, hanem csak az jó, amit a nagyanyám sütött.
2: És mekkora felfedezés volt, amikor én észrevettem, hogy az anyósom, tehát a feleségem nagymamája, aki még akkor teljes erejében volt, amikor ismerkedtünk, ő csinál egy lenketortát, ami azonosan nálunk pirított magyaró torta néven rendkívül nagy népszerűséget kivívott készítménynek. Hát kérem szépen, hát ezek után nem lehet más csinálni, csak is házasodni.
0: Még eszembe jutott az a hozzáfűzni való, amit így szerettem volna hozzáfűzni, és azt gondolom, hogy még itt ide mondanám, kérdezném. Arról vannak kutatások, hogy az apa szerepe mennyire fontos a családban, az értékrendek, az identitás, a családidentitás megőrzésében, illetve továbbadásában. Olvastam egy kutatást, hogy a gyerekek hite, akár fiúk, akár lányok hite, az nagyban függ attól, illetve az, hogy mennyire templomba járunk, és mennyire gyakorolják a vallásukat, hogy az édesapa mennyire gyakorolja a vallását. Tehát, hogy erre vannak kutatási eredmények, hogyha az apa templomba jár, és az apa imádkozik, akkor ezt a gyerekek beépítik a személyiségükbe. Sokkal jobban követik az apát ilyen területen, mint az édesanyát.
1: Érdekes volt, minket is meglepett. Most a Károli Gáspár Egyetemen csináltunk egy felmérést a spiritualitásról, vallásról, és ez volt az egyik meglepő eredmény, vagy adat, amikor a saját vallási felekezeti hovatartozásáról beszéltek diákok, oktatók egyaránt, majd szó volt a szüleik felekezetéről, és a gép ugye kidobja az adatokat, hogy nagyobb számban volt meghatározó az apa vallási hovatartozása abban, hogy a következő generációban a gyereke hova sorolja magát, milyen felekezethez tartozónak. Ez igazán érdekes volt, hogy ez az ember azt hinni, hogy az anyákról, hogy az anyák a bibliásabbak, éneklősebbek, esetleg templomba járósabbak, és hogy mégis valahogy ezt a felekezeti hovatartozást itt a adatok szerint az apák határozták meg nagyobb mértékben.
0: És egész profán dolgot is meghatároz az apa szerepe, de például az, hogy mi hogyan táplálkozik az a gyerek, vagy hogy a testmozgás, hogyha az apának fontos a testmozgás, a testedzés, akkor a gyereknek is fontos momentum lesz az életében, egy érték lesz a testedzés, testmozgás, helyes táplálkozás. Tehát az apák szerepe nagyon meghatározó.
2: Tehát mintaadó rendkívül mértékben. Azt nem tudom, hogy a lányoknak is megfelel mintáta, de hogy a fiúknak mintaadó, az egyértelmű. Tehát én nekem apám abszolút példakép volt, és hát egész más lennék nélküle.
1: Az anyák is mintát adtak, de azt gondolom, valahol érezzük, hogy az apai minta arról szól, hogy kint a világban hogy kell működni. És az anyai minta hagyományosan elsősorban arról, hogy a családon belül a kapcsolatokat, az egymásra figyelést, tehát a kapcsolati kultúrát az anyától hozzuk. Most akkor meg kell jegyezzem, hogy a napjainkban ugye a nőies és férfias adottságoknak széles spektrumát látjuk. Sokszor lehet olyan családdal találkozni, ahol az apa rendelkezik több, úgy mondjuk, hogy feminin vonással, melegszívűbb, jobban tud a gyerekekkel játszani, más dologra van türelme, akár a konyhában is, házi dolgokban is szívesen mozog. Míg az anya ezt nem szívesen teszi, ő viszont a munka területén mozog szívesebben, és akkor arra szoktunk jutni, hogy fontos, hogy mind a két dolog meglegyen a családban. Tehát valamelyik szülő képes legyen a melegséget, a szeretetet, a kapcsolati kultúrát továbbadni.
0: Tehát az egyensúly maradjon meg.
1: Biztonságot, igen. És egy másik fél pedig a világba való tájékozódáshoz ad mintákat.
0: Jó, milyen kutatási eredmények vannak arról, hogy milyen a családban, illetve az egyedül élő emberek lelki állapota?
1: Hát, hálásak lehetünk Kopp Mária professzorasszonynak és munkatársainak, akik már a 80-as években elkezdték ezt vizsgálni, hogy a magyar nép egészség állapota és lelki állapota, testi lelki egészség állapota milyen. Nagyon megdöbbentő adatok vannak erre vonatkozólag. Hát a hungarostudy.hu-ban erről sokat lehet olvasni, de már a 80-as évek megdöbbentette Kopp Máriáikat, hogy a férfiak számára az egészség esély, avagy az élet esély ötször jobb, ha van feleségük. A kérdés, hogy a nőknél viszont ez hogy van? Érdekes, mert az adatok szerint a nőknél háromszor jobb az egészség esély, akkor, ha van gyerekük, család és baráti kör. Tehát ebből már is látszik, hogy a nők optimális működése egy megosztottabb kapcsolati hálóban működik, míg a férfiak optimális működése ráfókuszál egy személyre. És ez a feleség adta biztonság.
2: És a nők jobban meg tudnak lenni egyedül. Azt lehet látni, hogy özvegyasszonyok hosszú ideig.
1: Mert nincsenek olyan egyedül, mint a férfiak. Igen. Mert van baráti kör, igen, barátnő, csevegés,
2: igen,
1: szomszédasszony,
2: igen. Igen.
1: És gyerek.
3: A gondoskodás az, ami a férfiaknak kell. Tehát a nők azok jobban gondoskodnak, gondoskodó természetűek, nem?
1: Igen, ezt lehet, hogy talán úgy mondhatnám, hogy a kötődés, a hovatartozás biztonsága, ami aztán viselkedés szinten a gondoskodásba jelenik meg. Ha valaki gondoskodik rólam, azt én érzem, hogy én fontos vagyok neki. Az életemnek van értéke, értelme, hiszen ő gondoskodik rólam. És amelyik nő nem gondoskodó típus, vagy nem ezt hozza otthonról, ott a társa elég rosszul érzi magát, mert mintha ő nem lenne fontos. Mintha ő nem érdemelné meg, mintha ő nem lenne olyan értékes, hogy az ő kedvéért a feleség ezt-azt tegyen, ilyen gondoskodó gesztusokat. Ez itt a szeretett nyelvek kapcsán ki szokott jönni, hogy ennek a gondoskodásnak nagyon erős elfogadás, szeretet üzenete van. Igen.
0: Hogyan hat a családi egység felbomlása a felnőtt családtagok mentális állapotára? Ugye, amiről most beszéltünk, konkrétumokat tudnál mondani?
1: Igen, a pszichológus szemével azt kell mondjam, hogy a család szétesése, akár halál, betegség, szétköltözés, válás, ez lélektanilag hasonló dologról szól, egy nagyon nagy veszteségről, amiben alap értékeinket, alap biztonságunkat veszítjük el. És a veszteségben mi magunk is kevesebbek leszünk. A válásnál abszolút. Ott mind a két fél megéli a mély leértékelődést. Nem volt elég jó, nem tudta elég jól csinálni. Úgyhogy bárki lép ki, vagy úgy tűnik, hogy emelt fővel távozik, azért a párterápiákban, családterápiákban lehet látni, hogy valahol a mélyén megszenved egy értékvesztést, és hogy ezzel ki hogy bánik, abban nagy egyéni különbségek vannak, ugyanis lehet a veszteséget pszichológiailag jól földolgozni, ha ennek időt, teret adok, megengedem, hogy fájjon, gondolkozom rajta, elemzően foglalkozom a múltbeli dolgokkal, mit csináltam jól, és mit csináltam rosszul. És egy ilyenfajta gyászmunka, veszteségfeldolgozás szinte előnyére válik az embernek, mert utána azt szoktuk látni, hogy érettebben lehet kikerülni a dologból. A válás után azt mondják, hogy legalább 2 év normál esetben, amíg az ember valahol visszanyeri, vagy újraépíti valamiféle egyensúlyát belül és kívül a világgal. De sajnos nagyon sokszor látunk úgynevezett krónikus veszteségeket, ahol nem tudják feldolgozni. Az egyik verzió, amikor a veszteség okozta értékvesztést, fájdalmat befelé fordítja, ön leértékelődik, és depressziós lesz. Energiát, életkedvet és mindent veszít, akár sok-sok évre. A másik verzió, amikor valaki a veszteséget olyan sérelmekkel éli meg, vagy sérelemként, hogy ezt nem tudja elviselni, anélkül, hogy ne lenne benne bosszú, harag, düh. És sajnos ugye gyerekekkel foglalkozva, akár a Betesdában is, sokszor látjuk, hogy még évek múlva is az a fontos, hogy a másiknak kárt, gondot, fájdalmat okozzon. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nem tudja elengedni a saját fájdalmát, és ez a melegen tartott saját fájdalma folyamatosan, mint egy irritált hely, agressziót termel. Hogy a gyerekek ebben mennyire károsodnak, arról talán jobb nem is beszélni.
3: Most, ha valaki egy ilyen helyzetbe belekerült, tehát ugye, ha szenvedélybetegé válik, akkor elmehet ide-oda ilyen olyan terápiára, most mit csináljon?
1: Fontos a kérdése, és most örömmel erre tudok pozitív választ adni, hogy éppen a hazai pszichológiai szakterületen pár éve egyre tudottabb és egyre tudatosabb ez a gyászmunka, és kimondottan gyászfeldolgozó csoportok vannak. Tehát el lehet menni, mint egy önsegítő csoport, de azért szakember által vezetve, mind felnőttek, mind gyerekek számára feldolgozni a veszteséget, a pszichológiai szakma egyre többet tud ebben segíteni, hogy hogy kell mellé állni, és hogy kell beszélgetés, együtt gondolkozás során ezt a fájdalmat feldolgozni. Tehát ez a lelki gyászmunka. Úgyhogy ennek most már van szakmailag is.
2: Válás esetében is van ilyen fajta segítség?
1: Válás utáni terápiák, igen, azt igen. Nem gyászfeldolgozásnak hívjuk, de ugyanúgy egy veszteségfeldolgozás. Gyakran kérnek párok terápiás segítséget azért, hogy ugyan elválnak, de a gyerekek érdekében, hiszen örökre szülőtársak maradnak. Házastársként elváltak. A nő és a férfi úgy döntött, hogy ők nem tudnak együtt boldogan, jól, élhetően élni, de mind a két fél sokszor nagyon pozitívan a gyerekekre figyelve szeretne jó szülő lenni, és akkor ennek az a kulcs, hogy ők szülőpárként, szülőtársként tudnak-e pozitívan együttműködni, vagy a harag, a gyűlölet még mindig ott van közöttük.
3: Hát ez úgy néz ki, hogy akkor elváltak, és szülőként mennek egy ilyen parterápiára?
1: Igen.
3: Ez érdekes.
1: De
2: mégiscsak jó. Én nem tudom, most egy kis élményemet megosztanám itt a kedves hallgatókkal. Pár hónapja buszon mentem, és láttam egy édesanyát két gyerekével, tehát egy családot, két gyerek, és leszállt az egész család, és ott a férfi elment, és ahogy érezni lehetett messziről, hogy itt elvált emberek távozásáról szó, és a férfi mindig próbált még maradni, és még és a gyerekekkel mi lesz, és az asszony meg tolta el, tehát ez egy borzasztó élmény lehet.
1: Fájdalmas lehetett látni.
2: És gondolom, ez nem egyedül van. De...
1: Igen.
2: Tehát sok ilyen eset van.
1: Itt az egyik fájdalmas dolog az, hogy mikor elveszti az ember a házastársát, a társát, a szövetséges társát, akkor kínjában, így mondom, a gyerekekhez fordul, hogy onnan kapjon valami szeretetet. Pótolni az elvesztettet. Gyakran már az együttélésben is ez a
3: áttolódás.
1: A gyerek ezt megsíny, nem tölthet be.
0: Úgy gondolja, hogy betölti.
1: Bele rokkan. Igen. A szülő elvárja a gyerektől, a gyerek ennek az elvárásnak meg akar felelni. Hát most hadd nem mondjam, hogy az anyák hogy tudják egész test közelbe tartani nagyocska gyerekeiket. És a gyerekek úgy érzik, hogy az anyát nekik kell vigasztalni. Szívem szakadt meg, amikor egy válás utáni fázisban lévő családban egy 12 éves kisfiú azt mondta, hogy amikor hétvégén, ugye, hol anyás, hol apás, hétvégén megy az anyához, akkor belép, és az első figyelme az, hogy az anya milyen hangulatban van, és ő hogy tudja az anyát fölvidítani. Tehát az a kis 12 éves, akinek megvan a maga rengeteg gondja, baja, akinek azt kéne érezni, hogy anya, itt vagyok, hallgass meg, annyi gondom van. És ő arra figyel, és az egész viselkedését ez járta át, hogy arra figyelt, hogy ő hogy segítsen az anyjának, meg az apjának is. Szóval óriási terheket vállalnak ezek a szegény gyerkőcök magukra, mert nekik fontos, hogy a szüleik arcán mosolyt lássanak, mindent meg akarnak tenni azért, hogy a szüleiket mosolyogva, boldognak lássák. A szülő szorongását átveszi a gyerek. A szülő aggodalmaskodását, haragját átveszi a gyerek. Amelyik anya dühös a férjére, ott a gyerek se tudja szeretni az apját. Ezt a dühöt át kell vegye. Akaratlanul azonosul az anya indulataival, és ő is haragudni kezd az apára. Na, szóval...
0: Igen, egy szó van, egy csúnya idegen szó, ugye úgy hívják, hogy parentifikáció, úgy szoktuk ezt mondani, amikor a gyerek szülősítve lesz, és gyerekként felnőtt szerepbe kell élnie, és a szülőt vigasztalni, a szülőt meghallgatni, és ennek később szokott bőtje lenni, akár felnőtt korban, vagy késő kamaszkorban, ami kicsit próbál túlélni, és úgy érzi magát biztonságban, hogyha a szülő nem is boldog, de nem szomorú, vagy nem úgymond lehangolt.
2: És nem alapi családot például, pont azért. Ugye?
3: Én nekem lenne egy ilyen kérdésem, hogy mondjuk profétaságot itt nehéz egy tudományos jellegű beszélgetésben kérni valakitől, de a kutatások mit mutatnak? Rosszabbodni fog a helyzet, vagy javulni fog, vagy van-e valami esély arra nézve, hogy itten változás jön létre ezen belül?
1: Hát én most sajnos csak szomorúan tudom leírni azt, amit látok, hogy egyre kevesebb aktív, élő, minőségi idő jut a családtagok közt egymásra. Itt most az internet, a ketyerék, a játékok, a plusz munka, a túlórázás, minden családtagot sokféle dolog von el, minden szobában mindenkinek egy tévéje, hogy azt a csatornát nézze, amit akar. Tehát esünk szét de facto. Tehát azok az idők, amikor a család együtt van, egymást látják, szemkontaktus, látom a mosolyát, látom, hogy minek örül, minek nem. Tehát egyáltalán, ami a családban egy ilyen szervező élethelyzet, mondjuk a közös vacsora, vagy mondjuk a vacsora asztalhoz leülni, még ha már ettem, még nem eszem, már nem is fogok enni, szóval leülni az asztal köré és megélni azt, hogy egymásra figyelünk. Mert ez az az egymásra figyelés, ami megadja az embereknek azt az érzést, hogy én rám figyelnek, én fontos vagyok, én értékes vagyok, tehát én tudok jót csinálni, tudok értéket létrehozni, tehát ez egy ilyen pozitív körforgás, hogy kimegyek az emberek közé, és én, ha én jó vagyok, akkor én ott is jó vagyok. Engem szeretni fognak, én a közösségnek tudok mit adni, hiszen otthon is értékelik, amit adok. Na most ennek a családban való elfogyása, elsorvadása minden embert magányosabbá, szorongóbbá, esékenyebbé tesz. Egyre többet látjuk.
0: Erről és most ugye, nem diagnosztikusan erre nincsenek nem kutatási de. Eredmények, vagy én még nem hallottam róla, csak így a praxisból, hogy ugye egyre több az evés problémás gyerek. Szelektív evő, anorexiás, bulimiás, nem biztos, hogy evészavaros, de hogy összefüggnek, feltételezem azzal, hogy az étkezés összefügg a család dinamikájával. Volt olyan család, aki azért keresett meg, mert a gyerek csak háromféle ételt volt hajlandó megenni, és kiderült, hogy az édesapja is háromféle ételt hajlandó megenni, csak egész más fajta ételeket, és nem hajlandó leülni együtt a családjával étkezni az asztalhoz. Hát sajnos most be kell fejeznünk a műsorunkat, lehet, hogy majd egyszer folytatjuk, és Piroskát megint meghívjuk egy másik adásba, mert azt gondolom, hogy a család témáról nagyon sokat lehetne még beszélni. Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, a hallgatóknak pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket két hét múlva szerdán este ismét a rádiókészülékek elé.

0: esit Christus.
1: Halleluja.
0: Surrexit Christus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Most hallgassuk figyelmesen a mai napra szóló evangéliumi részt Szent Máté könyvének 5. fejezetéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemed szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, add annak oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók, nagyon nehéz, de mégis nagyon fontos dolgot kér tőlünk ma Jézus, hogy a rosszat ne viszonozzuk rosszal, hogy ne viselkedjünk, gondolkodjunk a szemed szemért, fogad fogért elv szerint. Pedig annyira bennünk van ez, ösztönösen annyira szeretnénk így viselkedni, gondolkodni. De ha a rosszat rosszal viszonozzuk, akkor csak növeljük a világban a gonoszságot. Jézus pedig arra hív minket, hogy inkább csökkentsük, ne pedig növeljük. Jézus azt kéri, hogy követve az ő példáját, inkább viseljük el a gonoszságot, s jóságunkkal, szeretetünkkel, inkább csökkentsük mások szívében a gonoszságot, gyűlöletet, haragot, durvaságot. Akarunk-e Jézus társai lenni abban, hogy ne növekedjen a bűn, a gonoszság a világban, hanem inkább csökkenjen?
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, tégy minket a béke eszközévé, hogy a jó terjedjen, hogy téged képviseljünk, hogy téged mutassunk be embertársainknak, akik még nem ismerik a te jóságodat és szeretetedet, hogy megszűnjön a háború, a békétlenség, megszűnjön a gonosz a szívekben, a családokban, a társadalomban, a világban.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy sokkal nehezebb témát választottunk mai estére, mint ahogy ez így első tekintetre tűnik. Kit váltott meg Jézus? Egyszerűnek tűnik, de súlyos. Én nagyon-nagyon sokszor hallottam már ilyen lazább hívő vallásgyakorló embertől, hogy 2000 év elmúlt és a világ még mindig nem látszik megváltottnak, csupa gonoszság, háború, minden felé, hogy hol van itt a megváltás. Kezdem azzal, hogy az új szövetségi szentírás az evangéliumokra gondolok elsősorban újra és újra fölveti azt a kérdést, hogy mikor állított helyre Izrael országát. Jézustól mindig ezt kérdezték. Mikor? Sok ilyen idézet lehetne, és Jézus ezt mindig elutasította, illetve másra terelte a szót. Az angyal is azt mondta Máriának, hogy ő nagy lesz, ő Dávid fia, országának sose nem lesz vége. Tudni kell, hogy nehéz időben jött Jézus közénk. Akkor is nehéz idő volt. A rómaiak birodalma az kegyetlen volt, a rabszolgaság, a provinciákat az teljesen kihasználták. Minden, az evangélium tele van vámosokkal, nekünk ez mindig valami határőrre emlékeztet. Ezek nem vámosok voltak, az idősebbeknek lehet, hogy súlya van ennek emlékezetből legalább, ahogy mondták. Ezek beszolgáltatók voltak, akik szinte teljes hatalommal rendelkeztek, annyit hajtottak be, amennyit akartak, meggazdagodtak, stb. És a tömeg, aki Jézus körül jött, azoknak a többsége az volt, aki földön futó lett ennek kapcsán, akinek semmilyen nem volt, stb. Le volt mit enni, stb. A kenyér szaporítás. Szóval egy nagyon nehéz időben, és állandóan az volt a menet, hogy megszabadítani ezt a népet a rómaiaktól, és egy nagy birodalma, Dávid volt, akkor voltak a legnagyobbak, legerősebbek a zsidók, hogy és akkor az az országban majd az Isten törvényei lesznek, igazságosság, stb. De a lényeg, amit akarok mondani, hogy ezek mind evilági vonatkozásba gondolkodtak, evilágiba. Ezek itt akartak rendet csinálni Jézussal. Azt akarták, hogy itt csináljon rendet a számukra, kiűzze a rómaiakat, és akkor minden Isten országa lesz. Gondoljatok a kísértésre. Hát pontosan ebből a vonalból próbálta a sátán rávinni Jézust, hogy az összes birodalmat neked adom, és akkor itt rendet csinál, stb. De ennek az ára az volt, hogy engem imádj. Na most ezekből a vágyakból mindig kimarad, hogy azért ezeknek a birodalmaknak, hatalmaknak, országoknak mindig volt egy valami kis közel gonosz működéséhez. Hatalom az mindig mások fölött valósult meg. Az Ebedeus fiakra emlékeznek, üttek anyjukkal, hogy hát az én két fiam ott legyen a te melletted ők legyenek a fő, mai nyelven szólva a fő miniszterek, a minden itt is ez volt benne, és Jézus az volt, talán tudjátok, hogy miről beszélték. Azt, amit mondott nekik, azt már csak jóval később értették meg, hogy tudtok-e inni abból a kerepből, hogy ne tudnánk, mi nem mondták, mindenre készen, hogy megkeres, de akkor, később megértették, de akkor nem, ők akkor is. Péter, micsoda nagy hitvallást tett Jézus elsőre, hogy ez a, nem önmagadtól mondtad, te vagy a megvált Isten fia, Krisztus. Jó mondtad, de ő ezt nem jó értette, tehát ő igazat mondott, de ő is abba az evilágiba gondolkodott, az evilágiba. Tehát, amikor Jézus a szenvedéséről beszélt, akkor nem, de Uram, hát itt vagyunk mi, de ilyen nem lehet, hát itt egy más birodalomról van szó. Az utolsó vacsorán, amikor Jézus, a nagy dolog történt, ugye az oltári szentsége, minden, és akkor kérdezték, hogy most állított helyre Izrael országát. Csak két kardunk van, két kis kardunk. Elég lesz ez arra. Az Jézus akkor már mondta, hogy elég, gyerünk most, hát menjünk az olajfák egyére, elég. Ott írja. A Tamás, a hitetlen Tamás már föltámadásra. Mindenről tudott. Első kézből, az üres sírról, Mária Magdolna látomásáról, az apostoloknak végelem minden. De semmi se történt. Kajfás a helyén volt, Pilátus is. A katonák meg ott itták a bort, már sok pénzt kaptak, azt nagyon hangsúlyozták, hogy ellopták el. Semmi nem történt. Ezt nem értette, de most oda próbálom vezetni, amiről ma akarok beszélni. De amikor találkozott vele, amikor másodszor megjelent az apostoloknak, megtapintotta a sebeit, megértett valamit, hanem azt mondta, hogy tényleg föltámadna most akkor, és nem. Akkor megértette azt, amit nekünk meg kellene érteni. Azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Megértette, hogy engem váltott meg, nem a világot, az én Uram, én Istenem. Nem olyan értelemben hívő gyerkedett hinni, hogy van Isten, hanem megértett valamit, milyen. Az én Uram, én Istenem. Az Emmausi tanítványok, hogy megértsük, miről akarok még beszélni. Az útkör találkoztam, mi azt hittük, hogy ő váltja meg a népünket, de hát három napja történt, semmi se történt, mindegy. És Jézus elkezdte magyarázni azt, ami ő nekik személyesen, hogy a Szentírás, a prófétákat, lángolt a szívük. Nem azt hittették, hogy bravo, most valami lesz, ő lángolt a szívük. Ők kapták meg azt a megváltást. És mikor megtörte a kenyeret nekik, akkor világos volt, hogy mi vagyunk megváltva, rohantak vissza, hogy ezt megosszák az apostolokkal. Ez ma is nagyon nagy kísértés. Nagyon nagy, sokkal nagyobb, mint ahogy gondoljuk. Kedves testvérek, barátaim, nekünk ma is az, ami érthetetlen, az a rendetlenség a világban, a minket is érintő szenvedés, a betegség, a háborúk, a szerencsétlenségek mindig. Mi nekünk ez nem erre teremtett minket Isten. Nekünk ez nem magától értetődő. Miért, meg hogyan, meg miért pont én, meg mit követtem én el Isten ellen, meg minden. Amikor valami kellemes történik velünk, valamiért örülünk, meg mi sose kérdezzük, hogy miért. Ez magától értetődő. Erre az örömre, erre az örök boldogságra alkotott minket Isten, az, ha boldogok vagyunk, még szerencs, meg jó, meg minden, sos kérdezzük, hogy ez miért. És bennünk van a gondolkodásunk legmélyén az, hogy ma is rendet kellene, hogy tegyen. Hol van Isten? Olyan sokszor hallom. Testvérek, nem a világot váltotta meg, ezt felejtsük el, a világ az nem, az egy gyűjtő fogalom. Nem a világot váltotta meg Jézus, a megváltás az nem olyan, mint a levegő, hogy elborít minket, és akkor mindenki szuszad, nem olyan, mint a napsütés, hogy mindenkire süt, és akkor itt vagyunk, és szép, meleg van, stb. Nem. A megváltás a személyes dolog. Személyes dolog. Azt jelenti, hogy engem, az én személyes életemet, téged, a te személyes életedet váltotta meg. A te személyes kapcsolatodat az Istennel. A bűnről beszéltünk, én nem tudom emléke, hogy ő engem tett lehetővé, hogy én tudok személyes kapcsolatba kerülni a mennyei atyával. Engem váltott meg, mindegyikünket személy szerint. Most furcsa lesz nagyon, amit mondok, de nagyon szeretném, ha megértitek. Ez ilyen fantázia szerű, de veheted úgy, hogy akkor neked állítottak, nekem és mindegyikünknek egy keresztet a Kálvárián, és elmondhatjuk a jobblatorral, hogy mi méltón kapjuk ezt, mi megérdemeltük ezt a keresztet, de ő semmit nem követett el. Mielőtt megfeszítettek volna engem, vagy bármelyikünket ott a Kálvárián, valaki ezt fölvállalta, valaki helyettünk előtte ott volt, valaki a mind halálig, a kereszt halálig, a teljes elhagyatottságig, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, helyettem fölvállalta. Értem, személy szerint értem. Másik ilyen abszurdumot próbálok mondani, ha senki más nem lett volna a világon, akkor ugyanezt vállalta volna, értem, mindegyikünkét. Ez a személyes életünk megváltása nagyon fontos. Sokszor kell ezzel foglalkozni, nem könnyű ám. Én ezt itt elmondom, és akkor most már mindenki fogta. Azt hiszi Szent Ferenc, sokszor rácsodálkoztam, meg jártam ott Lavernán, többször is jártatok ott a Lavernán, most akkor a kolostorok vannak ott, akkor erdő volt. Ő visszahúzódott oda többször, és nem volt akkor semmi, körözbe tett két ágat, és hajtogatta sokáig, ki ő, kicsoda ő, ki vagyok én, ő ezt, és értem. Értitek, hogy teljesen belekerülöm az agyába, hogy engem váltott meg. Ez a személyes megváltás egy nagyon-nagyon mély gondolat, nagyon fontos tudat, amit fokozni kell magunkban, erősíteni magunkban. Én azt hiszem, hogy erre most nagyon nem térek ki, de hogy minden egyes szent áldozásban ezt kellene megértnünk, hogy ez a megváltás árasztott mostán engem. Ez a személyes. Na, úgy köszönöm az atyának ezt a hála gondolatát, meg a hűség, meg a minden, hogy érzem azt, hogy milyen óriási jelentőségű ez. Hogy ez nem csak egy ilyen egyszerű, hogy Isten emberré lett, hogy engem így kiemeljen. Az ember nem tudja megjavítani azt, amit elrontott, vagy amit már elrontottan kapott eredeti bűn, meg amit mi hűtlenségünk a minden. Mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy bármit adjunk Istennek, semmibe se szorul ránk. Ő fölvállalta, hogy mi ne süllyedjünk el a kárhozat semmiébe helyettünk és értünk, és mindegyikünkért. Ez Isten végtelen nagysága. Vele gondolsz, hány milliárd ember volt, van és lesz, és mindegyikünket. Én próbáltam többször belegondolni már, és úgy nagyon-nagyon érthetetlen maradok, hogy akkor ott, az olajfák hegyén, akkor ott nem csak az volt, hogy majd szenvednie kell, hanem minden ember ott volt, hogy érte is, és hogy mennyien nem fogják ezt még tudomásul se venni, mennyien elutasítják minden, hogy érezzem ezt, hogy értem, és hogy ebben egy hívás van, hogy én nekem erre felállni kell, ezt én nekem be kell fogadni. Nem erőszakkal váltott meg egyikünket se. Nem becsomagolt, megváltottak vagyunk egy masnis csomagba, hogy futunk a futószallagon az örök életbe. De ezért nekünk is küzdeni kell, tudatosítani, keményen befogadni. És hogy ez nem lehet egyszer s mindenkorra befogadni. Nincs ilyen. Minden nap előről kezdődik. Minden nap meg kell küzdenünk azt, hogy én most elfogadom, én most ebben benne vagyok. Hogy ez mit jelent, mondjuk, vegyünk néhány dolgot. Azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. A világ világossága. Most arra felé haladok, hogy azért a kereszténység nem egy ilyen egyedi vallás, tehát itt azért csak együtt, de a világ világossága mit jelent ez? Ahhoz, hogy ez az égő világítson, világossá kell lennie, fényessé, hogy megvilágítson másokat. Tehát először nekem kell megváltottnak lenni, hogy mások felé ezt tudjam vinni. A föld sója. Azt mondta Jézus, a só ízét vesztek, kidobni tapossák el. Tehát először is a sónak kell ízesnek lenni. Nekem kell személy szerint megváltoznak, hogy mások felé is nézzek, mások felé is sugározzak. Hegyre épült város, nem egy halomkő, hanem egy szilárd alapra épített valami város van ott fönt, amire föltekintünk. Tehát csak akkor tudok más felé mutatni, haladni, ha én magam ilyen megváltott vagyok. Van ennek még egy nagyon nagy oldala, hogy Jézus a megváltással küldetést is ad. Tehát ha én megéltem ezt az én személyes megváltásomat, akkor én vagyok a világosság mások felé. Most erre se lesz igazából nagyon hosszú idő, de Jézus nem azt mondta, hogy tanítsátok az embereket, magyarázzátok neki, amit mondtam, nem, tanúságot tesztek rólam, Jeruzsálemben, mely Júdeában, Szamáriában, az egész világon, ha te tanúságot tesztek. Nekünk ez, amit igét hirdetünk, ez körülbelül azoknak szól, akik már benne vannak. De igazából kifelé ebben a mi mai társadalmunkban is, de nekünk a megváltottságunkkal kell megdöbbenteni a világot. Volt egy kedves jezsuita teológiai tanárom, az el is mondta sokszor, akkor volt ugye a második vatikáni zsirati öreg vagyok, már 60-es évek, stb. Akkor utána teológus, akkor indult. Ugye akkor indult az, hogy a világiak is felolvasnak, bekapcsolódnak, minden. Mondott egy érdekeset, nem becsült elé ezt, hogy a világiak bekapcsolás nem a rúszasztasze, de azt mondta, hogy az egyház jövője nem azon múlik, hogy hányan tolonganak a pap körül az oltárnál a szolgálattal. Azt mondta, az egyház jövője azon múlik, hogy mi keresztények meg tudjuk-e döbbenteni a környezetünket azzal, ahogy élünk, ahogy reménykedünk, ahogy bizakodunk. Hogy én bennem van egy reménység a hitemből ott, ahol mások már csüggetnek. Én derűs vagyok-e még mindig ott, nem biztos, hogy vigyorgok, de derűs vagyok-e ott, ahol mások elveszítették már a lelki egyensúlyukat. Hogyha ha megkérdezik, hogy miért, nekünk másképp kell élni közöttünk. Mi megváltottak vagyunk. Ez a tanúságtétel tulajdonképpen. Jézusról akkor kell beszélnünk egy ilyen nem hívő társaságban, meg másképp élőben, ha megkérdezik, hogy miért. Hétvégével foglalkozom. Jó, nagyon régen hétvége, ez egy családi lelkiség közösség. Olyan sokszor megírta, hogy valaki hétvégén vettek részt, és akkor mások azt mondták, hogy jó nektek, ti szeretitek egymást. Akkor mondták, hogy jó, hát ti is szeretetitek, de hogy miért, meg hogyan. Tehát azt, hogyha a megváltottságunk sugároz kifelé. Egymás felé pedig azért minket összeköt ez a megváltottság. Szent Pál hangsúlyozta nagyon, meg Szentírás mást is, hogy az egyház olyan, mint a test. Nagyon hangsúlyozom. A testem, az csak akkor él, akkor működik, ha minden egyes sejtje él. Ha úgy tetszik, ha minden egyes sejtje megváltott, és akkor kötődik a másikhoz, és ebből adódik össze az, hogy él a testem. Az egyház is ebből. Az első talán legtöbbnek az, hogy ez a megváltottságom, ez a szeretetem, ahogy Krisztus szeretett minket, a család. És akkor itt van az az első közösség. És a családok összetartozása. De ebben csak az működik, ha itt megváltottak teszik ezt. Igaz, Szent Pál azt mondta, hogyha valakinek pogány házastársa van, férje, felesége, mindegy, el ne hagyja. Ha akar vele, ő így fogalmazta még, hogy a Teremtő Isten háborítása nélkül élni, akkor maradjon vele, mert ő megszenteli a házastársát, de azt jelenti, hogy ő viszi ezt a megszentelséget. Ma azt mondta,

Megváltott hűséggel, hogy hatással voltak a más-más emberekre. A rómaiak azt mondták, hogy nézzétek, hogyan szeretik egymást. A keresztények pedig üldözöttek voltak minden. És ez, hogy ők megváltottként éltek, ez pünkösd után, ugye minden, ez megtöntötte a római birodalmat. Keresztény lett. A karácsony tezé kaptuk ilyen csinadrattás ünnepsekre, egy nagy pogány ünnepet az újjászülető napot. Még keresztelték királtunk, de most nézd, Jupiter rejébe tették, Jézus kész, most már ez, na mindegy, mai napig. A feudalizmus, hát, hogy még nem folytott az egyházat, minden főurak, meg mindennel foglalkoztak, többet vadásztak, mint az egyházat, az elfikelők is. Ki jött ebbe? Egy valaki, aki tiszta hülyének tartottak, egy gazdag kelmekereskedőnek a fia Assisibe azt mondta, hogy nem, Jézus nem így élt, nyakába akasztott egy zsákot, körüljárt, koldult, minden. Hát lehet, hogy nem sok jövőt jósoltott neki senki, de szó szerint élte, megváltottként élte azt az evangéliumot. És sokkal több társa lett a magyar szentjeinknek is, a korábban meg utána valóan Java része, Ferenc és minden. Megváltozott az egyház. A 16. század, ez a nagy egyházszakadás, minden. Én rácsodálkoztam, hogy milyen sok szent volt a 16. században. És ezek úgy megerősítettek a katolikus egyházat, hogy sose volt erősebb talán, mint ebben az utolsó 500 évben. Napjainkban, nem tudom, ki ismer ebből valamit, egyet-kettőt említek, mondjuk, ha azt nézem, hogy egy Chiara Lubich fokolári lelkiség, mit csináltak? Heten nekiálltak az evangéliumot szó szerint élni, szeretett meg, stb. A lehetetlen időben a Tritót agyon bombázták, a második világháború vége, minden. De másokat is, egy Teréz anya, Kalkutai, mit csinál? Még a Nobel-díjat is elismerték neki, és mit csinált? Egyszerűen imádkozott, ő megváltottnak érezte magát, és megpróbálta legelesettebb embereket ott Kalkutába. Akár az utolsó napjaiban is szeretni fölkarolni, emberi körülményekbe helyezni. Nem csinált semmilyen nagy programot, nem csinált semmit, csak ezzel a megváltottságán volt, ezzel megy. A újságíró kérdezte tőle, hogy mi az, hogy minden reggel 2 óra hosszát töltenek ti, mi se elmérkedés, nem tudom, micsoda imádságok, minden, hány ilyen szegényt föl tudna szedni annyi idő alatt. Azt mondta neki, hogyha az reggelenként nem lenne, akkor egyet se. Egyet se. Azért, mert először is neki kellett nagyon benne lenni abban, hogy engem Jézus megváltott, hogy nem olyan egyszerű volt az, mert főszedegette ezeket, ott azért életveszélyben volt minden, stb. És sok energia kellett hozzá, és ez itt végigcsinálta, mert benvált magába vitte azt, hogy megváltott. Na most, tehát kereszténység közösségi vallás, mi összetartozunk, de csak a személy és életében megváltott ember tudja az egyházat élni. Kedves hívek, kedves testvéreim, nem programokat kell csinálni. Nem programok fogják az egyházat megmenteni. Abból rengeteg van. Meg kell élni mindegyikünknek azt, hogy Jézus engem megváltott, mit kell tennem, hol tudok tanúságot tenni, hol tudom el sugározni. Összetettebb ennél, de én úgy gondolom, hogy Ferenc pápa
a színú

0: gesztussal ezt akartál itt. Mindannyian a megváltottságunkkal haladjunk előre. Tehát összegézve a végén mindegyikünknek azt kell megírni, hogy engem személy szerint váltott meg Jézus. Értem adta életét, értem volt hűséges, és számít arra, hogy én ezt befogadom, és újra befogadom, és nap mint nap befogadom, és ez szerint akarok menni. Ezzel akarom az ő országát építeni, bennetek van, köztetek van, azt mondta. És azt nem lehet, hogy ezt én ilyen egyedül lét minden, a remete szerzetesik és az egész egyházért imádkoznak, tehát nem ilyen üveg búra alatt leborítottak, de az egész életüket adják erre, rengetegen imádkoznak értünk, de hogy mi is tudjuk, hogy ezt kell sugároznunk magunk körül. De újra azzal fejezem be, ha az az égő kiégett, akkor nincs világos. Azért, mert ott mert ő nem világos, most mit tudom, mert ez az égő nem világos. Tehát elsősorban nekem kell megváltottnak lenni, hogy Jézust vigyem. A só, amit mondtam, elsősorban a sónak ízesnek kell lenni, sósnak, akkor sózza a környezetét. Ha nem sós, akkor semmi. Ezt, amit Jézus mondott. Tehát a keresztény közösségi, próbáltam mindig tapintatos lenni, de mikor valaki elmondja nekem, hogy hát atya, én nekem semmi bűnöm nincs, én egyedül élek, én senki engem nem érdekel, senkihez nem megyek, semmi, és senki nem jön hozzám, és én nekem semmi bűnöm nincs. Volt már ilyennek mondtam, hogy hol legyen a lépcsőházas háza, akkor, hogy van-e valaki ott a lépcsőházban fiatal, akinek néha vigyázni kellene csemetéjére, stb. Próbáltam már fő, akkor ez veszély. De tudok olyanokat, akik ott laktak, és megfigyelték időse, azt mondja, hogy itt senkivel nem beszél. És csinált egy olyat, hogy karácsony estén óvatosan mindenki bent volt, az egész lépcsőházba, mindenkinek a kilincsire akasztott egy szalócukrot. És mikor kijöttek ki, hát ki kérdezgették egymást, úgyhogy akik sose szóltak egymáshoz, elkezdték egymással beszélni, mert ki akasztott, hogy akasztott, tehát ketté volt. Úgyhogy vannak fantáziák, de ez az összetartozás. Na most, én körülbelül ezt akartam maiba beleszorítani. Érthető volt ez valamennyire? Nem, a világ, ha azt mondjuk világot megváltottak, azt jelenti, hogy sokan vagyunk a világon, akiket megváltott, meg hogy mindenkinek van erre lehetősége. De nem, most se fog rendet csinálni, azt nekünk kell csinálni a világban. De másik vége is van az ilyennek, mert én már tökök kérdeztem, hogy zűrzavarnak látszik nekünk ez a világ, de ha mindenható Isten végtelen jóságával nem tart mindenkit számon, és nem hozza rendbe ezt a nekünk össze-visszas, akkor ki? Akkor mi értelme van ennek? Isten mindenkinek megadja azt, ami neki áll, mindenkinek, amit elért, amit lelkiismerettel, stb. Jó. Mindenkit megváltott, de aki elutasítja, az önmagát zárja ki abból a megváltásból. Mindenkinek van lehetősége. Bár ez úgy nem szabadna senkire rámondani, gonoszokra se, hogy ez nem fogadta el. Az itt az egyház, még a rablógyilkosoknál is, ahol lehetősége van, az akasztásnál is oda tartja a feszületét, hogy még mindig elfogadhatod. Jó, én a múltkor mondtam, azt hiszem bűnről beszéltünk, az egyház senkiről sem mondja ki, hogy elkárhozott. Szenté avat valakiket, az azt jelenti, hogy ez így élni jó, és ez üdvözült, stb. nem tudjuk, hogy kiben mi zajlik le akkor, amikor minden ilyen súlyos betegnek világos, amikor szembesül azzal, hogy ennyi. Hogy kiben mi zajlik le. Sok-sok-sok ilyen tapasztalatom van. Köszönöm a türelmüket!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 22 óra.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemé, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy, fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisztelettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szánj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangéliumok.

0: Krisztusban szeretett ünneplő testvérek, azt mondja Jézus, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Vajon mire gondol Jézus? Mitől lehetünk mi fáradtak, és milyen terhek alatt görnyedünk? Hát nem kell sokat gondolkoznunk, elsősorban ott vannak az élet terhei. Ugye már nem a paradicsomban élünk, a bűnbeesés óta sok minden elromlott, bejött a világba a bűn következményeként a betegség, a gyengeség, a szeretetlenség, és sok minden más rossz. Ez a világ már nagyon nem olyan, mint amilyennek a Jóisten megalkotta, a bűn mindent elrontott. És ezért az élet is sokszor nehéz. Fáradtak vagyunk, az élet terhei alatt görnyedünk, küzdünk egészségi problémákkal, kapcsolati problémákkal a családon belül, vagy azon kívül. Küzdünk anyagi problémákkal is, és nem kell soroljam, mert azt hiszem, hogy ezeket mindenki nagyon jól ismeri. És ha már a bűnbeesésről tettem említést, akkor ott volt az a pont, ahol mi beálltunk az Isten helyére. A kísértés lényege ez volt, hogy ne bízzatok meg az Istenben, legyetek ti a saját magatok istenei. Ugye ezt mondta a kísértő, hogy olyanok lesztek, mint az istenek. Hát igen, Ádám és Éva akkor megragadta a lehetőséget, azt gondolta, hát Isten most úgy tűnik, mintha jó lenne, meg gondoskodna rólunk, meg szeretne, de hát ki tudja holnap mi lesz. Biztos, ami biztos. Vegyük mi kézbe az irányítást. Legyünk mi az Isten. Mi majd akkor mindent úgy rendezünk, hogy jó legyen. Na hát így lett az emberből Isten, igazából csak a szándék, meg a döntés történt meg. Persze, hogy egy olyan feladatot vett magára az Isten, az ember, ami meghaladja. És azóta amellett, hogy küzdünk ezzel a fáradtsággal és a terhekkel, amit az élet ró ránk, még magunkra vettünk más fáradtságot és más terheket is, ami azzal jár, hogy mi vagyunk a saját magunk istenei. Mit értek ez alatt? Nem elég, hogy van baj és küzdelem az életben, sok teher, amit tényleg hordoznunk kell, az élet keresztjei, de még azzal is megnehezítjük, azzal a hozzáállással, hogy mindent mi akarunk megoldani. Mindent kontroll alatt akarunk tartani. És hát ez nem nagyon megy. Nem tudunk mindent kontrollálni. Persze, ami rajtunk áll, azt igen. Még más embereket sem tudunk befolyásolni, azért megpróbáljuk, ahogy tőlünk telik, pedig az nem szép. Ugye az Isten azért adott mindenkinek szabad akaratot, mert a szent, ő soha nem lépi át ezt a határt. Isten szentként tiszteletben tartja minden ember szabad akaratát. Mi az egymásét azért nem tartjuk ennyire szentnek, és ennyire tiszteletben, ha lehet, megpróbáljuk befolyásolni egymást. De megpróbálunk kontrollálni mindent is, az események alakulását, a körülményeket, és ez nem nagyon megy. Mert meghalad minket, mi csak egy ember vagyunk, Isten tud mindent kontroll alatt tartani, mi nem, de azért megpróbáljuk. És ez nagyon-nagyon fárasztó. Egyrészt azért, mert nem sikerül, másrészt meghaladja a képességeinket. Ha az ember még ráadásul vallásos is, akkor még azt is megpróbálja, mert azért érzi, hogy hát mégiscsak van egy Isten, aki nem én vagyok, bár megpróbálok az lenni, de nem nagyon sikerül. Jó lenne valahogy lekenyerezni, lekötelezni az Istent, mert mindent nem tudok kontrollálni, valamit csak ő tud irányítani, és ezért megpróbálom lefizetni, valahogy lekenyerezni, valahogy az adósommá tenni. A vallásos ember sokszor ezért imádkozik, ezért jár templomba, ezért végez különböző vallásos cselekedeteket, ezért teszi a jót, hogy valahogy összeszedjen annyi piros pontot Istennél, hogy aztán, amikor baj van, amikor szükségünk van az ő segítségére, akkorára már az adósunk legyen, és akkor, mikor kérünk tőle ezt, vagy azt, akkor ő teljesítse. Észre sem vesszük, hogy gyakorlatilag már Istent is megpróbáljuk kontroll alatt tartani, őt is megpróbáljuk távirányítóval irányítani, hogy tegye azt, amit mi akarunk. Pont azt csináljuk, mint a mi atyánkban Jézus tanított, csak pont fordítva. Mi azt imádkozzuk, nem hivatalosan, csak úgy a lelkünk mélyén, hogy legyen meg az én akaratom. Szóval ez rettenetesen fárasztó és egy hatalmas teher. Megpróbálni mindent irányítani, mindent megoldani, és még Istent is irányítani, befolyásolni, úgy, hogy jó legyen. Na most az ilyen ember, és nem ítélek el senkit, mert ezt nem magunk döntöttük el, hogy ezt így csináljuk. Ez a hajlam velünk született. Már beleszülettünk a bűnbeesés utáni világba, Ádámtól, Évától ezt a hajlamot örököltük. Tehát nem döntöttünk emellett. Így jön, ösztönösen így jön. Ezért nem ítélhetem el sem magamat, sem senki mást, aki így teszi. De van erre megoldás. Mi a megoldás? Hát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Jézus azért jött, mert látta, hogy görnyedünk a hatalmas teher alatt, mert belefáradunk abba, hogy mi vagyunk az Isten, és mi próbálunk mindent megoldani, és csak akkor találunk nyugalomra, hogyha az életünk minden területén minden rendben van. Na hát, valljuk be őszintén, az nagyon ritkán jön össze, hogy minden rendben legyen. Az életünk minden területén, egészség, anyagiak, kapcsolatok, az élet területének minden alakulása, minden rendben legyen. Lehet, hogy van néha ilyen nagyon jó pillanat, de azért az a ritkább, sajnos. És ezért nyugalmat ritkán talál a lelkünk. És Jézus megszánt minket, megsajnált minket, mert nagyon szeret. Azért jött el, hogy ezen változtatni tudjunk. És mivel azon a döntésen bukott el ez az egész dolog, hogy mi vettük át az életünk fölött az irányítást, mi lettünk a saját Istenünk, ezért ő az ellenkezőjével próbál minket visszavezetni az eredeti felálláshoz. Hogy én legyek az ember, és ő legyen az Isten. Ne keverjük a szerepeket. És eljött és magára vállalta a bűneinket, a bűneink következményeit, a bűneink árát, annyira szeretett minket, hogy mindent magára vett, értünk vállalta a szenvedést és a szörnyű kínhalált, mert ennyire szeretett minket, mert meg akarta nekünk adni a lehetőséget, hogy visszatérjünk az eredeti állapotba. Vagy ha nem is az eredetibe, hanem annak egy talán még jobb változatába. Mert visszamenni a paradicsomba nem lehet a bűnbeesés előtre, de a megváltás által talán még egy annál magasabb rendű állapotba is kerülhetünk. Pontosan a megváltásnak köszönhetően. Mit hozott a megváltás? Sokszor azt gondoljuk, hogy a megváltás csak a bűneink bocsánatát jelenti. Azt is. Az nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, amikor elmegyünk és megvalljuk őszintén a bűneinket a gyóntatószékben, és megkönnyebbülve jövünk ki onnan. Ingyen. Nem mondja azt a pap, hogy na hozzá fiam két bikát, azt bemutatjuk áldozatul, és ennyit kell fizessél kárpótlásról. Nem, azt mondja, hogy mondjál el egy miatyánkot, vagy add valami jó cselekedetet, elégtételű. Nem azzal fizetünk, valaki más fizetett helyettünk. Jézus Krisztus fizetett. Ő állta a számlát. Nekünk a bűnök bocsánata ingyenes. De a megváltás sokkal többet jelent, mint a bűneink bocsánata. Mert Jézus Krisztus nem csak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadt, és az ő feltámadása által egy új életet ajándékozott nekünk. Ezt az új életet a Szentlélek által kapjuk meg a keresztségben, és amikor eljutunk oda, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy azt be tudjuk fogadni. Erről mindjárt beszélek, hogy mi az az állapot, és hogy kerülünk oda. Tehát Jézus megadja nekünk a Szentlélek által azt a képességet, hogy a magunk helyére kerüljünk, hogy Istenben bízni tudjunk újból, rámerjük bízni magunkat, hagyjuk, hogy ő legyen az Isten, és ő irányítson minket, és mindent. Mi ki tudjuk adni a kezünkből az irányítást, és teljesen rá tudjunk hagyatkozni. és békében tudjunk élni, mert ez a sok teher, ez nem a mi vállunkat nyomja, ha már tényleg rábíztuk magunkat az Istenre. Tehát ezt az képességet is, hogy ne kelljen, ne érezzük ezt a kényszert, hogy én kell mindent irányítsak. Ezt is meg tudja adni nekünk a Szentlélek által. Ez az újjáteremtés. Na most Jézus szívének ünnepén, ugye eszünkbe jutnak ezek a magánkinyilatkoztatásokat, amelyet Alakok Szent Margit kapott annak idején. Hát gyönyörűek ezek az üzenetek, az ember csak úgy beleolvas, így csak átlapozza. Minden oldalról az üzenetek közül a szeretet üzenete jön át. Felfoghatatlan, hatalmas ez a szeretet. Igen, vallásos embernek lenni ezzel az előző hozzáállással, hogy mi akarunk mindent kontrollálni, sokszor még Istent is, azért is fárasztó, mert meg akarjuk érdemelni, és ki akarjuk fizetni az Isten szeretetét, és azt, hogy ne ellenünk legyen, hanem a mi oldalunkra álljon. Ez lehetetlen. Nem tudom lefizetni Istent, és nem tudom megérdemelni azt, hogy szeressen. És nem tudom lefizetni, hogy ne ellenem legyen, hanem velem. Az a jó, hogy ezt nem is kell megtennem, mert ő már eleve szeret engem. Nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert jó vagyok, nem azért, mert nagyon vallásos vagyok, és sokat imádkoztam, sokat jártam templomba, és sok jót tettem, hanem önmagamért szeret, mert az övé vagyok. Az ő képmására lettem megalkotva, és amikor letértem a jó útról, vagy már eleve úgy születtem, hogy talán képtelen is vagyok az ő útján járni, ő akkor sem mondott le rólam, hanem utána jött. Utána jött az elveszett embernek, én utánam is, és megkeresett. Mert én voltam az elveszett bárány. A vállára vett és visszavitt a nyájhoz. Meggyógyított és képessé tett arra, hogy jó báránya legyek, és jó dolgom legyen, és ne én próbáljak gondoskodni magamról. Gondoljunk egy olyan juhra, aki nekem nem kell pásztor, én gondoskodok magamról. Hát, az a szegény juh, nem tudom, meddig fog élni, és hogy fog élni, biztos, hogy nem lesz könnyű élete. Sokkal jobb, ha van egy szerető pásztor, aki gondoskodik a juhról. Igazam van? Hát ezek az üzenetek mind erről szólnak. Jézus vissza akar csalogatni minket ehhez az eredeti felálláshoz, illetve annak a megújított változatához. Az én személyes megtérésem útja is, mert ezt nyugodtan nevezhetjük megtérésnek. Sokszor a fejünkben az van, hogy a megtérés azt jelenti, hogy valaki Isten nélkül él, nem imádkozik, nem jár templomba, nem érdekli semmi, bűnt bűnre halmoz, és akkor egyszer valami történik, és akkor visszatér. És akkor rendes ember lesz, kezd járni templomba, imádkozni, és kezd Isten parancsolatai szerint élni. Igen, ez is egyfajta megtérés, de az igazi megtérés, amit én átéltem és megtapasztaltam, az, amikor megtörténik a gondolat menetemnek a megváltozása. Amikor eldöntöm, hogy nem én akarok az Isten lenni. Nem én akarok irányítani mindent, hanem visszaadom Istennek, ami neki jár. Hogy átadom az irányítást neki, és rábízom teljesen magam. Hagyom, hogy ő legyen az Isten, ő sokkal jobban csinálja ezt, mint én. És ez egyszerűen úgy megy, hogy nem akarom megérdemelni, kifizetni, megvásárolni, hanem egyszerűen csak elfogadom az ő ingyenes ajándékát, a feltételek nélküli szeretetét, és a megváltást, amiben benne van az, hogy tisztára mossa a lelkemet, hogy megbocsátja a bűneimet, és megadja a Szentlélek által a képességet, hogy neki tetsző módon tudjak élni, mert saját képességem erre nincsen, mert megsebzett vagyok, mert én is a bűnbeesés után születtem, és ezt örököltem ős szüleinktől. A Jézus szíve tisztelethez nagyon szorosan kötődik az, ami az életemben történt, és én ezt mondom, hogy a megtérésem útja. Már hát jártam templomba, persze, hogy jártam, voltam első áldozó, voltam bérmálkozó, szerettem a hittanórákat, megjegyeztem a bibliai történeteket, és hát csináltam azt, amit láttam, hogy mások is csinálnak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy abban a kis egyház községben, ahol én felnőttem, Nagyvárad egyik külvárosában, a papon és a két apácán kívül nem láttam embert, aki úgy tényleg teljesen a Jézus követésére szentelte volna magát. Aki tényleg úgy él. És azt hittem, hogy úgy élni csak a papoknak és a szerzeteseknek a hivatása. A többiek csak úgy el vagyunk, úgy legyünk egy kicsit vallásosak, ne legyünk nagyon rossz emberek, néha azért gyónjunk, meg na, szóval valami ilyesmit láttam, ilyen példát. És egy kis füzetecske került a kezembe, a Jézus szíve tiszteletére több ilyen kis füzet is van, és ebben elmagyarázod részletesen, hogy hogy kell felajánlani magunkat, az életünket Jézus szívének. Persze van szó benne az ígéretekről, a Jézus szíve kinyilatkoztatásokról, amit Alakok Szent Margit kapott, és a lényeg az, hogy fel kell ajánljam magamat és mindenemet Jézus szívének. Ott egészen részletesen elmondja, hogy mit kell felajánljak én Jézus szívének. Amikor ott végigolvastam, még ezt is, ezt is, ezt. Na, aztán a végén volt egy olyan, ami teljesen kiakasztott. Még azt is ajánljam fel neki, azokat a szentmiséket, amelyeket halálom után majd az én bűneimért engesztelésre, a lelkem üdvér fel fognak majd ajánlani. Még azt is. Hát én teljesen ki voltam akadva. Hát akkor nekem mi marad? Hát semmi. Hát semmi. Igen. Úgy valahol a lelkem mélyén ebben a felháborodottságon, mert éreztem, hogy hát igazából ezt tényleg így kellene csinálni. Csak mondom, én eddig nem láttam csak papoknál, meg apácáknál, hogy ezt így csinálják. Egyszerű híveknél ezt nem láttam, ezt a teljes odaszánást, ezt a ráhagyatkozást, ezt a teljes önátadást. De a lelkem mélyén éreztem első pillanattól kezdve, hogy ez az igazság, és ezt így kellene csinálni. 3 olyan hét következett, miután ezt elolvastam, hogy birkóztam. Birkóztam az óemberemmel, vagy mondjam így, az óemberem birkózott az Istennel. Mint annak idején Jákob az angyallal. És nem hagytam magam, és teljes erőmet bevetettem, és 3 hét után beadtam a derekam. Nagyon-nagyon nehéz volt. Úgy haldokoltam jóformán. És 3 hét után beadtam a derekam, és elolvastam azt a felajánló imát. Úgy, hogy komolyan is gondoltam, mert ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Tehát nem szeretem az ilyen felszínes dolgokat, amiket csak azért csináljuk, hogy valamit kipipáljunk. Szeretem, ha csinálunk valamit, akkor rendesen. És 3 hétbe telt, hogy ezt rendesen el tudjam végezni, felajánlottam magam. Testvérek, azt a békét, ami akkor utána beköltözött a lelkembe, azt nem lehet elmagyarázni. Ezt mondta Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyáján, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket, és nyugalmat talál lelketek. Amikor már nem én kellett legyek az Isten, nem én kellett megoldjak, és kontroll alatt tartsak minden körülményt és minden helyzetet, nem én kellett megoldjam az életem problémáit, hanem egy olyan valakinek a kezébe tettem, akinek megvan a hatalma hozzá, hogy mindent kontroll alatt tartson, és annyira szeret engem, hogy még az életét sem sajnálta feláldozni, értem. Egy akkora békével töltött el, mert annál jobb kezekbe az életem nem lehet. Az én kezemben nem volt jó helyen az életem. Mert amikor a saját kezemben van az életem, akkor állandóan szétaggódom magam. Aggódásban nagyon jók vagyunk. Sokszor, ha tanácsot kellene kérnünk, és elmegyünk talán egy lelkivezetőhöz, én még nem hallottam, hogy egy gyóntató atya azt mondta volna valakinek, hogy hú, nagyon nehéz helyzetben vagy testvér, akkor naponta 2 óra hosszát aggódjál. És akkor majd egy idő után majd megoldódnak a problémák. De jó lenne, ha segítne az aggódás. Nem segít, testvérek, csak elveszítjük még azt a kicsi békét is, ami bennünk van. Ne féljetek, hányszor mondja Jézus, hányszor olvasok a Szentírásban, ne féljetek. Merjük rábízni magunkat, és mindent, ami nem tőlünk függ, amúgy se. Hiába aggódunk, nem tudjuk kontrollálni az események alakulását. Bízzuk rá arra, akinek erre megvan a hatalma, és nagyon szeret minket, és ő sokkal jobban csinálja ezt. Onnantól kezdődött az én új életem. Hát persze, hogy nem voltam még szent, még most se vagyok az. De valami egészen új dolog elkezdődött akkor az életemben. És akkor persze megcsináltam a nagy kilencedet is, meg mindent, még kívülről tudtam abban az időben a Jézus szíve litániát, minden nap elmondtam. És tényleg szépen kezdte Jézus átformálni az életemet. Most 3 éve szenteltek diakónussá, állandó diakónus vagyok egy a 3 közül, akik itt az egyházmegyénkben ezt megvalósíthattuk, vagy nem is, ki lettünk erre választva. És ma is ezt hatalmas ajándéknak és kiváltságnak élem meg, hogy itt állhatok, és hirdethetem az evangéliumot, és tanúságot tehetek arról, hogy Isten tényleg jó, hogy Jézus tényleg jó, hogy tényleg gondoskodik rólunk, hogy nem kell aggódjunk, és nem kell mindent megpróbáljunk mi kézben tartani, hanem ez a teljes ráhagyatkozás, amit látunk a szűzanyánál, látjuk a szenteknél, ez tényleg meghozza a békét. Vagyis, hogy nem az hozza meg a békét, Jézus adja az ő békéjét, de ezt akkor kapjuk meg, hogyha kiadjuk a kezünkből az irányítást. Jézus szívét ünnepeljük, úgyhogy bizonyára el lesz végezve ma a Jézus szíve litánia, és annak végén van egy felajánló ima. Isten arra hív ma minket, testvérek, hogy ezt az imát úgy végezzük el, hogy komolyan gondoljuk. Hogy ne csak azért, mert azt írja ott az ima könyvben, és akkor ma ez a program. Hanem tényleg tegyük az életünket minden egyes részletével oda az Isten kezébe, mert ott van a lehető legjobb helyen. Engedjük ki az irányítást a kezünkből, bízzuk magunkat az Istenre. Ez lehetséges. Jézus szíve tisztelettel kapcsolatban van egy egészen friss dolog. Franciaország Európa egyik, nem egyik, a legvallástalanabb, legistentelenebb, legelvilágiasodottabb országa. Ezelőtt vagy 20 évvel olvastam egy statisztikát, akkor mindössze 9%-a a francia lakosságnak mondta azt, hogy legalább egyszer egy hónapban elmegy a templomba. Teljesen mindegy, hogy most katolikus vagy kiről beszélek. Hát havonta egyszer csak 9%. Az európai országoknak a legalján, nem is nem ott volt Franciaország, a következő volt Csehország. Kelet-Európában ők viszik a prímet az istentelenségben. A lista élén pedig Málta volt és Lengyelország. Tehát egy olyan országról beszélünk, Franciaországról, ahol hatalmas károkat okozott a francia forradalom, ugye a szabadságnak ez a vágya, nem az igazi szabadság, hanem szabaduljunk meg Istentől, a törvényektől, meg mindentől. A francia nép talán egyik legerkölstelenebb, legzűlöttebb, ők aztán már tényleg mindent kipróbáltak, mert ők felvilágosodtak. Ugye? Nekik már nem kellett az Isten. Mindent kipróbáltak. Mindent, ami borzasztó, igazából még kimondani is. És mi történik ma, testvérek? A francia fiatalok egy komoly csoportja, több ezer fiatal jelentkezett az elmúlt időszakban a katolikus egyházban, hogy kérje a keresztséget. Franciaországban több ezer 20 éves fiatal. És minek köszönhető ez? Megnéztek egy filmet. Megnéztek egy filmet. Az a film címe Sacré-Cœur, vagyis a Szent Szív. Egy dokumentumfilm, gyakorlatilag alakok Szent Margit, ahol kapta ezeket a jelenéseket, látomásokat, üzeneteket, ott kezdték el forgatni, templomban, riportok vannak benne, beszámolók, stb. Tehát nem is egy játékfilm, hanem inkább egy dokumentumfilm. És meginterjúvoltak sok fiatalt, hogy miért? Mi történt, hogy most jött és meg akarnak keresztelkedni? Hát mondom, ott generációk óta már az se szokás, hogy megkereszteltessék a gyermekeiket. Azt mondták, az a szeretet, ami azokból az üzenetekből árad, amit alakok Szent Margit kapott ezelőtt 350 évvel. Az a szeretet, az megérintette a szívemet, és nekem kell az a szeretet. Testvérek, a franciák mindent kipróbáltak már. Mindent. A szabadság jelszava alatt. És mindenben csalódtak. Azt hitték, hogy az Isten nélküli élet, ha tőle szabadulunk meg, az erkölcstelenségtől kezdve mindent kipróbáltak, mert azt gondolták, akkor lesznek boldogok, és csalódtak mindenben. Semmi és senki nem tudja megadni a boldogságot, csak Jézus. És amikor ezt a szeretetet, amit sehol a világon az ember nem kaphat meg, más emberektől pláne nem, mert ingyen, és csak azért, mert a szép szemünkért senki sem szeret minket, feltételek nélküli és végtelen szeretet, és erre vagyunk beprogramozva, erre vagyunk megteremtve, csak ez tudja kielégíteni a lelkünk vágyát, ez a feltételek nélküli végtelen isteni szeretet, ez megkapható Jézusnál. Az ő szívéből árad ez a szeretet. És nem kell kifizetni, nem kell megérdemelni, csak be kell fogadni. És akkor tudom a maga teljességében befogadni ezt a szeretetet és a megváltást, a megtisztulást, ezt az új életet, ha megnyitom a szívem, és kiadom a kezemből az irányítást, rábízom magam, úgymond felajánlom magam Jézus szívének, ezt lehet megtérésnek, az életem átadásának, Jézus szívének felajánlásának nevezni, mindegy, ugyanaz a lényeg. Hogy nem én vagyok a főnök, hanem Isten a főnök. Én csak egy teremtménye vagyok, aki teljes szívemből rábízom az életemet és mindent. Aki ezt megteszi, annak tényleg új élete van, az tényleg megtapasztalja ezt, hogy nyugalmat talál a lelke Jézusban. Testvérek, a francia fiatalok már újra felfedezték Jézust és az ő szívének a szeretetét. Egyébként elkezdték ezelőtt, vagy 3-4 héttel vetíteni Budapesten is már ennek a filmnek a magyar változatát. Nem fordították le, hanem feliratozták. Tehát franciául megy a film, és magyar felirattal. Én még nem láthattam, csak az ajánlást. Jézus szívének csodálatos világa, vagy valami ilyesmi magyar címet adtak neki. Alig várom, hogy megjelenjen majd a film itt is, és meg tudjam nézni. Ti, akik ebben a templomban évről évre tisztelitek és megünneplitek Jézus szívét, titeket arra hív az Isten ma, hogy nyissátok meg a szíveteket, fogadjátok el ingyen az Isten szeretetét. Nem szükséges, hogy lefizessétek, lekenyerezzétek, megvásároljátok vallásos cselekedetekkel, vagy nem tudom, bármivel. Ezt a szeretetet nem lehet kifizetni, vagy megérdemelni, ezt csak befogadni lehet. És azt úgy kell, hogy komolyan végezzük el ezt a felajánló imát, ami majd lesz itt, gondolom, a szentmise végén. Testvérem, én ezt megtettem, nem volt könnyű, a döntést meghozzam. Nagyon nehéz kiadni a kezünkből az irányítást, mert úgy érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva, de annak vagyok kiszolgáltatva, aki maga a végtelen szeretet, és aki engem az életénél is jobban szeretett. Tegyük meg ezt, testvérek, újból, vagy akár életünkben először, és nyugalmat talál lelketek, ahogy Jézus mondja. Segítsen minket a Jóisten, hogy ezt megtegyük és megtapasztaljuk. Amen.
1: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
2: Szép jó estét, kezicsókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit a házigazda nevében és jogám. És engedjék meg, hogy nevetekben, nevükben és önök ti helyettetek is, prof. dr. Rosta István. A Szentmise végén már beharangoztam, azt a képzavart használtam, hogy élvezzük együtt ezt az előadást. Általában az előadások élvezése az mindig valami intellektuális gyönyör számomra. Most a professzor úrnak a magas intellektusából előbukkanó, előtörő bölcsességek, és az a hihetetlen sokszínű, sokrétű és nagyon megalapozott a tudós pontosságával és precizitásával megfogalmazott ismeret anyag, ami átsüt, ami áttűz, az lebilincsel és valóban intellektuális gyönyör. Úgyhogy ne csak élvezzük, hanem gyönyörködjük is együtt ezekben a szavakban, ezekben az előadásokban. És hát itt van alkalmam ismét köszönetet mondani professzor úrnak, hogy közelmúltban Pázmány és a barokk korszakról szóló előadással örvendeztetett meg minket, ma este pedig a Istenben hívő tudósokról, természettudósokról, szám szerint 12-ről lesz szó. Fogadjátok nagy szeretettel. Professzor, kérlek, tartsd meg előadásodat.
3: Főtisztelendő plébános atya, köszönöm a köszöntést, kedves egyházközségi társaim ebből az egyházközségből és a város többi egyházközségéből is, kedves minnyájan, hölgyeim és uraim. Ennek a 8:05-ig tartó előadásnak az első perceiben egy együtt gondolkodásra hívom meg önöket. Gondoljuk csak meg együtt azt, hogy költők, és szép írók esetében mennyire gyakori, és jó ez így, hogy gyakori, az, hogy az istenes verseik külön gyűjteményes kötetben is megjelennek. Mondok néhány példát. Babits Mihály Isten gyertyája címmel jelentetett meg egy kötetet az istenes verseiből. Aztán Gárdonyi Géza, Útrakészülés, istenes versek. Ezt is, az előbbit is a Szent István Társulat adta ki. De József Attilának is van egy kötete, aminek az a címe, hogy Fogadj fiadnak, és ebben is a költő istenes versei vannak. De vajon tudnánk-e mondani egy olyan kötetet, ahol természettudósnak az Isten hittel kapcsolatos gondolatai vannak? Én azt hiszem, hogy kapásból nehezen tudnánk ilyet mondani, pedig az az igazság, hogy a természettudósokat a költőknél, szépíróknál nem kevesebb mértékben szintén érdeklik az Isten hittel, az Isten kapcsolattal összefüggő kérdések, de ezek valahogy gyűjteményes kötetekben nem nagyon szoktak megjelenni. Ez a mostani előadás, akárha írásban is megjelenne, természetesen nem pótolja azt a hiányt, hogy természettudósok istenes gondolatai nem jelennek meg írásban, vagy csak nagyon ritkán, de arra minden esetre jó, hogy rá irányítja a figyelmet arra, hogy bizony a természettudósok között is nagyon sok istenhívő, vallásos ember van, akik a gondolataikat szétszórtan ugyan, nem egybegyűjtve, különböző írásokban, de mégiscsak meg-meg jelentetik. Ezeket érdemes összegyűjteni, és egy ilyen gyűjteményről szól ez a mostani előadás is. Ennek az előadásnak van egy rövidebb címe, ez látható a plakátokon, ami úgy szól, hogy Istenben hívő természettudósok, vagy Istenben hívő világhírű természettudósok, és van egy hosszabb címe is. Néhány dokumentumban megjelent a hosszabb cím is, és a hosszabb cím pedig így hangzik, mégis hisznek. Válogatás Istenben hívő természettudósok gondolataiból. Ennek a hosszabb címnek az első két szava az, hogy mégis hisznek, idézőjelek között van. Azért van idézőjelek között, mert ez a két szó, hogy mégis hisznek, Jézustól van, a Bibliában olvashatjuk, János evangéliumában a 20-29-nél. A hozzá kapcsolódó történet mindannyiunk számára ismert, de talán azért nem felesleges feleleveníteni. A kereszthalált követő feltámadás után Jézus megjelent a tanítványoknak, az apostoloknak, és egy alkalommal Tamás nem volt ott a tanítványok között. És amikor az ott lévő tanítványok Jézus megjelenése után elmesélték Tamásnak azt, hogy láttuk az Urat, Tamás azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Csak akkor hiszi el, ha a kezein és a lábain látja a szegek nyomát, és az ujjával megérintheti az oldalán lévő sebet. Amíg ezt ő nem tudja megtenni, addig nem hiszi el. Ezt követően Jézus újra megjelent a tanítványoknak egy olyan alkalommal, amikor Tamás is ott volt. És Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, jöjj ide, nézd a kezemen, a lábomon a szegek nyomát, érintsd meg a sebet az oldalamon, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Tamás leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. És Jézus akkor befejezésül a történetet befejezéseképpen ezt mondta Tamásnak. Tamás, hittél, mert láttál. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek.

még azzal sem elégszik meg, hogy nézi a szegák nyomát, és nézi Jézus oldalán lévő sebet, hanem még az ujját is oda dugja Jézus oldalához, az oldalán lévő sebbe. Naturalista kép ez Caravaggiótól. A jobboldali kép Iványi Grünwald Bélától van, aki 1867-ben született, és 1940-ben halt meg, tehát 19.-20. századi festő. És a kép címe szintén az, a hitetlen Tamás. A következő két képen bal oldalt egy novgorodi ikon látható a 15. századból, Tamás kételkedése címmel, a 15. század végéről. Végül a negyedik kép 1634-ből való, a művész Rembrandt, és a kép címe Tamás kételkedése. Ezek a képek már kevésbé naturálisak, mint Caravaggioé. Miért is ide való ez a négy festmény? És miért ide való ez a két szó, hogy mégis hisznek? Mert hogyan dolgozik egy természettudós? Megfigyeli a valóságot érzékszerveivel, és a tapasztaltakat rögzíti. Ha érzékszerveivel nem tudja megfigyelni a valóságot, akkor megfigyeli műszereivel, készülékeivel. És amit tapasztal, azt rögzíti. Amit vagy a műszerei által, vagy a saját érzékszervei által tapasztal, azt elhiszi, amit nem, azt nem hiszi. Így dolgozik a természettudós. De gondoljuk csak meg, a természettudósok között nagyon sok hívő ember van, pedig Jézust sem látják. Persze, a természettudós is, mi is, hívő emberek, látjuk Jézust, ahogy mondani szokták, lelki szemeinkkel. Gondolati síkon, érzelmi síkon, lelki síkon, látjuk az oltári szentségben, látjuk a szentostyában, de olyan értelemben, ahogyan a feltámadás után a megjelenésnél az apostolok látták, ilyen értelemben nem látjuk Jézust. Nem tudjuk megfogni a kezét, nem tudjuk megérinteni a vállát, tehát földi értelemben nem látjuk. Lelki szemeinkkel, ahogyan szoktuk mondani, látjuk. És a természettudósok is így vannak. A természetben is látjuk Jézust, de ez is egy közvetett látás, hogy úgy mondjam, itt is lelki szemeinkkel látjuk. Van Vas Albertnek egy gyönyörű verse, aminek az a címe, hogy látható az Isten. Vas Albert 1908-ban született, magas életkort ért meg, 90 éves korában 1998-ban halt meg. És a rövid versének néhány szava így hangzik. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, korban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátására vak, és szem elé a fénykor látja nőt, az csak olyankor látja őt, amikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámi világos éjszakákon. Vas Albert versében sem az van, hogy úgy látható az Isten, ahogyan az apostolok látták. Sem ő, sem mi hívők,
sem a természettudósok nem olyan értelemben látjuk.

Vagyis mindannyiunkra igaz az, amit Jézus mondott, boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A következőkben, hát ilyen boldog természettudósokról szeretnék beszélni, akik olyan értelemben, mint az apostolok, nem látják Jézust, lelki szemeikkel igen, és mégis hisznek. Ezért van ez a két szó a hosszabb cím előtt, hogy mégis hisznek. A következő képen 12 természettudós látható, 4 sorban, és minden sorban 3 természettudós. Vannak köztük magyarok és nem magyarok. Van köztük Nobel-díjas és nem Nobel-díjas. Van köztük olyan, aki ma is élő kortársunk, és van olyan, aki már régen meghalt. A 12 természettudósnál rövid életrajzi adatokat mondok majd, és utána pedig egy-egy részletet az Isten hittel, a vallással kapcsolatos felfogásukból. De ha ezt mind a 12-nél így tenném meg, akkor az azért egy 2,5-3 órás előadás lenne. Tehát lesznek olyan tudósok, akikről egy kicsit részletesebben beszélek, másokról csak egy-két mondatot az életrajzukról, és befejezem azzal, hogy istenhívő vallásos tudós volt, vagy istenhívő vallásos tudós ma is. Mégis, ha rövid is az idő, 12 tudóst választottam ki, és ez nem véletlen, ez áthallás a 12 apostoltól, mert a Bibliában a legtöbb helyen azért 12 apostolról van szó, nem mindig. Van, amikor kevesebbről. Említettem Jézus megjelenését, ahol egyszer Tamás éppen nem volt ott. De nagy általánosságban mondhatjuk, hogy 12 apostolról beszélhetünk. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Keresztút, aminek a negyedik stációjában az szerepel, hogy véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol. Ő is 12 apostolról beszél, itt pedig a 12 természettudós. A felső sorban bal oldalon Baj Zoltánt látjuk. A református családból származó nagy természettudóst, édesapja református lelkész volt. Gyulaváriban született 1900-ban, és 1992-ben Amerikában hunyt el, de úgy rendelkezett, hogy a Hanvait hozzák haza Magyarországra. Hanvai ma a családi sírboltban, Gyulaváriban, Gyula közelében nyugszanak. 1947-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokban, telepedett le, és a George Washington Egyetem fizika professzora lett. A háború alatt itt Magyarországon a radarok fejlesztésén dolgozott, mert a felismerő rendszereket tökéletesebbé akarták tenni. Véget ért a háború, a radarra már nem volt olyan nagy szükség, vagy nem olyan értelemben. Akkor a műegyetemen, ahol ő volt az atomfizika első professzora, összehívta a munkatársait, és azt mondta, hogy most pedig meg fogjuk radarozni a Holdat. És egy olyan rendszert dolgoztak ki,
aminél a Holdra elküldött radarjeleket és azoknak a visszaverődését fel lehetett fogni és észlelni lehetett. 1946. február 6-án tették ezt közzé, és akkor derült ki, hogy 3 héttel korábban az Amerikai Egyesült Államokban egy ugyanilyen sikeres kísérletet végrehajtottak. De a tudománytörténészek már nagyon régen bebizonyították, hogy sem az amerikaiak nem tudtak a magyar kísérletről, sem a magyarok nem tudtak az amerikai kísérletről, egymástól teljesen függetlenek voltak. Ezért ma a tudománytörténetnek az az álláspontja, hogy mind a kettő kísérlet, a holdradar kísérlet, az amerikai is és a magyar is, vagy a magyar is és az amerikai is, világ elsőnek számít. Ezért megfogalmazhatjuk, hogy az űrkutatás Magyarországról, illetve Amerikából, vagy Amerikából, illetve Magyarországról indult el 1946. januárjában és februárjában. De a méterrendszer kidolgozásában is Bajs Zoltánnak igen komoly eredményei vannak, és a műegyetemen ő hozta létre, még a háború előtt, az első atomfizika tanszéket. Nos, Bajs Zoltán az egyik írásában a következőket írja. Tegyük fel azt a kérdést, cum grano salis, írja, hogy mi a világ lényege. Szerette ezt a 3 latin szót használni Bajs Zoltán, hogy cum grano salis, ami Pliniustól való a Krisztus utáni első században, és szó szerint azt jelenti, hogy egy csipetnyi sóval. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy józan ésszel, mértéktartással, józanul. Tehát tegyük fel józanul, józan ésszel, mértéktartással azt a kérdést, hogy mi a világ lényege. És Bajs Zoltán így válaszol rá: miután elvetjük azt, hogy az anyag, a világnak a lényege a törvényeiben van. Nem arról van szó, írja Bajs Zoltán, hogy előbb volt az anyag, aztán a tér, az idő, és a törvényeket valaki erre ráaplikálta. Előbb voltak a természettörvények, és az anyag is, a tér is, az idő is. A természet törvényeknek következményei, és nem előtte járói. És egy szép hasonlattal folytatja, akár bibliai idézetet is mondhatnék rá. Írja Bajs Zoltán: kezdetben volt az ige. Az a miénk felett magasan álló értelem, ami a természet törvényeiben megnyilvánul, és aminek a parányait igyekszünk ellesni, nos, az a világ lényege. A kép megnyugtató, írja Bajs Zoltán, mert eredményei vagyunk a végtelenségnek, a végtelen isteni bölcsességnek, és befejezi úgy ezt az okfejtést: nincs okunk csüggedni. Bajs Zoltán mellett, az elsősorban középen van Berényi Dénes. Berényi Dénes 1928-ban született, és nem olyan nagyon régen, 5 évvel ezelőtt, 2012-ben hunyt el. Atomfizikus volt, az atomi ütközések fizikájával és magspektroszkópiával foglalkozott. A rendszerváltozás után, mert előtte nem lehetett, ő lett a Debreceni Atommag Kutató Intézet igazgatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke is volt, és a londoni székhelyű Európai Tudományos Akadémiának tagja volt. Berényi Dénes munkássága nagyrészt Debrecenhez kötődik. Berényi Dénes istenhívő, vallásos ember volt. A felső sorban jobb oldalt
Brassai Sámuel. Még a 18. században, 1797-ben született, magas életkort ért meg, mert 100 éves korában, 1897-ben hunyt el, az 1872-ben alapított, újra alapított Kolozsvári Egyetemnek, ő volt 12 éven át a matematika professzora, de egészen elképesztő, hogy egyetemi szinten Kolozsváron mit tanított. Tanította a matematikát, tanította a természetismeretet, a botanikát, tanított történelmet és tanította a földrajzot, tanított filozófiát és nyelvfilozófiát, és tanított szanszkrit nyelvet. Nyilván kiváló képességű volt, és nem csak azért tudott ennyi ismeretet összeszedni, mert magas kort ért meg. Brassai Sámuelt szokták hívni az utolsó erdélyi polihisztornak is, mert egymástól rendkívül távol eső tudományterületeken volt otthon. Brassai Sámuel istenhívő, vallásos ember volt. A második sorban, bal oldalon láthatjuk Csókai Andrást. Csókai András az idegsebész, egy riport éppen tegnap volt vele a televízióban, a Zekó TV csatornán. Idegsebész, az agyi, vaszkuláris, érsebészeti, műtéti eljárások közül nagyon sok korszerű eljárást kidolgozott, mikrosebészi eljárások kimunkálásával foglalkozik, és ha jól emlékszem, amikor síbalesete volt Schumachernek, akkor ő volt az, aki felajánlotta, hogy Ausztriába kiutazik, és műtéti tudásával segít a sérülten. Agyi és gerinc sérülések akut műtéti eljárásaiban nagy-nagy sikereket ér el, ma is 1956-ban született. 4 évvel ezelőtt Csókai Andrástól kaptam egy elektronikus levelet. Nyilván nem csak nekem küldte meg, hanem másoknak is. Ebben az elektronikus levélben visszaemlékezik budapesti egyetemi éveire, Szent Ágotai János anatómus professzor előadásaira. Szent Ágotai János 1963-ban került a Pécsi Orvos Egyetemről Budapestre, és lett Budapesten az anatómia vezetője. Csókai írja az elektronikus levelében, hogy egy alkalommal anatómia előadáson Szent Ágotai azt mondta, hogy az emberi agy egy végrehajtó szerv, egy kivitelező szerv, még akkor is, ha igen magas fokon differenciált. Olyan az emberi agy, mint az autóban a kormánykerék. Persze, a kormánykerék állásától függ az, hogy merre megy az autó, de a kormánykerék mögött ott van az ember. Az agyműködés mögött pedig ott van a lélek. Hát az 1960-as években ilyet egyetemi katedráról hirdetni bizony nem volt mindennapi és teljesen veszélytelen dolog. A ravasz orvostanhallgatók át is mentek Budapesten a bölcsészkarra, megkeresték Lukács György marxista esztéta professzort, és elmondták neki azt, hogy mit mondott Szent Ágotai az anatómia előadásában. Lukács György végighallgatta a hallgatókat, és a végén azt mondta, Szent Ágotainak igaza van. De ezt nem mondják el sehol se, mert ellenkezik a materialista nézetekkel. Így szól a legenda, írta ebben az elektronikus levélben Csókai András.
Hát azért, ha ebbe belegondolunk, ez egy kicsit tragikus. Abból a szempontból, hogy valaki olyat hirdet a katedráról, amit igazán ő maga sem gondol, de nem nagyon lepődhetünk meg rajta, ha elolvassuk a Magyar Idők ez évi április 13-i számában, a 10. oldalon Kovács Kálmán Árpádnak a cikkét Lukácsról. Magyar Idők 2017. április 13. 10. oldal, Kovács Kálmán Árpád, Lukács Györgyről. A szerző azt írja Lukácsról, hogy nem csak azt lehet mondani, hogy a nézetei között ellentmondások vannak, hanem ő maga az ellentmondás. Ő az önmagát folyamatosan megtagadó ember, műveiből mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Írják róla ebben a cikkben. Végül Csókai a levelét a következővel zárja. Az, hogy mi nem valamik vagyunk, hanem valakik vagyunk, az nem csak az agyunktól függ. Hát akkor még mitől? És Csókai így válaszol rá, erre a kérdésre egy ember tudott igaz választ adni, a megfeszített és feltámadt Krisztus. Az már, hogy hiszünk-e neki, vagy nem hiszünk, szabad akaratunktól függ. De ha nem hiszünk, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk gyártotta jégen. Fejezte be Csókai András ezt az elektronikus levelet. A második sorban középen Freund Tamás, a neurobiológus látható, aki 1959-ben született, egy ideig a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt, alelnöke volt a Nemzetközi Idegtudományi Társaságnak, tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, és 2000-ben ő, Freund Tamás lett a rendszerváltoztatás után újjáalakított Bolyai díjnak az első kitüntetettje. Freund Tamás, istenhívő, vallásos ember. A második sorban jobb szélen Galileo Galilei látható, aki 1564-ben született és 1642-ben halt meg. Orvosi tanulmányokkal kezdte, és matematikával, fizikával, természettudományokkal folytatta, és ma Galileo Galileit csillagászként, matematikusként, fizikusként tartja számon a tudománytörténet. 1638-ban még könyve jelent meg Hollandiában, és Galilei istenhívő, vallásos ember volt. Még akkor is, hogyha voltak vitái az egyházzal, de ezeket a vitákat a 18. század vége után, a francia forradalom után, a 19. és a 20. században meglehetősen eltúlozták. Nem voltak ezek olyan nagyon nagy viták, nézetkülönbségek voltak, de ezek ellenére is Galileo Galilei bizonyítottan istenhívő, vallásos ember volt. A harmadik sorban, bal oldalon Hámori József, neurobiológus, aki 1932-ben született. Hámori József egy ideig Pécsett az Anatómia Intézetben dolgozott Szent Ágotai professzor mellett, majd Budapestre került, utána ismét vissza Pécsre, és a Janus Pannonius Tudomány Egyetemnek
régebben volt egy olyan szakasza is a Pécsi Egyetemnek, amikor így hívták, volt Hámori a rektora. Hámori József 1998-tól az első Orbán kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri tárcáját és miniszteri feladatait is ellátta. Hámori József egyik írásában arról szól, hogy Krisztus feltámadását természetesen elsősorban hitbéli, lelki oldalról közelítjük meg. De, írja Hámori, Krisztus feltámadására van evilági, racionális, kézzelfogható bizonyíték is. Ez a kézzelfogható bizonyíték pedig, írja Hámori, az, hogy Jézus kereszthalála után az apostolok félelmükben, mikor összejöttek, még az ajtót is bezárták, reszkedtek félelmükben, mert arra gondoltak, hogy ha a zsidók így cudarul elbántak a mesterrel, akkor vajon milyen sors vár ő rájuk. És ezek a félelmükben reszkető tanítványok és apostolok a Jézussal való találkozás után, a feltámadás után, és nagyon fontos a Szentlélekkel való megerősítés után bátor, ige hirdető apostolok lettek, akik a pünkösdi ünnepen és a pünkösdi ünnep után bátran hirdették az igét, egészen a vértanúságig, a mártír halálig. És Hámori azt fejtegeti, hát az emberi természet olyan, hogyha meg vagyunk győződve egy valós eseményről, még akkor sem olyan nagyon könnyen vállalja a mártír halált az ember. Hát, ha még egy olyan eseményről van szó, ami meg sem történt. Az apostolok magatartásában bekövetkező radikális változás, írja Hámori, nem más, mint Jézus feltámadásának bizonyítéka. Mert csak a valós feltámadás és a Szentlélek adhatott nekik olyan erőt, hogy a félelmükben reszketőkből bátor igehirdetők és vértanúk és mártírok váljanak. A harmadik sorban Werner Heisenberg, a Nobel-díjas német fizikus látható, aki a háború alatt a német atomprogram irányítója volt, egyes tudománytörténészek szerint annyira humánus felfogású ember volt Werner Heisenberg, hogy talán szándékosan is nem vitte sikerre a német atomprogramot. 1932. évi Nobel-díjat kapta 1933-ban, 1901-ben született, és 1976-ban halt meg. Werner Heisenberget egyszer megkérdezte egy riporter arról, hogy miért is lehetett ő annyira sikeres a tudományban. És amit válaszolt Heisenberg, az én szerintem a tudománytörténetnek az egyik leggyönyörűbb metaforája. Mert Heisenberg azt mondta, tudja, azért voltam olyan sikeres a tudományban és a kvantummechanikában, és jutottam el a Nobel-díjig, mert a Jóisten egy alkalommal a dolgozó szobájának az ajtaját résnyire nyitva hagyta. Szerintem, mondja Heisenberg, tudatosan csinálta, de úgy tett, mintha véletlen lett volna. Ezen a résen én beosontam, láttam, hogy ott ül az íróasztalánál és dolgozik, mögé mentem, lábujjhegyre emelkedtem, és a válla fölött belenéztem a papírjaiba. Ezt is biztos tudta, de úgy csinált,
mintha nem vette volna észre. Nos, ezért voltam olyan sikeres a tudományban, mert a jóisten megengedte, hogy puskázzak a papírjaiból. Egy másik helyen Heisenberg a tudományt egy pohár vízhez hasonlította. És azt mondta, hogy a tudomány ez a pohár víz. Ha valaki ebből egy-két kortyot iszik, könnyen ateistává válhat. De ha az egész pohár vizet kiissza, a pohár fenekén megtalálja az Istent. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy a bizonyos értelemben vett félműveltség magában hordozza az ateizmus veszélyeit. De ha valaki egy teljesebb műveltségre, egy teljesebb tudományra törekszik, az, ezt már Vizi Szilveszter mondta, akiről majd később szó lesz, belebotlik az Isten hitbe. Heisenberg mellett a harmadik sorban a jobb szélen Koch Sándor látható, aki 1925-ben született, és 2009-ben halt meg. Orvos volt, virológus volt, és ő neki köszönhető, hogy Magyarországon az 50-es, 60-as években nagy mennyiségben sikerült előállítani a Salk és a Szabin vakcinát. Koch Sándor tehát Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is a gyermekbénulás járványa elleni küzdelemnek egyik kimagasló személyisége volt. Koch Sándor Isten hívő, vallásos ember volt. Végül a negyedik sor. A negyedik sorban bal oldalon Lenhossék Mihály látható, aki 1863-ban született, és 1937-ben halt meg. Ennek a Lenhossék Mihálynak úgy is szerepel a szakirodalomban, hogy Lenhossék Mihály II. Az édesapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék József, a nagyapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék Mihály I., aki 1773-ban született, és 1840-ben halt meg, és gróf Széchenyi Istvánnak volt a házi orvosa. No, a három Lenhossék közül ő, az unoka, már a harmadik orvosprofesszor, aki anatómus, az idegrendszer anatómiájával foglalkozott, a neurontannak egyik fejlesztője, hirdetője volt, aminek a lényege az ő olvasatában, hogy az idegrendszer hálózata egymástól különböző neuronok, idegsejtek egymás utánjából áll, de ezek egymással morfológiailag is és funkcionálisan is kölcsönös kapcsolatban vannak. 1906-ban, amikor az orvosi Nobel-díjat a spanyol Ramón y Cajal és az olasz Camillo Golgi kapta, akkor a tudományos körök felvetették azt, hogy Lenhossék Mihályt is részesíteni kellett volna a Nobel-díjban. Utána már nem nagyon vetődött fel a neve, de 1906-ban komoly esélye volt a Nobel-díjra, amit végül is fájdalmuk nem nyert el. 1937-ig haláláig a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke is volt, Lenhossék Mihály. Budapesten, az Anatómiai Intézetben, az Üllői út, Tűzoltó utca épületében, az Anatómiai Intézetben három emléktábla van egymás mellett. Lenhossék Mihályé, Kis Ferencé és Szent Ágotai Jánosé. Kis Ferenc és Szent Ágotai János neve nagyon ismerős. Az 1960-as években
megjelent háromkötetes kis szentágotai féle anatómiai atlasznak a szerzői. Három emléktábla, néhány szavas szöveggel mindegyik emléktábla el van látva, és az első emléktáblán, a Lenhossék emléktáblán a következő szavak olvashatók. Meglepő, a rendszerváltoztatás előtt is ott volt ez a tábla. A következő szöveggel. Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőjére, és egy megfoghatatlan felsőbbrendű erő létezését nem zárja ki, ellenkezőleg tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít bennünket. Ez a szép mondat idézőjelek között van az emléktáblán, mert ez a mondat Lenhossék Mihálytól való. És amikor Lenhossék Mihály 1937-ben januárjában meghalt, zárójelben mondom, ő egyébként nagybátyja volt Szent Györgyi Albertnek, mert Szent Györgyi Albert édesanyja volt Lenhossék Mihály nőtestvére, Lenhossék Józsefina, amikor 1937. januárjában meghalt, akkor az Orvosi Heti Lap 1937. évi januári számában Kis Ferenc anatómus professzor írta a nekrológot. És a nekrológot Kis Ferenc a következő szavakkal zárta: a három Lenhossék és a hozzájuk hasonlók az isteni gondviselés adományai voltak nemzetünk számára. Az utolsó sorban középen Lenhossék mellett látható Simonyi Károly, aki 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Nem arcképről készített fénykép, hanem a Műegyetem egyik emléktáblájáról. Simonyi tábrázolja mögötte a tábla, ahová éppen a fizika alapegyenleteit, a Maxwell egyenleteket írja föl. Simonyinak nem csak az előadásait volt alkalmam hallgatni, hanem többször beszélgethettem is vele, és egy alkalommal azt mondta: István, tudod, hogy mi a világon a legnagyobb kincs? És amikor kérdően néztem rá, akkor azt mondta: a világon a legnagyobb kincs a cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünk, vagyis a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünket, a nyugodt, tiszta lelkiismeretet az Isten hit, a vallás megadhatja neki.

az ő szakmaiságához még azt is érdemes hozzátenni, hogy az első atomfizikai gyorsító berendezést akkor Sopronban ő építette fel gépészmérnöki és jogtudományi végzettség birtokában lett fizikus és atomfizikus. A negyedik sorban jobboldalt Vizi Szilveszter, Vizi L. Szilveszter, a világhírű agykutató, aki 1936-ban született, ő is neurobiológiával, agykutatással foglalkozik. A központi és perifériális idegrendszernek a kutatója egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki feladatait is ellátta, és egy ideig ő volt Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. Vizi Szilveszter istenhívő, vallásos ember volt. És ezzel a 12 tudós felsorolásának a végére értünk. Szent Györgyi Albert nem szerepel a képen, de azért kihagyni nyilvánvalóan nem lehet őt, ezért Szent Györgyi Albert szavaival fejezem be. Szent Györgyi Albert nem csak kiváló tudós volt, 1937-ben kapta a Nobel-díjat, kiváló sportember is volt, értett a zenéhez, szerette a szép irodalmat, szóval egy nagyon sokszínű egyéniség volt, és Szent Györgyi Albertról is elmondhatjuk, hogy istenhívő, vallásos személyiség volt. Időskorában írt egy verset is, a címe az, hogy Salmus Humanus, a humanizmus hittana, és ennek a humanizmus hittana című versének az egyik szakaszát idézem, ami akár lehetne az istenhívő természettudósok himnusza is. Szent Györgyi szavai így hangzanak: Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megismerjük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Szent Györgyi szavai annyira szépek, hogy ezek után mást már nem is érdemes mondani, csak annyit Szent Györgyi Albert óhajához, hogy úgy legyen, és köszönöm szíves figyelmüket, csak úgy, mint a vetítési munkát is.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez: őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez: együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándékot jelent számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
1: Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
0: Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösséget fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli jókhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
1: Sono discepoli fatti apostoli.
0: Közöttük van Simon, másik nevén Péter az első, és közöttük van Karióti Júdás is az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait: közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezés a új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
1: Perché mandi operai nella sua messe.
0: Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív minket.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritu Sancto.
0: Leó pápa köszöntései az Úrangyala erimádkozása után. A Szent Atya hálával emlékezett vissza pénteken véget ért spanyolországi apostoli útjára, felidézve a napokban az oltár dicsőségére emelt vértanok példáját, valamint imáiról biztosította a földrengés által sújtott Fülöp szigetek lakosságát. Az Úrangyala erimádkozása után Leó pápa mindenek előtt háláját fejezte ki az Úrnak spanyolországi apostoli látogatásáért. Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásba részesítették, és különösen hálájára biztosította ő felségét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
1: Que Dios bendiga siempre a España.
0: Isten áldja Spanyolországot, mondta köszönete végén spanyolul a Szent Atya. Leó pápa ezután emlékeztetett a néhány új boldogra, Václav Bola és Jan Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szalézi papokra, Jan Schwierce és 8 társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt
1: de la loro fedeltà a Cristo.
0: A totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grossoban, Brazíliában boldogá avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szent Atya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szent Atya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözölve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság tagjait. Kifejezte azt a reményét, hogy elmélkedéseik hozzájárulnak a közösség növekedéséhez. Ugyancsak angolul köszöntötte az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, különösen a New Jersey híveket, a floridai Miami Carrolltoni Szent Szív iskola tanulóit. Az olasz csoportok közül kiemelte a Mária otthona közösség tagjait, akiket Ferenc pápa a szeplőterem fogantatás gyermekeinek nevezett.
1: E augura tutti una buona domenica!
0: Majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott az őt lelkesen ünneplő nemzetközi hívő seregtől. Leó pápa az európai Szír Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szent Atya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
1: Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
0: Kezdte beszédét a Szent

0: apostol utódjával, mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével. Trivandrum első szír Malankár metropolita érsek, Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által szent élek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leópápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivániusz atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezzék. Ezért az egyházuk kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
1: in this way, the gospel spreads.
0: Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A szír Malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Náruban, egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk szír Malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetesnővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém Hadi és Aranyszájú Szent János Guárguáni hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházok, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos szír Malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a szír Malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai szír Malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a szír Malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a keleti egyházok dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír Malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
1: so that future generations of Sri Malankara faithful,
0: az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén, ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a szír Malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke

0: királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védőszentjük, különösen a tiszteletre méltó Már Ivánios járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez, a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i zsidó felhívás szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek! Shalom! Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópia eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
1: for instance, those living in poverty,
0: az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik. Összhangban az egyház elkötelezettségével, az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta a szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Sinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erőltette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremtve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutasít minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexit tékezeti apostoli buzdítás írja: a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények, a peremre szorítottak és a védtelenek szolgálata a szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járjon hozzá békéhez. A Szent Atya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hallani a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egyisten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.
3: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres

0: támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat,
1: és azokat is, amelyeket a

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden, ó pap.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben Jézus szívéről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, hisz hamarosan Jézus szíve ünnepe van pénteken. Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet 29-es versében: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Amikor Jézus szívéről elmélkedünk, akkor nem egy testrészre gondolunk, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az emberek iránt. Jézus szíve maga az isteni szeretetnek a jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzánk, és a kereszten teljesen odaadta önmagát. A világ tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúkkal, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja nekünk az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Az egyház mindig úgy látta ezt, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt. Egy este észrevette, hogy egy hiányzik. Már sötétedett, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt, órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel vitte haza. Valaki megkérdezte tőle: miért kockáztattad az életed egyetlen bárányért? A pásztor így válaszolt: mert az az egy is az enyém volt. Így szeret minket Jézus szíve. Nem tömegként lát bennünket, nevünkön szólít. Minden ember fontos számára. Ha eltévedünk, utánunk jön, ha elesünk, felemel, ha bűnbe esünk, megbocsát. A 17. században a lakok Szent Margit Mária látomásokban szemlélte Jézus szívét. Az Úr azt mondta neki: íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy sepit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értük. Micsoda fájdalmas vallomás! Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem mert szeret. A szeretet mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, tud megbocsátani. A második világháború idején egy fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt: gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott: nézze ezt. Ha kétsége támad, nézzen a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. A katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg a kétségbeeséstől. Valóban, Jézus szíve nem múltbeli emlék. Ma is dobog értünk, ma is szeret bennünket.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincsek.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, még nézzük meg, mit tanít nekünk Jézus szívem. Elsősorban tanít szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. A keresztény ember szeretete tettekben mutatkozik meg. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Megbocsátani. A kereszten ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív könnyen megkeményedik. Jézus szíve még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő. Jézus szíve azt mondja, ne félj, veled vagyok. Aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanos csoportban a pap megkérdezte, mit mondanál Jézusnak, ha most találkoznál vele? A gyerekek sokféle választ adtak, azonban az egyik kisfiú így szólt, csak megölelném. A pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tisztelet lényege, engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. A világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban más utat mutat, a szeretet útját, az irgalom útját, az önátadás útját. Ma helyezzük családjainkat, közösségeinket, betegeinket, egész életünket Jézus szívébe. Kérjük, hogy Jézus szelíd és alázatos szíve alakíts szívünket a te szíved szerint. Tudjuk jól, hogy Jézus szíve ünnepe az egyik legmélyebb és leggazdagabb tartalmú ünnepe az egyháznak. Tulajdonképpen nem csupán egy jámborsági formáról van szó, hanem a keresztény hit lényegéről, Isten szeretetéről, amely Krisztusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Amikor Jézus szívét tiszteljük, nem egy elszigetelt szervet tisztelünk, hanem az egész Krisztust, az Isten embert, aki emberi szívével szeretett, szenvedett, örült és sírt. Jézus emberi szíve az isteni szeretet legkézzel foghatóbb kinyilatkoztatása. Jézus szíve az Atya szeretetének a kinyilatkoztatása. A Szentírás egyik legfontosabb kijelentése Isten szeretet. Isten szeretete nem egy elvont fogalom. Az Atya nem csupán beszél szeretetéről, hanem elküldi fiát a világba. Jézus egész élete az Atya szeretetének látható jele. Amikor Jézus a bűnösökkel együtt étkezik, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megsiratja Lázárt, amikor megbocsát a házasságtörő asszonynak, akkor Isten szíve mutatkozik meg. Jézus maga mondja, aki engem lát, látja az Atyát. Ezért Jézus szíve tulajdonképpen az Atya irgalmának ikonja, benne szemléljük, milyen Isten valójában. És ott van ugye a megnyitott oldalnak a misztériuma. Az egyház atyák különös jelentőséget tulajdonítottak Jézus megnyitott oldalának. Ugye Ádám oldalából született Éva, az új Ádám, Krisztus oldalából pedig születik az egyház. A vér az eukarisztiára, a víz a keresztségre utal. A kereszten tehát nem csupán egy ember hal meg, hanem megszületik az új teremtés. A szent atyák szerint a lándzsa nem egyszerűen sebet ejt Krisztuson, hanem feltárja előttünk Isten szívét, mint ha Isten azt mondaná, nézzetek bele szeretete mélységébe. A kereszt ezért nem a vereség jele, hanem a szeretet végső győzelme. Jézus szíve tisztelet szorosan kapcsolódik az oltári szentséghez. A tabernákulumban ugyanaz a Krisztus van jelen, akinek a szíve a kereszten értünk dobogott. Amikor szent áldozáshoz járulunk, nem csupán kegyelmet kapunk, hanem kapcsolatba lépünk Krisztus szeretetének forrásával. A szent mise a megnyitott szív misztériumának jelen valóvá tétele. Minden eukarisztia azt hirdeti, Krisztus szeretete ma is élő valóság. A
mai ember gyakran úgy érzi, hogy teljesítménye alapján ítélik meg. A munkahelyen, a társadalomban, sokszor még önmagával szemben is. Jézus szíve azonban azt hirdeti, hogy Isten szeretete megelőzi minden érdemünket. Ez az evangélium legnagyobb öröme. Nem azért vagyunk szeretve, mert jók vagyunk, hanem azért lehetünk jók, mert szeretve vagyunk. Az irgalmas szeretet átalakítja az embert. Aki megtapasztalja Krisztus szeretetét, maga is irgalmassá válik. És különösen fontos ünnep ez a papok számára, hiszen hagyományosan ezen a napon imádkozunk a papság megszentelődéséért. A pap arra kap meghívást, hogy Krisztus szívének képmása legyen. Ne csupán tanítson Krisztusról, hanem Krisztus szívével szeressen. Ne csupán vezesse a rábízottakat, hanem hordozza őket imádságban. Ne csupán szolgáljon, hanem önmagát is ajándékozza oda. A hívek pedig arra hivatottak, hogy papjaikban Krisztus pásztori szeretetét fedezzék fel. Jézus szíve ünnepén, kedves Mária Rádió hallgatók, nem egy-kegy tárgyat, nem egy képet, nem egy szobrot ünneplünk, a szeretet misztériumát ünnepeljük. Azt a szeretetet, amely rögtől fogva az atyában nél, amely megtestesült a fiúban, és amelyet a Szentlélek áraszt szívünkbe. A megnyitott szív ma is ezt mondja nekünk, lásd, mennyire szeretlek. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy életed legyen és bőségben legyen. Ezért a Jézus szíve tisztelet végső soron nem más, mint belépés Krisztus szeretetének iskolájába, ahol megtanuljuk, hogy az ember igazi nagysága nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Jézus szentséges szíve, benned bízunk. Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Regis Szent Ferenc János, jezsuita áldozópap. Regis Szent Ferenc János 1597-ben született Franciaországban, egy kisnemesi családban, amelynek tagjai többször is szembe kerültek a hugenottákkal, a francia protestánsokkal. Első oktatását szülei otthonában kapta, valószínűleg egy házi tanítótól. 15 éves korában Béziébe küldték, ahol a jezsuiták oktatták, és ott fejezte be tanulmányait is. Szorgalmas és jámbor tanuló volt. 1613-ban csatlakozott egy karitatív társulathoz, és 18 évesen már világosan megfogalmazódott benne hivatása. 1616. decemberében Toulouse-ban belépett a Jézus Társaság noviciátusába. Segítőkészségével és szelídségével már ekkor is kitűnt. 1630. májusában szentelték pappá. 1631. szeptemberében tanárrá nevezték ki a Premiersi kollégium felsőbb osztályaiba. 1632-ben Montpellierbe küldték, ahol ettől kezdve kizárólag a népkörében végzett apostolkodásnak és népmisszióknak szentelte magát. Montpellier kálvinista vidékén élt, de nem vett részt a közvetlen vitákban. Főként egyszerű prédikációkkal, hitoktatással és a szegények szolgálatával foglalkozott. Kiemelkedő sikerű népmissziót tartott 1632 őszén, Somiében, egy protestáns faluban. 1633. november 6-án tette le utolsó fogadalmait. 1634 tavaszán Viviers püspöke kérte, hogy küldjék hozzá Ferencet, mivel a vallásháború következtében különösen nehéz terep volt a pasztoráció számára. Néhány paptársa azonban bepanaszolta őt a püspöknél, mondván, hogy zavarja a plébániák életét. A püspök először hitt nekik, és el akarta távolítani Ferencet. De végül az igazság győzött. Ferenc többször is kinyilvánította vágyát, hogy Kanadába menjen, de soha nem engedték meg neki. 1635-ben hosszabb ideig a Boutier vidékén dolgozott. A következő télen missziót tartott Szent Ágrében. Fáradtságos és veszélyes utakat vállalt, lemondott minden kényelméről és anyagi segítségről. Prédikációkkal és gyóntatásokkal túlterhelve, fáradtsága ellenére gyakran töltötte az éjszaka nagy részét imádságban az oltári szentség előtt. Néha pedig, amikor a templomok zárva voltak, a templomajtók előtt imádkozott. Irgalmas szeretete mindenhol megnyilvánult a szegények és szerencsétlenek iránt. A közvélemény számos csodát tulajdonított neki. A nyári hónapokban Ferenc gyakran Puyban és környékén dolgozott. Hitoktatásai során olykor több ezer ember gyűlt össze, és a város legnagyobb templomát, a Saint-Pierre-la-Monestirt kellett igénybe venni. Messziről jöttek hozzá a gyóntatók, és szinte mindig megtelt a gyóntató széke. Még saját magát sem kímélve törődött a vidék nagyszámú csipkeverő nőivel, akik pártfogójuknak tekintették őt. Emellett látogatta a kórházakat és börtönöket, és otthont épített a nehéz helyzetbe került lányok számára. Azonban ez utóbbi tevékenysége számos problémát is okozott számára, mivel nem csak olyan férfiak fenyegetését vonzotta magára, akik a lányokkal kerestek pénzt, hanem előjárója is megkérdőjelezte tevékenységének értelmét, és akadályokat gördített elé. December 23-án Ferenc La Louvesque falujába indult, hogy missziót tartson. Este eltévedt, és az éjszakát egy nyomorúságos kunyhóban töltötte. Tüdőgyulladást kapott, de így is megtartotta a missziót. December 26-án este összeesett, és 31-én éjfél körül meghalt. Halála után sírja hamarosan zarándokhely lett.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Isten csak egy választást enged nekünk. Mint ahogy Szent Pál mondja az efezusiakhoz írt levelében. Vagy a világosság fiai vagyunk, vagy a sötétségé. Középút nincs, mondta J.P. Mihály.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: Szeretett testvéreim! Az evangéliumokban gyakran látjuk Jézust, amint imádkozik. Feljegyezték róla, hogy éjszakákat töltött imádságban. De a környezete érzi, itt másról van szó, mint egy jámbor fiatalember vallásosságáról. Mert óriási húzó erő működik Jézusban. Pontosabban egy forrás, amely bensejéből tör elő. Egy minden emberi vágyat meghaladó igény az Istennel való együttléte. 12 éves, amikor szavaival megdöbbenti édesanyját és Szent Józsefet, a templomban maradt 3 napig, és mikor megtalál, azt mondja, mit csodálkoztok ezen? Nem tudjátok, és a fordítás nagyon fontos, hogy atyáméiban kell lenni, hogy atyám dolgaiban kell lenni, nem értették. Főleg azt nem értették, hogy valószínűleg azt mondta, hogy abba, apuka dolgaiba kell lenni. Egy német kutató kimutatta, hogy ez abszurdum. Az egész zsidó irodalomban, Jézus korában Istent így nem szólíthatták meg a bizalomnak ezzel a csodálatos szavával. Aztán mégis lement Názáretbe velük, és engedelmeskedett nekik. Nincs két élete. Názáretben is az atya dolgaiban van. Jézusban az Istennel való együttlét és a hétköznapi dolgok nincsenek ketté szakadva. Istennel való kapcsolata, testvérek, nem hasonlít a szenteknek az Isten kapcsolatához. Szó szerint Istenből él. Nem lentről igyekszik fölfelé, hanem mindig fölülről jön lefelé, és ezt érzik. Persze itt a föl meg a le az nem jelent más, mint hogy Istentől jön minden pillanatban. Majd később derül ez ki, ami gyermekként, serdülőként, ifjúként él Názáretben. Elfogadja az emberek szeretetét, de abban a pillanatban érzik, hogy ezt a szeretetet ő alakítja át. Hogy is mondjam? Vizet kér Jákob kutyánál a szamariai asszonytól, adj innom. Kiderül, hogy ez a szeretet egy jelére is szomjazik. És végül azt mondja, ha tudnád, ki kér tőled vizet, te kérnél tőle, és élő vizet adna neked. És nem sokkal később fölkiált a templom udvaron, aki szomjazik szeretetre, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, bensejéből az írás szerint élő vizek folyói fakadnak, és azt írja Szent János, ezt a Szent Lélekről mondta, de azt még nem kapták meg a hívek, mert Jézus még nem halt meg, nem támad fel. Tehát nála nem úgy működik a szeretet, mint nálunk. Mi édesanyánktól, édesapánktól ismertük meg a szeretetet. Jézus is. De ahogy megérinti az emberi szeretet, mindjárt a fölülről való szeretet árad ki belőle. Nincs barátság és nincs szerelem Jézus életében. Ilyen nincs. Egyszer mondja, hogy a barátaim vagytok, de hozzáteszi, nem ti választottatok engem. Abban a pillanatban, hogy megérinti az emberi szeretet, mindjárt belőle árad egy olyan szeretet, ami Istentől való. Igen. Jézus benső élete Istentől való. Imádsága, még ha kér is valamit, az Abbától, az Apukától, Istentől nem alulról indul ki, hanem a vele való kapcsolatba emeli bele a kérést. Tehát nem úgy kér, mint mi Istentől, hanem ő az Istennel együtt van. Amikor Lázár föltámasztja, előtte mit mond? Atyám, most csak azért kérek tőled hangosan, hogy a körülálló nép hallja, de én tudom, hogy mindig meghallgatsz. A kérése nem olyan, hogy én valamit szeretnék, és oda viszem az Istenhez, hanem Jézusnak az emberi akarata, hogy valamit szeretne számunkra például, akkor az beleemeli az Atyával való kapcsolatába. Jézusnak olyan kapcsolata van Istennel, amelybe beleemeli a többi embert, azok üdvösségét, örök sorsát, de minden kérését is. Az utolsó vacsorán nyilvánvaló ez. Ha már elolvasnátok a búcsúbeszéd végét, amikor ott az apostolokat hirtelen elfelejti, megszűnik a világ, és hallhatják, hogy az Atyával beszél. Azzal, aki örökkévaló kapcsolatban van vele. És tulajdonképpen nem tud nagyobbat kérni annál, mint ami benne van. Az Atyával való kapcsolat nyíljon meg az embereknek. Ez a Jézusnak az igazi kérése. Tehát bármit kérünk Jézustól, meghallgatja, de nem biztos, hogy azt adja meg. Lehet, hogy amiért kértük, pontosan azt nem kapjuk meg, hanem megnyitja nekünk az Atyával való kapcsolatot. Igen. Nem tud nagyobbat kérni, mint az, hogy Atyám, nyisd meg nekik ezt a kapcsolatot, amiben veled élek. Négy ilyen imádságba hallgathatunk bele. Mert sokszor leírják, hogy imádkozott, de sose hozzák, hogy mit imádkozott. Az utolsó vacsorán, az olajfák hegyén és a kereszten, de engem most még más valami érdekel. Máténál és Lukácsnál is van egy imádság. A 72 tanítványt elküldi, hogy most ti is hirdessétek Isten országát. Visszajönnek és mondják, Mester, még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Egy csodálva jönnek vissza. Egy ilyen próbaprédikációra küldi őket. És akkor ezt írja az evangelista. Akkor abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent a Szentlélekben. Mit jelent az, amikor egy 30 éves férfi kitörő örömmel, ezekkel a szavakkal, dicsőítelek Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtettem ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked, és most figyeljünk. Mindent átadott nekem az Atya. Senki sem ismeri a fiút, őt, csak az Atya. És hogy ki az Atya, azt se ismeri senki, csak a fiú. Vagy akit a fiúnak ki akarja nyilatkoztatni. Mit mond itt Jézus? Egyetlen vallás alapító, egyetlen filozófus. Az egész vallástörténet minden alakja. Nem ismeri Isten belülről. Csak az, hogy létezik. De milyen? És érdekes, azt mondja, hogy őt se ismeri senki, Mária se. Senki. Csak az Atya. Most nem mondja senki, hogy a szinoptikus evangélium Máté, Márk, Lukács, az a földön járó Jézusnak a története, és János abból egy nagy elméletet csinál. Nem igaz. Itt van Máté és Lukácsnál ez, a jézusi öntudat, hogy ő a fiú. Az egy más cím, hogy az Isten fia, azzal nem nagyon kell most törődni, mert a király is az Isten fia. Az másképp vonatkozik Jézusra. Meg minden zsidó az Isten fia, de ő a fiú, aki tőle jött ki, az énje, a személye, az, aki Mária méhében megtestesült. Azt mondja, Atyám, aki a világ teremtése előtt szerettél engem. Tehát még nincsen a csillagvilág, nincs semmi. Én vagyok. Testvérek, érzitek most, hogy most kezdünk keresztények lenni? Amikor édesanyád úgy erőltette a kis kezedet, karonülőként, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, hogy akkor mindent átadott. De mikor döbbenünk erre rá? A szent életű, óriási apostola Magyarországnak, Ruhászka Ottokár püspök, 50 éves püspök, amikor leírja a naplójába, azt olvassátok, egy csodálatos napló. Ezen a vasárnapon írta le, ó Santissima Trinitas, ó legszentebb háromság, hogy veled nem gondoltam, tipikus proászkai fordulat. Nem volt anyanyelve a magyar, de megtanulta jobban, mint mi. Hát egy püspök nem gondolt abba bele a Szent Háromság? Dehogy nem. És Rómában teológiát végzett. De ezen a vasárnap valahogy leesett a tantusz, hogy ez nem egy vallás a többi között, hanem Isten fölrepítette a szívét, hogy megmutassa az embernek, hogy hárman vannak az egyetlen Istenben. Közösség van, hogy az Isten a szeret öröktől fogva, és hogy a szeretet nem a majmoktól való, nem az anyagtól való. Az ember az ő képmása, de elszakadt tőle, és ezért romlott meg a szeretetünk és az életünk. Igen. Kedves testvéreim, senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú. És akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Szent János evangelista az biztos, hogy ebből a történeti Jézusban felhangzó vallomásból egy elvet csinál. A karácsony harmadik evangéliuma, nagymise. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és mivel zárul le? Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, a Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya keblén van. Az, hogy ő ismeri az Atyát, egyébként az ismeret az mindig egyesít azzal, akit ismerek. Ez létegységet is jelent. Hogy egyetlen örökké valóság van. Egyetlen minden tudás, egyetlen isteni akarat, egyetlen isteni értelem, ha tetszik. De három valaki birtokolja. Én és az Atya egy vagyunk. Ő is küldi a lelket, én is. Csak a Fiú ismeri az Atyát, és akinek ki akarja nyilatkoztatni, és kinek nyilatkoztatja ki? A kicsinyeknek. Kik azok a kicsinyek? A tiszta szívűek. Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják az Isten. És a tiszta szív nem azt jelenti, hogy a hatodik parancsot betartotta, tehát nem szemérmetlen. Az nagyon kicsi terület. Az a tiszta szívű, akinek nincs más Istene, csak az egy Isten. Akinek nincs szétszedve a szíve, csak egy Istene van. Testvérek, soha nem mondjátok, az katolikus ember mondja, hogy imádom az orgona szót, imádom a fiamat. Ez szentségtörés. Egyedül Istent imádom. Ez egy olyan kapcsolat a Teremtőmmel, amit meg nem osztható senkivel. És az a tiszta szívű Jézus tanításából, aki kilépett önmagából, elfelejti önmagát, másokért él. Ilyen Jézus. Ma pedig éppen azt írjuk, hogy bocsánat a szóért. Az egész nyugati kultúra önző dögöket nevel ki. Mindig, hogy én, az a bezárult én, a kényelmem, az én hírnevem, az én ételem, az én. A Szent Háromságban ilyen nincs. A gyönyörűség az, hogy ő kilépni önmagába, ez a keresztény extázis, elragadtatás, ez a tiszta szívű ember. Ilyen a gyermek esetleg tud lenni. Ilyen tud lenni a bűnös, amikor a megtérés pillanatába a tékozló fiú. Ezért mondja Jézus, hogy csak az ilyen szívűek, a kicsinyek tudják megérteni azt, hogy az emberi élet lényege, hogy nem magunknak élünk, hanem másokért elégünk, ahogy Szent Ferenc tanítja. És azt is mondja még ebben az imában, mindent átadott nekem az Atya. Tehát a Máté Lukács evangéliumban ez a felújongás Jézus imádságának, ez az újongása, ki lesz fejtve a János evangéliumban? Ott azt mondja Jézus, mindaz, ami az enyém, a tiéd, Atyám, és ami a tiéd, az enyém. És az Atya, hogy mindent átadott a fiúnak, ez azt jelenti, hogy az emberiséget is. Mert a fiú testesült meg, a fiú lett testvérünk. Tehát az Atya Isten úgy tud minket szeretni, hogy fölvesz a fiú Istennek az istenségébe, ez a keresztség. Mert Isten nem tud szeretni más, csak Istent. De se tud szeretni senkit. Se Isten, se az állatot, csak az embert. Ezért testesült meg a fiú Isten. Hogy Jézusban tudjuk szeretni az Istent, akinek képére vagyunk teremtve. És ezért mondja Szent János a mai evangéliumban, illetve hozza Jézus szavait, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Az Atya adása megfelel annak, amit Jézus mond, hogy odaadom az életemet, értetek, hogy mindvégig szeret. 16. Benedeket befejezésül az emeritus pápát idézem. A szeretet szent háromságos titka, amely a fiú címben körvonalazódik, egészen egy a történelemben megvalósuló titkával, amely Jézus húsvétjába, halálába, föltámadásába megy végbe. Tehát a fiú cím, hogy egyedül ő a fia az Istennek, ez a Szent Háromságban van. De ahogy belépett Jézus a történelemben, ez a történelemben kinyilatkoztatás nyelv, hiszen a dicsőséges testben föltámadt Jézusban fölismerik azt, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Isten. Végül Jánosnál is Jézus imádságába találja meg a fiú cím a maga belső terét, amely imádság azonban más, mint a teremtmény imája. Ez a szeretet párbeszéde Istenben. Az a párbeszéd, amely maga Isten. És a Galatákhoz írt levélben azt mondja Szent Pál, hogy Isten kiárasztotta fiának a lelkét a mi szívünkbe, a keresztény szívébe, hogy mi is azt mondhassuk a Szentlélek segítségvel, amit az örök fiú mond, hogy Abba, édesapám. Ezért a mi atyánk első szavánál Vienei Szent János megállt. És azt mondta, hogy amikor télvíz idején gyalog át kellett járnom, messze falvakba misézni, mert a paptestvérek betegek voltak, én nem tudtam elmondani a mi atyánkot. Itt megállt, hogy Abba. Mondd ki ezt ma csöndben. Édesatyám. Mert ez Jézusban van kimondva. A lélek belevesz minket abba a párbeszédbe, amely a fiú és az atya között van. És tovább írja a pápa, a fiú név, a fiú cím, és a neki megfelelő Abba lehetővé teszi, hogy bepillantjuk Jézus életének belső terébe. A fiú név, cím Jézus imádságából való. És most mond egy nagy dolgot, nincs előtörténete a vallás történelemben. Annak van előtörténete, hogy a fáraók meg a római császár is Isten fiának képzelte magát. Isten fia. De annak, hogy ő a fiú, ennek az Ószövetségben sincs előzménye, hiszen egy zsidó ember, most tessék nagyon figyelni, egy zsidó ember nem találja fel a Szent Háromságot. Hát Isten abszolút egy neki. Tehát olyan nincs, hogy Jézus megalomániás, bolond lévén kitalálta, hogy ő az Istennel egy. Ha ilyen lett volna, ha egy beteg ember lett volna, akkor nem azt mondta volna, hogy én is az Atya egy vagyunk, hanem én vagyok a Teremtő Isten egyedül. Érted? Testvér, Jézus szavai bizonyítanak. Az apostolok meg még kevésbé merték volna kitalálni. Jézus imájából fakad az, hogy amikor beszél önmagáról, azt mondja, hogy a fiú. Nincs előtörténete. Jézus abszolút eredetisége, csak ő a fiú. Csak ő ismeri belülről az Istent. Az örök egyetlen istenségen belül fiú. Az Atya fiú a Szent, az Atya fia a Szentlélekben. És mi ebből a viszonyból részesültünk. Csend kellene. Nagy csend. Ez olyan titok, hogy még egymással se jó róla beszélni. Hanem teljesen elcsendetődve, szemérmesen, visszahúzódva. Bátran kimondani azt, hogy Atyám, Abba, hol van itt a halál? Ebben a viszonyban nincs halál. Átmenet van. Átmenet van. Mint ahogy Arany Jánosnak a most van arany év. Szeretett nagy lánya haldokolt. Utolsó szavaz volt apjának. A lélek él. Találkozunk. Mert Isten az ő képére teremtett. És nem hagyott minket a biológiai romlás mélységeibe, hanem elküldte Szent Fiát, aki értünk meghalt és föltámadt, és megmutatta, hogy ha semmiből tudott világot teremteni, akkor a léleknek, a mi személyünknek, aki a halál pillanatában már Jézus testéhez kapcsolódik, az utolsó napon minket is benne, mint az ő fiait, akik fiai az egyetlen fiúban föltámasztja. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai elmélkedésben papi témában fogunk tovább menni. A papi örömökről fogok elmélkedni. Per François Potez könyve alapján az öröm súlya papnak lenni napjainkban. Ebből szemelgetek egy pár gondolatot, és fűzök hozzá saját véleményeket, saját tapasztalatokat. Mindig nagy kihívás, hogy milyen műsorral készüljek, mire lenne leginkább szükség. Egy kicsit mindig egoista is vagyok magamnak, is tartom ezt a úgymond műsort, és a papságban való elmélyülésre hívnám meg a kedves éveket, hogy gondolkozzunk együtt arról, hogy mi az, hogy pap, mi az, hogy papnak lenni, hogyan lehet megélni ezt a különös lelkiséget, és a különlegességben megtalálni Istennek az akaratát. Hát az öröm súlyáról beszéltem az előző adásokban, hogy mennyire fontos az, hogy a pap az öröm embere legyen, hogy a pap a szeretetnek a dimenzióját mutassa meg a híveknek, és hát legutóbbi adásomban épp a pünkösdi búcsúval kapcsolatban beszéltem arról, hogy mekkora ajándék az, hogy a Szentlélek Isten vezet bennünket, és a Szentlélek Isten képesít bennünket az igazi életnek a megélésére. A valódi lelki öröm, a legtökéletesebb keresztény öröm, írja Per François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című kötetében, az felülről van, és ezért természetfelettinek is nevezhetjük, abban az értelemben, hogy fentről származik. És meg is magyarázza, amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és teljes legyen az örömötök. János evangéliumának 15. fejezete, 9-11-es versek. Belső öröm, különleges öröm. Olyan, mint egy erény, a lélek igazi szövete. Valójában ez jellemzi a keresztény embert. Szent Pál is ezt állítja elénk feladatként. Idézem, legyetek derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Tesszalonikaiakhoz írt első leveléből, 5. fejezet, 16-18-as versek. Miért van az, kedves testvéreim, hogy akár ha kávézunk is, de valami negatív témánk van, akkor utána egész nap olyan vigasztalanok vagyunk, öröm nélküliek. Nem tudunk örülni, mert lelkünket nyomasztja az a különleges beszélgetés, amelyben nem szeretet mellett döntöttünk, amelyben a saját vagy vélt igazságunk mellett kardoskodtunk, illetve negatív tapasztalatokat osztottunk meg, elmondtunk másokról rossz véleményeket, akár saját általunk megtapasztalt vélemények és tapasztalatok, vagy mások által elmondott vélemények és megélések alapján. A szeretet mellett dönteni. Az, hogy a másik miben marad, az az ő dolga, de hogy én tudjak mindig szeretetben cselekedni, szeretetben dönteni. Meghatódva olvasom Teréz anyáról, hogy élete utolsó éveiben, talán 20 éven keresztül lelki szárazságban volt. Nem érezte az örömnek a lényegét. És mégis egy tudatos döntés volt benne, hogy ő Jézust szereti, és hogy Jézus szeret bennünket. Nem mindig az érzéseink és érzelmeink alapján kell dönteni, kedves testvérek, hanem a tudatosság és a jövő szempontjából kell eldönteni az életünkben dolgokat. Hogy mi lesz 10-20 év múlva, annak a gyümölcse, amit most ültetek. És kedves testvérek, bár látszólag gyümölcstelen az életünk, mégis azt veszük észre,
amit Zorán az üres bölcsőt ringat a szél című dalában így fogalmaz meg: a fiam pont mint én, ugyanaz pont mint én. Mert az eljövendő generáció minket másol. Megdöbbenve látjuk vagy nézzük, hogy mi lesz a gyermekünkből, mennyire lázadó, mennyire önfejű, de ő csak a saját útját próbálja járni. És milyenkor, ha bepánikolunk, elfelejtünk józanok lenni, és a józanság területén elmondani és nem kioktatni a gyermekünknek azt, hogy mi a helyes, és hosszú távlatokban megtanítani, gondolkodni, akkor csak a rövid érvényesüléseket fogja nézni. Kihívásnak fog látni mindent, ami vagy sikerül, vagy nem. Legutóbb a templomom udvarán focizó gyerekek között különleges párbeszédnek voltam a tanúja. Fogadtak valami hétköznapi bagatell dolgon, de nagy pénzben, hogy 50 lej, ha berugom, 50 lej, ha nem rugod be, és az történt, hogy hát sikeres volt a gól, és akkor a másik azt mondta, hogy hát anyukámnak meg kell mondjam, hogy fogadtunk és tartozok 50 lejjel. Milyen könnyelműen fogadunk meg dolgokat, ígérünk hűséget a szerelmünknek, vagy éppen állunk be egy munkahelyre, csupán csak annak örülve, hogy jobb fizetés, vagy szebb jövő vár ránk. De mennyire kevésbé tudatosak vagyunk, hogy Istennel hozzuk meg a döntést, a hűségben kitartóak legyünk, vagy éppen önzetlenül ingyen tudjunk szeretni. Akár a fogadást elengedni, hogy hát nem kell meg, az csak játék volt. Mennyire komolyan veszünk egy játékot, és mennyire komolytalanul az életet. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a papság témájában elmélkedve mindig megdöbbenek azon, hogy milyen gazdag az a bőséges örökség, amit Isten bíz ránk. És hogy sokszor mégis milyen elégedetlenek vagyunk, milyen hálátlanok. Mennyire vadásszuk a világnak az élvezeteit, kincseit, legyen az a pénz, a hatalom, vagy éppen a kapcsolatok terén. Hogy valakit azt szerint próbálunk meghatározni, hogy mennyi barátja van. De vajon igazi barátok ezek? Vajon igazi kapcsolatok ezek? Van-e mögötte érdek? Van-e benne számítás? Ha nem az volna az illető, aki, ha nem olyan autója volna, nem olyan munkahelye, nem olyan kapcsolata, akkor lenne ugyanez a barátság? És egyetlen egy igazi barátság van, amire érdemes építeni, az a szentek társasága, vagyis akik Istent helyezik az életük középpontjába. Mert akkor nem csalódunk a döntéseinkben, ha Istenben hozzuk meg azokat, hogy szeretni akarom a másikat, hogy a jót akarom meglátni benne, hogy a jót akarom kiszeretni belőle. És ez egy súlyos öröm, amiről a későbbiekben is fogok beszélni. Kedves testvérek, fontos lenne az, hogy mi papok tudjunk örülni. Szerintem ez az öröm az, ami a másik emberben megmarad. És ez a hivatásnak is az alapja. Amikor valaki jól érzi magát a társaságomban, amikor valaki vágyik arra, hogy újra együtt legyünk, újra beszélgessünk, elfogyasszunk egy jó kávét, megígyünk egy teát, megegyünk egy ebédet vagy egy vacsorát. Krisztusban szeretett kedves testvérek, azt gondolom, hogy az öröm nem a kényelemben, nem a luxusban, hanem a kapcsolatban van. Hogy kapcsolatban vagyok Istennel, és ezáltal kapcsolatban vagyok az emberekkel is. Az igazi öröm az egy szép öröm. Ez egy súlyos öröm. Igazi öröm. Olyan kevés igazit kapunk mostanában, akár élelmiszerben, vagy szavakban, vagy érintésekben. Igazi öröm. Amikor volt híveimhez látogatok vissza, akkor látom ezt az igazi örömet rajtuk. Akkor már nincs bennük érdek, már nem akarnak semmit a paptól, egyszerűen örülnek, hogy látják. Érdek nélkül szeretik. Hálásak. Hálásak a kapott szeretetért.
Legutóbb egy ilyen üzenetet kaptam, hogy Palbácsi, köszönjük, hogy megmutattad, milyen Istenben szeretni, és milyenben Istenben örülni. Pedig olyan kevésszer beszélek Istenről, de mégis átment a híveimhez a lényeg, ahogyan őket szerettem, hogy ott Isten volt a fontos. Istennek adtam hálát, Istennek köszöntem meg, Istenben buzdítottam, Istenben bátorítottam. Isten legyen a középpontban. Régebben, amikor a családi házakat feldíszítették, akkor mindig a főhelyre nem a saját képüket tették, hanem az Úr Jézus képét, akár a Szent Család képét, vagy a Boldogságos Szűzanya képét, de mindenféleképpen valami mintázandó dolgot, hogy valami mindig a szemük előtt lebegjen. Ma már többnyire egy jól sikerült képet, önarcképet, fotót teszünk ki, vagy épp egy tájképet a lakásunkra, hogy díszítsük a lakásunkat, de ami tulajdonképpen nem sokat üzen nekünk. Nem állít feladat elé, nem állít kihívás elé. S ezért, kedves testvéreim, a szentképek, ha lekerülnek a falunkról, akkor Isten kikopik az életünkből. Modern és tiszta lesz a lakásunk, de hiányozni fog belőle az öröm, a súlyos öröm, az igazi öröm. Ez a fajta öröm a, valahol a feltámadást és az élet-halál feletti győzelmét zengő újongás. Amikor Jézus megjelenik és azt mondja, békesség nektek, a tanítványokat öröm tölti el. Tele vannak örömmel, örvendezéssel. Nem derángolt a szívünk, amikor az írásokat magyarázta. Tehát ha a hétköznapjainkban örömet keresünk, akkor ezt Istenben kell keresni. Nézzük meg egy kávézáskor is, csak idézzük a jó Isten, vagy mondjunk el egy ködösen egy mi atyánkot, nem hosszú imádság. Milyen öröm van utána bennünk. Talán furcsa érzés, hogy most a kávézó társaságot meghívom egy imádságra, de ezt az imát tovább viszik, meghatja őket, megfogja, hogy milyen jó, hogy együtt tudtunk imádkozni. Az igazság hazugság fölött aratott győzelmének a boldogsága. Ez az igazi öröm. Örvendezés, amelyet az Istenbe vetett hit és a remény tart fönn. A hit a remélt dolgok biztosítéka, írja a zsidókhoz írt levél. A remélt dolgok biztosítéka, a hit azok bizonyítéka. Tehát hittel szólni, hittel beszélni, hittel és örömmel élni. Egyik unokatestvérem a Hargita jelzést a kocsiján hittel, reménnyel fordította le. Neki nem Hargitát jelent ez a HR, hanem hittel, reménnyel. És valahányszor én is azóta a kocsimra nézek, ez jut eszembe, hittel, reménnyel indulunk, hittel, reménnyel érkezünk, hittel, reménnyel találkozunk. Örvendezés. Ez Mária rendkívüli derűje. A vizitáció jelenetében szívem újong megváltó Istenemben. Újongani. De jó, hogy látlak. De jó, hogy vagy. De jó, hogy beszélgethettünk. De jó, hogy elmondtad nekem. De jó, hogy megosztottad. De jó, hogy együtt lehetünk. Krisztusban szeretett keres testvérek, kimaradtak ezek a be jó és milyen jó kifejezéseink, és legtöbbször csak a szomorúság hangvételét veszük magunkra, milyen kár, pedig milyen volt. És elkezdünk egyfajta nosztalgiába révedezni, milyen volt valamikor. Pedig az az igazi öröm az most is működne, de meg kell nézni, hogy akkor mi volt az örömünk forrása. Akkor jártunk templomba, minden vasárnap. Akkor, ha tiltották is, elmentünk a hittanórára. Volt egy kihívás a vallásgyakorlatunkban. Volt egy megvalósítás. És kedves testvérek, a kihívások teszik örömtelivé az életünket. Most már a sokadik olyan plébánia, ahol helyt kell álljak, mindenütt volt kihívás. Volt, ahol kihívás volt egyszerűen papnak maradni, vagy az elődöm után elvégezni a dolgokat, bizalmat építeni, de ezek a kihívások úgy örömteli vétették
azokat az együttléteket, amiket a híveim között tettem. Lett légyen az egy hétköznapi találkozás, vagy egy hivatalos iskolai találkozás, mindig ott volt a jó Isten. És ez, kedves testvérek, a létezésünk és a találkozásaink alapja, hogy legyen ott a jó Isten. Kalkutai Teréz anya, amikor egy hitetlen újságíró kísérgeti, mindig azt kéri, hogy ő a jó Isten szeretetét fogadja el. Ne az emberi cselekedeteket nézze, hogy most ápolok egy beteget, hanem ebben a betegben Isten van. Egy mögöttes látásunk legyen. Ne csak a felszínt lássuk, hanem ami a felszín alatt van. Érdekes trükköt láttam az interneten, ha valami beleesik egy zavaros vízbe, akkor úgy kell megkeresni, hogy egy átlátszó nylon zacskóba tiszta vizet öntünk, és azt a tiszta vizet abba a szennyes pocsolyába beleengedjük. És a tiszta vízen keresztül meglátjuk a tárgyat, ami beleesett a szennyes vízbe. Igen, kedves testvéreim, a hit ezt a látásmódot adja, hogy meglássam, tisztán lássak. Amikor Jézussal nézem a szenvedést, a kihívást, a megaláztatást, akkor ez történik, hogy átlátszóvá teszem a dolgokat, hogy könnyen megkapjam a dolgok lényegét. Akár egy szenvedésben is, lehet az egy hitvallás, ahogy most én szenvedek, ahogy most a másikra nézek, ahogy most elhallgatok és meghallgatom őt, ahogy most az ő kedve szerint teszek. Ez nem mindig a papi létmódon belül történik, hanem az igazi papságban, az Isten képére teremtettségünkben történik ez a találkozás. Amikor a másikban embert látok. Nem ellenséget, hanem embertársat. Talán egy szenvedőt, egy megsebzettet, aki valami miatt mindig durcás, mindig morrog, semmivel sem elégedett. De látni benne azt a szerethető embert, akit Isten szeret benne, amiért megteremtette őt. És kedves testvérek, öröm nélkül nehéz élni. Amikor időseket látogatok, és azt látom, hogy hiányzik az öröm az életükből, gondoskodnak róluk, meg is látogatják őket, de úgy igazán már nem tudják játékossá vagy örömtelivé tenni a találkozásokat, számonkérések vagy megaláztatások sorozata következik minden találkozásban, a megsebzettségünknek a védelmével az örömtelenné válunk. És ezért, kedves testvérek, az öröm az mindent áthídal. Tehát, hogyha örvendezve kezdek élni, szeretni, ha örülni akarok abban a találkozásban, akkor nem a bosszúságaim, nem az elégedetlenségeim fognak a hangsúlyosak lenni, hanem hogy most ott Istent képviseljem, Istent hirdessem, az ő szeretetét adjam át. Ha elfeledkezünk az újongásról, a hálaadásról, akkor az élet nehézségei szinte azon nyomban egy értelmetlen halál uralta élet szorongattatásába húznak le. Csüggettek leszünk, s ez a fajta csüggedés és lelki gyötrelem nem keresztény emberhez méltó. Enélkül az újongás nélkül előfordulhat, hogy még a teljes kétségbeesés hatalmába is keríthet, és olyankor a halálunkat kívánjuk, vagy hogy más olyant tegyen velünk, ami a halálunkat segíti. A kétségbeesés elkerüléséhez nagyon szükséges az, hogy igazi örömöket keressünk. Sokan könnyű élvezetekbe merülnek, és csak azért isznak, hogy elfelejtsék, mennyire szomjasak. De minél többet isznak, annál szomjasabbak. Ráadásul fel sem ismerik a szomjúság valódi okát. Ördögi kör ez, írja Père François Pothez a könyvében. Most, hogy erről írok, azokra a papokra gondolok, akik szörnyen szenvednek a magánytól és az unalomtól. Azokra, akik este bekapcsolják a tévét, vagy a YouTube-ot nézik, hogy elüssék az időt. Milyen szánalmas szenvedés. Ez az újongás súlyos, mert sosem veszíti szem elől a bűnterhét
és következményeit. Sosem feledkezik meg a világ szenvedésének súlyáról. Nem felejti, hogy Jézus meghalt, mielőtt feltámadt. Ez pedig a keresztény öröm valóban az igazi életet adja nekünk. Látjuk a szomorúságban az örömet, a komolyságot, a szeretet tartja fönn. Az a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódjunk. Kolosszeiekhez írt levélben Szent Pál írja, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak a javára. Felajánlani a közösség javára, a kapcsolataink javára, a közösségeink javára azt a fájdalmat és azt az örömet, amelyet átérzünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha felhagyunk a komolysággal és újongó örömünk kisvártatva túláradó érzelem kitörésé válik, akkor már nem lesz keresztény. Akkor már hangulat emberek leszünk. Érzelem hullámok lesznek. Nagyon sok közösséget kísért meg a kereszt botrányának kiiktatása, hogy eltűnt az életemből a szenvedés, hogy végre nincs veszekedés. De ez a botrány keresztő botrányának kiiktatása és az általa engedt dicséret nem igazi öröm. Mintha légüres térben lebegnénk. Ha nem valljuk

igazi életörömöt, egy igazi életművészt temettünk el. És kedves testvérek, az illető egy idős asszony volt, egy szegény asszony. És mégis a temetése napja egy ünnepnappá vált. Mert az emberek ünnepelték azt a személyt, aki tudta, látta, igazán élte az életet. És aki tudott örülni, tudott hálás lenni, tudott szeretetben dönteni. Legvégül nem marad meg, hogy mit végeztünk életünkben, de az érzés, amit hagyunk magunk mögött, azt fogja meghatározni, hogy kik voltunk mi igazán. S ehhez kellenek a személyes döntések, akár a kitartás, az elköteleződés, hogy az örömnek a forrásaivá váljunk. Nagyon sokszor csak egy munkalehetőséget látunk az egyházi alkalmazásban is, pedig ott egy nagyon nagy örömforrás van. Amikor az emberek kedvéért tehetek, amikor megdíszítem az oltárokat virágokkal, amikor elrendezek egy szőnyeget, amikor kinyitok egy ajtót, amelyen az emberek érkezhetnek, az az örömöknek a forrása. Sokszor van, hogy az emberek úgy érkeznek, hogy még zárt ajtó van, és akkor csodálkozva néznek, hogy hát ez nyitva szokott lenni. Amikor embertestvérünket is megbántjuk, vagy éppen szomorú pillanata van, akkor elcsodálkozunk, hogy hát nincsen témája, nem tud örvendeni, hát mi lett vele? És akkor két választásunk lehet. Vagy félreállunk, félreállítjuk őt, vagy megpróbáljuk örömre hangolni. A gitárt, amikor hangolom, akkor mindig azzal a céllal hangolom, hogy a közösséggel egy szépet tudjunk énekelni. Keresztény életünk is ilyen, hamar elhangolódunk, a melegtől, a hidegtől, fájdalmaktól, örömöktől, és kell néha egy finom hangolás, és erre valók szerintem a szentmisék, a hétköznapiak is akár, erre valók a mindennapi imádságaink, a finom hangolásnak a művészete, hogy újra örülni tudjunk. Van olyan hívem, aki egy teljes rózsafizét elvégez minden nap, megvan, hogy melyik tízedet kiért ajánlja fel, de amikor elvégezte, olyan öröm van benne, olyan súlyos öröm, hogy bejó, hogy el tudtam végezni az imádságokat. És mindaddig, amíg el nem végzi ezt, akár ha egy vacsoránál is ülünk, azt mondja, jaj, nekem még hátra vannak az imádságaim. Az örömeink az a elvégzett, jól végzett feladataink nyomán születnek. És ezért ne féljünk a kihívásoktól, ne féljünk a megpróbáltatásoktól, mert örömforrások azok. A Jóisten az általuk való küzdésben mutatja meg, hogy igenis célja, értelme van az életünknek. Örömforrás. Hányszor látom első péntekes betegeimen, hogy örömtelenek, és mindig kérem a hozzátartozókat, hogy kapcsolják be nekik a Mária Rádiót, ne a tévét, a rádiót. Nem muszáj képet sem lássanak, mert a lelkük kivetíti, amit hallanak. Kedves testvérek, mindannyiunknak is ajánlom ezt. Kapcsoljuk be a Mária Rádiót. Emlékszem, a régi autómban nem működött a rádió, és úgy hiányzott az a lelki társ. Most a mostani autómban nagyon tisztán vételez a rádió, és azt mondtam, hát ezért megérte megvenni az autót. Hogy végre hallgathatom az örömüzeneteket, hallgathatom a Mária Rádiót, a szebb-nézszebb énekeket, szebb-nézszebb gondolatokat, prédikációkat, szentmiséket. Én nagyon-nagyon sokat tanulok a Mária Rádióból, énekeket is. Van, hogy lekottázom azt az éneket, mert addig még nem hallottam. Van, hogy dúdolászom egész nap, az az én imádságom. De hogy legyen egy örömforrásunk. Legyen egy olyan örömforrásunk, ami valóban Istentől van, ami valóban Istenhez vezet, ami megtart bennünket és megerősít. Amen. Áldott rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az örömről elmélkedtünk, Per François Potez, az öröm súlya, papnak lenne a napjainkban, című könyvéből vett gondolatokkal és a saját gondolataimmal. Örülök, hogy velem tartottak. Kívánom, hogy legyen sok örömük a mai napon is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.